Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki most időben szól mindenkinek. A Rádió 1 konténer visszatér! A Rádió 1 őrült játékában hamarosan valaki újra egy konténernyi nyereményt nyer az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Eszit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, popzene után denzene, és három DJ producer produkció érkezik teljesen eltérő világból. Swish Disco az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb mashup duója, Rehab a fesztiválos EDM egyik legismertebb neve, Sam Feld pedig a naplementés Tropical House hangzás mestere.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Golden Summer a friss kedvenceink közül. David Point, ez egy német DJ-je, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loyé, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én is. A nyár utolsó napja van, a nyári szünet utolsó napja is. Hát eljen el vidáman, Balázs extra kívánság műsor csap ma délelőtt 10 órától. Annak idején talán a foci VB döntőjén ugye fogadtak a reggeli műsorban Bali Feri Eszti, és a tét az volt, hogy kicsinál majd egy kívánság műsort a Rádió 1 hallgatóinak. Közvetlenül a reggeli műsor után, és hát Bali elvesztette ezt a fogadást, így ma övé lett a lehetőség. Hölgyeim és uraim, ma délelőtt 10 órától Balázs extra kívánság műsora a Rádió 1-en, igazi mai slágerekkel. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát, Camera dalával, ez a Hug Yourself.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmenet végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a rádió egy konténer visszatér. Az őrült játék, amiben a hallgatók azt a kulcsot keresik, amely a rádió egy konténert nyitja. Idén is telepakoljuk nyereménnyel. Mindent időben mondani fogunk itt a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei foci VB dalával Shakira a folytatásban. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a dal bevételeit a FIFA és a Global Citizen oktatási alapja kapja. Hátrányos helyzetű gyerekek oktatására és sportolási lehetőségére gyűjtenek. A cél 1 milliárd dollár összegyűjtése hosszú távon. Úgyhogy a jogdíjakat most nem Shakira kapja, hanem jótékony célra megy. Itt a Die Die, a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most egy újdonság a két baráttól, Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től. Itt a közös dal, Repeat It. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Egyesek, hölgyeim és uraim, visszatér a Rádió egy konténer, hamarosan újra egy konténernyi nyeremény a tét, amit egyes egyedül egy hallgatónk viszel. Úgyhogy tessék begyűjteni a világ összes mázliát, szerencséjét, megtalálni a réteken az összes 4 levelű lóherét, már ha még van belőlük, megsimogatni a város összes fekete macskáját, mert nagyon nagy mázli kell, de ha bejön, akkor annak a hallgatónak megváltozik az élete. Minden információt, részletet mondani fogunk időben. Egy óra múlva már jönnek Balázsék, a Rádió 1-en a következő zenei órát viszont még én hozom, és mindjárt játszom ezt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Licitálni lehet a Kálóci téri vendéglátóhelyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Győr Projekt Kft. Licit útján adja bérbe az üzemeltetésében álló Kálóci tér 10 szám alatti csónakház jelenlegi nevén Kálóci téri rendezvényközpont vendéglátóipari egységét. Az érdeklődők szeptember 23-án délelőtt 10 órakor helyszíni bejáráson is részt vehetnek. A pályázatokat október 14-én délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a Győr Projekt Kft. Székhelyén. A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a társaság honlapján érhetők. Írja cikkében a győr.hu. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. Részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvasható. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével keddtől érhető el. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul fordulorvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 31-e van, nem akárhogy búcsúztatjuk az idei nyarat. Sebestyén Balázs nem megy haza délelőtt 10-kor. A hallgatók ki

0: a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. You stop me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes.

0: Ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer. Ez Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single.
2: Golden Summer on Radio 1.

0: reggeli sláger megy. Jönnek Balázsék hamarosan, és ne felejtsük el, drága Rádió 1-esek, Balázs a műsor után maradt egy fogadás miatt, és lesz itt egy jó kis Balázs extra kívánság műsor délelőtt 10-től 4 órán át. Addig viszont még Györke Attila hozza az igazi mai slágereket, az információk után ezzel térek vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapet.
2: Csak szigorúan vapet. Persze, ez öreg bumerek vagyunk.
1: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vapedílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, Európai utat sorsolnak ki.
3: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
1: Hallod, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott-amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak, nyilván
2: a gyerekeknek. Tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen. Akik rajta vannak masszívan.
1: Igen, igen, de hát ugye, mivel ez Magyarországon illegális, ezért ezt ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, akihez oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem az, hogy három táblacsokit kapsz, hanem
2: és ki is szórják a Párizsi utat.
1: És tehát, hogy odaadják, rendesen.
2: Aha, tehát tényleg igen. Elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és igen, elmegy Párizsba.
1: Még
2: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a VIP-pel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát csak szarabb dolgok történnek.
1: Van motiváció, hogy belép a csoportba, és vásárol.
3: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat, tehát ugye egyrészt VIP-et nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
1: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
2: Ja, mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
1: Érted?
2: Itt vannak a különböző verziók, ugye, hogy 11-101.000 forint, 5.000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111.000 forint helyett 5.300 forintért vagy neked.
1: Ez egy...
3: És várjál, mert oda van írva, hogy a kedvezmény az 8900 forint. Igen, számolsz, haver?
2: Teljesen fura az oldal. De ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen? Egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
3: Tényleg, akkor így már három. Igen. Adócsal.
2: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
1: Figyelj,
2: érted? És nem fogják meg őket.
1: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak a szúnyogriasztónak miközben.
2: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már. Vépről beszélgetek, nem a vapéros, én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17-18-19 es gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Szóval iszonyat mennyiségeket.
1: Én először
2: szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
1: A lányom párnája alatt találtam meg először.
2: Párna alatt. Nagy tartályos, 50 000 szívásos, üres hideg füstös mi volt? Legalább mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
1: Hát dehogy is, nem megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
2: A forgatgatós az, hogy több ízben igen. van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek.
1: Igen.
2: Jelen esetben csak ők 50 évesek az van, tehát ők nem baj a szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
1: A lányom is csak találta.
3: Persze, csak eldugta le, hogy valaki okay. más.
2: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
3: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
2: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Mit csinálsz, sarokba állítod?
3: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
2: Oké. De ha függő, akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok, 5-10-20-30 szívász, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
1: Lefotóztam.
2: Mit?
3: A párna alatt találmányt.
2: Hogy mit csinálja vele? Hogy a 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
1: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunkba, hogy ez mi?
2: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyenítetted a családi csoportban. Tökéletes.
1: A négy fős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
3: Igen. Mondjuk, nem volt
2: nagy elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok, mit sem fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
1: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mit kellene...
2: C-vitamin, K2, D3.
1: Legalább ezt is.
3: Jó erős legyen az immunrendszer.
2: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
1: Vépezd,
2: de saját udarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
1: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondom, hogy 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
3: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
1: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
3: Beszélgetni beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
1: Nem, mi csak cikkekben értetek.
3: Nem beszélgetünk egymással.
1: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
3: Én ebben azt csináltam, ugye dohányosként.
2: Na ti hogy
3: álltok? Nálunk egyik sincs benne.
2: De nem végveznek, ez már tök nagy dolog.
3: Nincs legalábbis amit én tudok.
2: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
3: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol? És én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
2: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs. Ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem. Igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hidegfüstös. Letettem a hajam olyan finom, hogy jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy jó, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És ugye a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, hogy egy óra múlva gyújtottál rá. De itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
3: Nézd meg a banánát! És bárhol csinálhatod. Bárhol? Itt is csinálhatod bent.
2: Úristen!
1: Van, és ez a másik, hogy nincsenek azok a... Nincsenek azok a következmények, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára. Nem leszel tőle büdös.
2: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
1: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi veszélyekkel.
2: Persze, szerintem ez nagyon nagy, nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokjál. És nem tudjuk, hogy mi van benne.
1: Ha Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
2: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már...
3: Ha megtiltott, kiabálsz
2: ellen, megvered. Nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá. Tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, hát neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja. Nem, a szart nem, dehogy nem. Rászok ott kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni? Rábíznám. 17 évesen rá kell, hogy bízzam.
1: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
2: Nem fog.
3: Nem.
2: Ez nem fog.
1: Valószínűleg sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontosan hogy azt csinálja.
2: Hallálba idegelném magam, ha a gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
3: Így van,
2: saját magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam meg, nem mondanám, na jaj, amíg érte, itt laksz. Tehát nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen. De mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
1: Az a helyzet, hogy megteszi így is,
2: persze.
1: Csak becsukja az ajtót. Tehát, hogy...
2: Neked meg marad az eperidet, ami kiszivárog a küszöbön.
3: Egy-e valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
2: Egyébként igen, abszolút.
3: Annál jobb, mint hogyha ha a dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
1: Egy
3: szülői kudarc beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
2: Ja, persze.
3: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? A amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben, hogy ezzel az a baj, amit a Zaherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
2: Nem tudod, mi van benne.
3: Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Mikor a cigaretta átmentése, az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elbúmeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris, vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve,

0: valakivel, nem? Tehát, hogy vagy illegálisabb
1: megveszi. De nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
2: Érted? Aha, tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát, hogy én nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Hmm. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet fizetsz.
0: Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet.
2: Leszállsz róla.
0: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló, edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén, de szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is nagyon tudsz vele, nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartolikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja. Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
1: Aha,
0: azért ez is egy nagy kompromisszum.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Licitálni lehet a Kálróczi téri vendéglátóhelyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek.

0: A Győr Projekt Kft. Licit útján adja bérbe az üzemeltetésében álló Kálóci tér 10 szám alatti csónakház jelenlegi nevén Kálóci téri rendezvényközpont vendéglátóipari egységét. Az érdeklődők szeptember 23-án délelőtt 10 órakor helyszíni bejáráson is részt vehetnek. A pályázatokat október 14-én délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a Győr Projekt Kft. Székhelyén. A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a társaság honlapján érhetők. El, írja cikkében a győr.hu. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. Részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvasható. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével keddtől érhető el. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Vagyunk gyerekek, jó reggel!
4: Jó reggel!
3: 16 perccel, Laci hozott csokit, nagyon finom, hú, de jó!
5: Lacikám, nyugat, mi a rothadó nyugat? Ausztrália. Tényleg jó lett. Ez a csokoládé, a rögtön izé halálos tüneteket okoz.
3: Kedvencem. Fekete csokoládé narancssal. Isten, de szeretem.
5: Össze van
3: de szeretem. Dark chocolate orange. Orange. Mm-hmm. Hát oj, de jó ez.
4: Ez nem Bécsből van, az a kamra aljából van.
3: Kamra aljából?
4: Három éve lejárt a szavatos.
3: Nem vagy gyerekek.
4: Ez most megegyük.
3: Nagyon kellett ennek a reggelnek. Jó reggelt, mi újság? Juli, hello, Feri, hello.
5: Hello, bello.
4: Egyenesen a kék szalagról?
3: Egyenesen a kék szalagról, kék imben kék szalagról.
4: Nagyon kis elegáns.
3: Megnyertük.
5: Megnyertük a kék szalagot, ugyan nem most van, meg víz sincs hozzá, de azért megnyertük. Még Balaton is rác vagy?
3: Tegnap este befejeződött.
5: Tegnap vége? Vége mi?
4: Volt élet?
3: Volt, nagyon nagy élet volt még, igen. Ez az utolsó olyan hétvég, amire még mindenki lejön, jó idő, suli előtt volt.
4: Nem akarod megenni ezt?
3: De.
5: De majd lehet, hogy rádiomisorban
3: segítene, ha tudnék beszélni egyébként. Nem kapkodunk. Csak. Nagy élet volt, elbúcsúztunk a kedvenc helyeinktől, bezárt a kedvenc kávézónk Földváron, úgyhogy ez egy ilyen szomorú nap azért ez nekünk is.
4: És már ilyen felrakott székekkel kérted ki az utolsó írkávédat?
3: Hát szinte velem búcsúztatták a helyet. Szóval az van, hogy én még azért tegnap dobtam a fogyasztásom, és ezzel tulajdonképpen lezártam. Már tegnap nem ittam, sőt már szombaton se. Pénteken blackoutra tettem magam, mert átjött egy horgászcsapat hozzánk, meg a gyerekekhez, este 11 órakor még élő foci meccsben voltunk, úgyhogy én közvetítettem és játszottam is.
4: Atyaik.
3: És utána ott összecsuklottam, és mondtam, hogy akkor fáradjó haza vendégsereg, köszönjük szépen, eddig bírtam, el lehet menni haza. Zoli meg a Gábor két kitűnő horgász átlátogatott hozzánk, és hát nyilván hozták a házi itókáikat, hogy ezt meg kell kóstolni, csak én addigra már ittasan érkeztem a kávézóból.
5: Tehát az már csak egy ilyen lökést adott meg a legvégén, mi?
3: Este 11-kor 3-50 éves ember a három gyerekkel, mert van még nálunk egy vendéggyerek, este foci meccset játszik úgy,
4: szákol.
3: Hogy...
4: Szákol.
3: Szákolva kiabálja, hogy ki maradon, aki messzi. Aztán összecsuklottam, és ott befejeztem az alkoholos pályafutásomat.
5: De vége. Most végül. Azt mondtad, hogy azért még itt a...
4: Szeptember 1-ig.
5: Meg a ma még benne van.
3: Nem, hát majd még Lacinál, ha lesz valami kis összejövetel, alkalomszerű, ilyen-olyan, de hogy így a napi hívásnak vége. Egyelőre most pici kézremeg és izzadás,
4: persze,
3: pici sóvárgás és feszültsége, ennyit érzek egyelőre. Dükidőlések és hangulatzavarok. Egyelőre ez van.
5: Kedves hallgató, én ma nem lennék betelefonáló, pedig lesz rá lehetőség 10-től.
3: Úristen, és ma szívópályán vagyok.
4: Igen. Kettőig. Nem felejtetted el.
3: Nem, tudom, kettőig itt kell lennem. Azért az erős.
5: Azaz.
3: Kiszámoltam, 7 óra.
5: Igen.
3: Nem, több, 8. Várjál, nem. Hát legyom a 4 óra reggeli műsor.
5: Meg 4.
4: 8
5: óra összesen, mint egy rendes ember annyit fogsz dolgozni.
3: 50 évesen életem belőször 8 órát dolgozom. Hallod? Ez hogy lehet? Hát ez nem én vagyok.
4: Mi 10:30-kor integetünk neked egyet, és aztán kisétálunk.
3: De kérjetek dalt.
4: Kérünk.
3: Jó.
4: Az a baj, hogy attól félek, hogy nem fogjuk tudni elérni a vonalat.
3: Hát nektek valahogy azért csak megoldjuk, hogy
4: visszaívsz minket
3: annak. Adásba kerüljetek, de azért valahogy be a piros vonalat tudjátok.
4: Úgy lenne igazán izgalmas, hogy bekerülni tudod, versenyezni a többiekkel.
3: Igen. Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy én ma itt vagyok sokáig. Zsül, te is maradsz? Marad Zsül is, úgyhogy Laci is marad.
5: Szerintem adás biztonság szempontjából jó, ha itt
3: vagy. Jó, ha itt vagy, igen.
4: Én reggel 5-kor én még a fiam cipőjét kerestem. Sehol nem volt még. Felhívtam, hogy te hol vagy?
3: Igen.
4: Hát hol lennék? A Margit-szigeten.
5: Nem baj, majd holnaptól.
3: Reggel 5-től a Margit-szigeten van még?
4: Este ilyen 10 óra környékén kilőtt. Kérdeztük tőle, hogy körülbelül mikor érkezik haza. Mondta, hogy 1-2 környékén. Reggel botorkálok ki a sötétbe, hol a cipője, sehol. Bementem a szobájába, nem volt sehol, 5-kor felhívtam, és így mondta, hát hol lennék a Margit-szigeten?
3: És mit csinálod reggel 5-kor?
5: Bulizik, könyörgöm, hát 19 éves fiatal.
3: Nem otthon ültem.
5: Persze, de ahogy is, hát reggel 5-ig, aztán úgyis ugye majd holnaptól már lehet kelegetni.
4: Cudar lesz a visszaszakás.
3: Az biztos, nekünk is tegnap már gyerekek be, meg szomorúság, meg nagy sírdogálás, meg balatoni elköszönés. Ma már évnyitók, meg tankönyv átvétel holnap, viszont ők osztálykirándulással kezdenek.
5: Nálunk is.
3: Két napra elmegy a két gyerek, úgyhogy azért az Elég szépen. Hál' Isten, ilyen az iskola, úgyhogy ők holnap elmennek, ma meg már azért úgy kicsi visszaszoktatás. Nehéz ez nekik azért, na. Szóval ez a nyár azért ez egy nagy szabadság.
4: Figyelj.
3: De a szülőknek lesz most egy kicsit talán könnyebb, hát bár nem gondolom. Végig
5: csináltuk gyerekek, nekünk is ugyanígy volt, csak bennünket nem engedtek el ilyen sokáig, meg kicsit nagyobb rend volt, meg anyád már egy héttel a iskola kezdés előtt mondta, hogy akkor 9-kor le kell feküdni, nem? Tehát most mi vagyunk azért lassabb, vagy egy ilyen megértőbbek a gyerekekkel, hogy még azt mondod, hogy nyár utolsó estéje, húzzatok bele, persze.
3: Hát igen.
5: Nagyobb volt a szigor, de hát ugyanúgy végigmentünk ezen. Mi is, ők is.
4: Nekem ilyenkor már minden be volt csomagolva.
3: Becsomagolva, bekötve, ugye?
4: Tehát, hogy felvinnyettázva.
5: Hát pont tegnap beszéltük ennek az evolúcióját a békával, hogy amikor először lettek iskolások a gyerekek, tudod, akkor szép kötés, én egész este ott görcsöltem vele, hogy ez igazán szép legyen. Kis matrica rá, béka kézzel megírta. Aztán ötödiktől már volt egy kis valami...
4: Átlátszó ilyen, fólia.
5: Átlátszó engem. Fólia, és izével ráírtuk alkohol és filccel a nevet. Engem. Aztán, mikor középiskolások lettek, akkor szartam bele. Tehát igen, akkor úgy volt, hogy csomagolás nélkül, most szerintem füzetük sincs.
3: Hát most már meg kell oldani.
5: Ez az evolúciója a dolog.
4: Vettem 2-3-at, meg még tavalyról maradt pár, amiben van néhány oldal, úgyhogy azt használhatják.
5: Oldják meg. Írd tele, majd akkor kapsz újat.
4: Ha valami nagyon kell, akkor úgy is szólnak.
3: Ez lesz, gyerekek, ez van. De hát most már nagy okos, már azért meg kell nekik is oldani. Viszont az M7-es olyan cudarjó volt tegnap, este 6-7 körül.
5: Állt az egész
3: délután. Délután, mert mindenki elindult, a szorongok úgy elindultak délelőtt, hogy induljunk el korán, hogy ne legyen délután dugó. De mindenki szorong, úgy láttam, mert hogy délelőtt voltak a balesetek. Ezért a sok szorongó jól feltorlódott. És akkor viszont azt mondta, hogy lesz, ami lesz, inkább menjünk este, de még használjuk ki a napot. Egy óra alatt végigment. Tehát megint a szorongók vesztették el a csatát, és indultak el korán, hogy ne legyen dugó, és csináltak ezzel dugót, mert sokan szoronganak. Úgyhogy este 6-kor vasárnap, 1:06 az M7-es.
5: Az parádi.
3: Előtte 4 baleset, 6 torlódás, egész nap tök dugó, és aztán estére kiürült. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki szorongott, és elindult délelőtt, hogy nehogy baj legyen az M7-esem.
4: Én hétvégén felfedeztem magamnak a rakpartot.
3: Na, milyen? Nagy élet van.
4: Óriási volt, hallod?
3: Az ez a pesti?
4: Igen. Rengetegen voltak. Sok kiülős, ilyen kis kiköltözős kocsmák, úgyhogy két barátnőmmel nagyon sokat ittunk.
3: De jó. Sokat ittatok? Be megalakultatok?
4: De csak egy kicsit kellemesen.
3: 40-es milfek, lementek éjszakázni?
4: Igen.
5: Vadászkozni.
3: És milyen az éjszakai?
4: És arra emlékszel? Milyen boldogok voltunk még régen.
3: Hogy elszaladt a fiatalságunk? Hát jó az, és volt valami kis nézelődés, vagy szingli barátnők? Vagy...
4: Nem, mindenki házas.
3: Ó, de szomorú.
5: De pont ilyenkor van a kikacsintás lehetősége.
4: Valaki! Nyar vége van!
3: Igen, utolsó lehetőségem van. Valaki kapjon el. Mindjárt kezdődik az iskola.
4: Iszonyatosan sok fiatal volt, borzasztóan sok.
3: Ezért nem értem, mit csináltatok ott?
4: Hát, no.
3: Ugye? Nem azért kérdezem, csak hogy az ember azért nagyon ki tud ebből a közegből már lógni.
4: Nem, de
3: ez szomorú hazamenve, hogy hát igen.
4: És tudod, milyen forró, ilyen csapatokba verődve, hogy húzzák maguk után a hangfalakat, ilyen 8-10 összeverődve korzóznak föl alá, nyomják a saját zenéiket, de közben van kint DJ is, azt is tudod hallgatni, ha egy kicsit odaállsz, táncikálsz.
3: De egy pillanatra sem volt az érzésed, hogy kicsit elment.
4: Hogy kicsit kilógunk.
3: Ugye, hogy azért ez ilyen helyeken már néha van, hogy jó, itt vagyok, lüktetek, mi az Isten csinálok én itt. Aha, Úristen, Jézusom, megöregettem. Úristen, nézd.
4: Nagyon fura volt az, hogy bekapcsolt az a régi érzés, hogy én rengeteget jártam ide a Ráckertbe, meg a Romkertbe, és akkor a kettő hely között ingáztam 25 évvel ezelőtt, vagy 23 évvel ezelőtt. És most, hogy ugyanaz a hangulat volt, és emlékszem, hogy ha az jutott rögtön eszembe, hogy ha most megint 20 éves lennék, akkor minden estét itt töltöttem volna kint, és akkor így nagyon vártam volna a kapást. És most olyan fura volt tudott ott ülni, hát hármasban iszogattuk a kis csintalikunkat.
3: Igen, szóval.
5: Jó, de már nem olyan, mint régen.
4: És ott a gyereked egyetemi felvételéje, hogy sikerült. Nagyon jó.
3: Tehát még volt a Rio a zöld párdon, még azokban is lehetett vártogatni, ott a hidaknál, ugye? Igen,
4: de itt ez a kettő, nekem ez volt a törzshely. Itt ingáztam egyik helyről a másikra. Itt könnyű volt benyomni, oda átmentél egy kicsit táncolni. Akkor
3: aztán ez leégett, ez a romkertet, fölgyújtották, hogy itt volt valami nagy.
5: Évekig zárva is volt.
4: Hát aztán eladták. Ugye
3: eladták, akkor... fölgyújtották, minden volt ott, azért dolgozott
4: a
3: maffia. De most újra van, igen.
4: Hát a Róm az van. Sőt, hát a lányom az ott bulizott.
3: Lányod a bulisztán? Nem, mentél megfigyelni.
5: Ugye megnézte, hogy anya hova járt annak idején.
3: Az kemény.
4: Óriási, és tudod, amikor kiliben a szobájából egy ilyen egyszer kis semmiben, és És így állsz, és mondtad, persze, hát vedd fel, hát most vagy fiatal, most vagy csinos, hát mikor, ha nem most, de csak így állsz, és hogyha úristen, a 18-es lányom olyan, olyan bomba, hogy csak így pislogok.
3: Ez elment egy kicsit, ja, de figyelj, az vannak retropartik, öregpartik.
4: Figyelj, a fiam mesélte, hogy állítólag ők ott voltak a rakparton, ahol mi így szokattunk, de nem értek oda.
3: Hát persze, hogy nem. Hát én sem mentem volna oda anyámhoz.
4: Hát, hát legalább oda köszönni.
3: Á,
4: nem.
3: Hát gondold el, hogy ott volt valahol anyád 18 évesen. Hát olyan nagy így bekerülte, de úgycsak a muteromhoz ne. És nem azért, mert ciki arc volt, hanem mert valahogy nem akartad azt sem elmondani, hogy mondjál, hogy vigyázz magadra, meg jaj, ne igyál túl sokat. Tehát semmit nem akartál, nem? Átmentél a másik oldalra. Hát 18-20 évesen. Na, ez kemény.
4: Én azért oda köszöntök.
5: Na és meddig toltátok?
4: Hát
5: 11-kor voltunk. Nagyon jó sikert 11-kor hazavittek.
4: Utolsó meccs, szóval.
3: 10-kor becsörgött a gondos órája valamelyik lánynak. Ennek telefonált a férje, hogy jó van, Gabika, most már gyere haza, mert tudod, hogy nem bírod az italt, és akkor mindig elcsámborogsz. Kettő meg elfelejtette elhozni a vérnyomás csökkentőjét, aztán haza kellett menni. Úgyhogy...
4: Szerintem én jeli egyre otthon
3: voltam. Na, hát az még egész jó.
4: Egészen kirúgtam.
3: Hát az egész jel egy. Az jó. És két lábon mentél haza? Nem vittek, nem vettek ki a taxiból.
4: De teljesen jól.
5: Ah, és jól érzem, és
4: azért,
5: te vagy.
4: De nem csak azért, mert eltettem. Szerintem ennyi volt a titok, hogy végre sikerült.
5: Taktikai evés.
4: Előtte volt egy taktikai zabot.
5: Ez az utolsó hétvége volt? Már úgy ért, hogy a rakpart lezárásban?
4: Én szerintem most van vége, vagy most volt vége.
3: Szerintem visszaadják, igen. Visszaadják. Azért ez egy nehéz időszak már, mint abból a szempontból, hogy tudod, hogy mire fordulsz rá. Szóval azért az a nyár, ez akkora különbség ahhoz képest, és oké, hogy önjáró gyerekeid vannak, de azért mégiscsak azért edzésre viszed, tanul, ezért, stb. De olyan szabadság ez a nyár, nem? Hogy azért ez így...
4: Én nem érzem ennyire elvágólagos.
3: Nem, én nehezen tudok azért erre a szeptemberre ráfordulni. Jön a suli, jönnek a kötöttségek, olyan szabad vagy azért nyáron, szabadok a gyerekek, te is. Fesztiválok, bulik, összmész, olyan más életvitel, mint azért, ami ősztől van.
5: Szerintem hiába 18-19 évesek a gyerekek, azért úgyis benne kell lenned egy csomó.
3: Egy verkliben vagy
5: igen,
3: azért.
5: Igen, már most szóval... intézi saját
4: verklizenek
5: magad.
4: Őket,
3: persze, nyomják. Igen, hát nekem nagyon-nagyon.
5: Jaj, Juli úgyse fogja elengedni ezt.
3: Nekem még a kicsi edzés, meg tudod azért, idehozod, odahozod, elugrasz érte, azért még benézel egy-egy szülőire, még azért kicsit néha tanulsz fel. Van egy ilyen verkli, amiben vagy.
4: Az világos, de hogyha összehasonlítod a szüleid szeptember 1-ét és a te szeptember 1-edet, az nem ugyanaz. Tehát, hogy nekik tényleg véget ért a nyár, és elkezdődött az őszi szezon és a tanulás. Nekünk még van benne egy másfél hónap. Tehát, hogy mi még
3: ja, húzom, ameddig tudom. Persze. Ja, persze. Hát
4: még hétvégig, még estén.
3: Nagy motoros terveink vannak még, meg ne viccelj.
5: De az gyerek nélküli.
3: Az hál' Isten gyerek nélküli, úgyhogy még meghosszabbítjuk a dolgokat. Na jól van, oké, elkezdjük. Akkor egy-két SMS, de nem, mert Zsülnek lendül a keze, úgyhogy akkor az SMS-ekkel beköszik kell, kinek, hogy telt a hétvégé, Viber üzenetekkel, mi egymással jövünk vissza hírek után. Közben játékra is lehet jelentkezni, és a dal kéréseket én már látom, de nyugi gyerekek, jó? Tehát kicsi pauze, ezzel ne traktáljuk a reggeli műsorstábját. Igen, aranyosak vagy, most külditek, ez legyen majd 10 óra után, SMS-ben, telefonon, de egyelőre ezt most még engedjük el, jó? Aztán tisztel jöhet minden. Fél hét van, pontosan jövő mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
0: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
11: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Licitálni lehet a Kálóczi téri vendéglátóhelyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. A részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Ismét egy helyen találkozhatnak a gazdira váró cicák és leendő örökbefogadóik Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én rendezi meg immár 10. alkalommal örökbefogadó és családi napját az Etó Parkban. A szervezők várhatóan 25-30 mentett cicával érkeznek, emellett gyerekprogramokkal, állatorvosi tanácsadással és adománygyűjtéssel is készülnek, írja a győr.hu. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én szombaton 15 és 18 óra között várja a cica barátokat. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. A rendszorgalmas őrei az M1-es vértesszőlősi pálya felajtónál lufifújó versenyt tartanak a Tarbánya felülérkezőknek. Barbara. Tatabánya, csak rosszul értek. Barbara, nagyon megfogalmaztad ezt egy kora reggel. Azért ez nekem egy nagy kívás. Lufifújó verseny. Aha, az kemény.
2: Fordíts, leszondáztatás van.
1: Szondáztatnak, igen, úgyhogy aki Tatabánya környékén, még benne van a szombat este, vagy a vasárnap este, az legyen. Az legyen óvatos, jó? Holnap lesz X7 a Fika puttonyoknak.
2: Bizony.
1: Six-kor, kelés, sevenkor indulás.
2: Six-seven.
1: Igen, megrezeg.
2: Megkapjátok.
1: Megrezeg, ez
3: mi
1: így van.
3: Mi is megkapjuk.
1: Így van. Mi is megkapjuk, hát menni kell. Ma lettem 40 éves, jelentkeznék a játékra. Péter küldte nekünk, valaki így ünnepli a születésnapját, hogy játszana egyet. Azt mondja, úristen, most először fordul elő, reggel 6-tól 8 órán keresztül fogom hallgatni a Rádió 1-et. Soma küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, ez van. Ilyen, amikor 8 órát kell dolgozni. Hát az kemény. Viszont Gyoko kiesett a US Open-en. Tudom, hogy ezt titeket annyira szegény. Nem ráz meg.
2: De én szeretem a csávót.
1: Igen.
2: A szerb vére miatt, tehát én vagyok egy teniszrajongó, de hogyha így egyet választani kell, akkor az tényleg ő, akit én így tökre szimpatizálok vele. Hát
1: első forduló.
2: Elment.
1: Elment, igen. Valami elment van, mert 6-2-6-1-re kapta ki az utolsó két szettet, tehát valószínűleg valami sérülés, de hogy sajnálom, mert hogy most azért az Alcaraz visszalépett, vagy a Sinner visszalépett, Alki még nincs olyan jó formában, talán még sansza is lett volna, de majd az Ausztrál Open-en, nem érdekes.
3: Neked ő mikor lett szimpatikus?
2: Hát mikor a kedvencénk
3: kihullottam.
1: Mikor már mindenki ilyen. Nem, én útközben szerettem őt meg azért. Az elején nagyon nem, és aztán így valahogy így egyre szimpibbé vált. Meg hogy még ott van ez az öreg veterán, ez még pláne szimpatikusan teszi. Elképesztő, így van, de kiesett.
3: És, és nem csak úgy pilinckázik, hanem azért most kiesett, igen, rendben, de egyébként oda teszi magát. Még
1: oda.
3: Mindig. Emlékszem, neked még megvan valahol az a felvétel, ahol neked üzent?
1: Nincs. Ahogy Gyoko fölköszöntött.
3: Igen.
1: Előkerítettétek. Klassz FM, és a hajón valami hajón igen. Volt éppen, és a menedzser által eljutottunk hozzá, és akkor boldog szülőnapot kívánt. Nekem le is adtuk a rádióba. De nincs már meg, ezeket én nem nagyon teszem el.
2: Pedig mit összedolgoztunk vele?
1: Igen, pedig mi meló volt, ja.
2: És mi van a Williams lányjal? Ő még teniszezik?
1: Hát a Vénusz az úgy látszik, hogy igen, ezen én is meglepődtem. A Serena az már nem.
3: Párosban láttam, most egy pár nappal ezelőtt.
1: A Serenát?
3: Igen.
1: Igen? De a Vénusz, még ez engem is meglepett, hogy Vénusz Williams ott van. Én azt hittem, a két Williams tesó az már...
2: Igen, már nyugdíjas éveiket morzsolgatják.
1: Számolják a dollár milliárdokat, amiket megkerestek szponzorokkal.
3: Meg hány minden? Évesek? Miért?
1: 35? 40. Taróci Balázs bent van még? Igen, igen, igen. Taróci ott van, nagyon jó játszik. Tehát a fonák keresztje az iszonyatosan erős. Na, van, Burger King nyeremény, gyerekek.
2: Az. Hoppá! Burger King úr visszatért.
1: Belénk szeretett.
3: Akkor ez mit jelent? Jó.
1: Hát az, hogy a héten az akkor biztos. Hoznak nekünk egy jó reggelit. Én tegnap megcsaltam őket, úgyhogy...
2: Jó, nem szép. Igazán nem szép.
1: Lemérgeztem magam a konkurenciával.
2: Nem voltak nyitva, gondolom.
1: Nem voltak nyitva. Még nem tudtam, hogy a héten játszunk, mert akkor nem tettem
2: akkor csak
1: volna.
2: Csak oda mennék,
1: két dupla sajtbulival lemérgeztem.
2: Olyan jó néha.
1: Tegnap kellett.
2: Ugye, hogy mindig, persze, éljünk egészséges, mi a fra... Na, néha egyszer azért csak jó belefutni egy ilyenbe.
1: Tegnap brutálisan lemérgeztem magam. Serena 44, Vénusz 46.
2: Oh! A neki.
3: Atya ég.
1: 46 évesen játszik.
2: A Vénusz az idősebb.
1: Igen. És itt van, megírta a Blik. Novák Djokovic köszöntötte a Sebestyén Balázsné születésnapján. Mi a dátum? Tessék, mindenki mondtad egy évszámot.
3: Várj, ez még Klassz FM.
1: Klassz FM, oké.
2: Okay. Hát ez 2012.
1: Na, nem rossz.
3: Nem, 2010 maximum.
1: Közé, pont alá megfelelő. 11.
3: 2011. Aha.
1: 2011. Nem sok, hát egy 15 éve most. Nagyon már. Hát vicces. 15 éve
3: keresd
1: volt.
3: Meg azonnal.
1: 15 éve volt ez, hogy a Gyoko azt mondta, hogy happy birthday. Ja. Hajó férészegen két prosecco után. Azért az kemény. Ez kemény, gyerekek. Na, itt van a hallgatók. Haló, jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok. Ildi vagyok, Kunszán Miklósról.
1: Hello, Ildi. Operátorként dolgozol.
4: Igen, igen.
1: Aha, nagyon jó. Jól van, és kit választottál játékra?
4: Julival szeretnék játszani.
2: Legjobb döntés.
1: Jó, miért Julit választottad?
4: Hát, én akkor voltam gyerek, amikkor a Juli játszott a kölyök időben, ugyebár. És mondom, hát egy kicsit akkor beszélgessünk, arra gondoltam.
3: Csináljuk.
1: De hát
4: nem vagyok fiatal.
1: Gyuli se, úgyhogy te teljesen jól passzoltak igazából.
4: Balázs, igazából veled vagyok egy idős.
1: Na, tényleg 77-es vagy akkor ezek szerint.
4: Igen.
1: Jól
4: csak
1: van.
4: Én szeptemberi vagyok.
1: Oké, jó. Hát valakinek ennyinek is kell lenni, úgyhogy ez van. Akkor játszatok egyet. Jó
4: volt a buli.
1: Melyiken voltál?
4: A Plázson voltunk 19-én, de nagyon-nagyon jó buli volt.
1: Plázs 19. Aha, nagyon jó, örülök.
3: Zsulci nagyon integrált.
1: Hogy ott voltatok. Jól
4: jó,
1: van.
4: Jó, kezdjük.
1: Oké, indulunk akkor. Jó esetek egymásnak, 3-2, tessék.
3: Te nézted a kölyök időt?
4: Bizony, minden részét láttam, a nyáriakat főleg, azok nagyon-nagyon jók voltak.
3: A nyári filmeket?
4: Persze.
3: Volt kedvenced?
4: Volt a szerelmes film, a címét azt elfelejtettem.
3: Hát szerelmes
4: megmondom.
3: Film.
4: Ez volt a címe?
3: Az volt a címe.
4: Aha, az nagyon jó volt. Abban mindenkit nagyon-nagyon szerettem. Az én fiú kedvencem az a Dombóvári Kristóf volt, mint általában mindenkié.
3: Szerelmes voltál
4: a lányok,
3: veli?
4: Hát egy icipicit, nem nagyon, csak egy icipicit.
1: Nem nagyon!
2: De jó voltál!
1: Pedig jól mentél, csak azt mondtad, hogy nem nagyon szép, hogy Gyuli!
3: Így csak van, írtál neki levelet?
1: Levél, tényleg?
4: Nem, idáig nem, dehogy is nem. Á, eszembe se jutott. Csak hát úgy minden lány barátnőm oda volt érte, és hát mondom, megnézem már, hogy kiről van szó, igazából ennyi volt a történet.
3: Most már azt hiszem, hogy Kosztarikán él.
4: Nem tudom, nem követem, fogalmam sincs.
1: Milyen jó hely. De szeretnék oda eljutni.
4: Hát nem én élek Kosztarikán, sajnos.
1: Nem, Ildita nem. Viszont figyelj, van egy nagyon szép nyereményed, azért ezt odaadjuk, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na.
4: A kisebbik fiam koleszos Kecskeméten, úgyhogy azt hiszem, hogy megvan neki a vacsorája minden napra.
3: A kisebbik fiam 19 éves.
4: Ő a 19 éves Gábor, igen, és Kecskeméten jár iskolába, és ott kollégista, és ott van is Burger King, úgyhogy szépen akkor majd ezt ő el tudja használni.
3: Na, boldog.
1: Nagyon jó. Jól van. Oké. Küldjük akkor neked, és akkor használjátok. Jó?
4: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Oké, ciao.
4: Hello, sziasztok.
1: Hello.
3: Képzeljétek el, hogy van egy Rádió 1-es törzs hallgatónk, aki múltkor születésnapja apropóján így felhívtam ide a szerkesztőségbe, mert nagyon szereti a műsort, meg nagy rajongója mindenkinek, és elhozott egy levelet, amit 20 éve tartogat, amit még az egyik kölyök idősnek írt, és szerette volna eljuttatni velem neki, amiben szerelmes.
1: Nem mondom, én vonzod a hülyéket.
2: Hát és ráadásul teret is.
1: De hogy miért hozod őket ide föl? Valaki előbb-utóan ránk robbantja a stúdiót, csak szólok. Fölhozol ide valami kicsit.
3: Nem. Ketyós. Nem, ő egy nagyon-nagyon régi és nagyon kitartó rajongó.
1: Hát ketyós. Persze, aki 20 év után még kölyök idős leveleket szorongat a kezébe, hát nyilván van egy kis probléma. Mentálisan, azért mondjuk meg őszintén.
3: De eltette, és zavarban volt, amikor odaadta azzal, hogy ő ezt szeretni valahogy neki.
1: Kinek? Eljutott. A vörösnek, az elálló fülűnek?
3: Nem. Ez egy lány, az egyik lánynak szerette volna eljutatni.
1: Ki az egyenes hajú? Ki volt? Egy csomó acérréka?
3: Nem.
1: Nem az acérrékának?
3: Nem.
1: Acérréka! Emlékeztek acérrékára?
3: Acérréka hihetetlenül jó kávézót üzemeltet.
1: Tényleg? Réka kávézót sem, nem is tudtam. Igen. Én nagyon kedves csaj. És kinek akart eljutatni?
3: Hát Schneider Viki.
1: Figyelj, Juli, az egy nagyon fontos dolog, hogy bárki akar ide följönni.
3: Azt nem engedjük be.
1: Tehát, hogy azt ne. Bonyolítsd le, de előbb-utóbb rajtuk lesz C4, lesz a kezükbe valami kis ketyegő cucc, elővesznek itt egy kés, nagyon barátságosnak tűnnek, és elvágják a recepciós torkát. Vigyázni kell a bolondokkal. Ezt az iroda előtt menedzsel, ne hozd ide föl őket.
2: Időket haza.
1: Elbújik a pult alatt, előjön itt hétfő reggel, bemászik a szobába, elviszi valami relikviánkat, ne hozd ide a bolondokat.
3: Figyelj, születésnapja volt. És valahogy azt éreztem, ja, és ráadásul a barátnője írt nekem azzal, hogy ő neki ez élete nagy vágya, aha, hogy születésnapja apropóján ő itt találkozhasson velünk. És akkor gondoltam, hogy ne a ház előtt átsorogjon.
1: Ja, de ezért úgy hoztad, hogy mi nem voltunk itt.
3: Ti már nem voltatok
1: itt. Gyere, találkozhatsz a Balázsnak. Hol vannak? Nincsenek itt.
3: Ők már nem
1: viszont itt vagyok én.
3: Ennek nem teszlek ki titeket.
1: Itt vagyok én, Juli.
3: Nem, felhívtam egy kávéra, még maradt egy darab akkor az országtortájából, abban megkínáltam, teljesen odáig volt és vissza.
1: De aranyos volt.
2: Miért csinálod ezt?
1: Tessék, szereti a bolondokat, mondom.
2: De mindenki, aki valami jó sztorit
1: hoz. Ábel is tönkretette, Jani. egyébként tényleg Ábel is tökretett a Jani, csak mondom, hogy vigyázzál. Az ilyenek mindig egy kicsit ketyósak.
3: De én, tudod, én bírom.
1: Hogy... Tehát... Igen, igen, hát ez, ja. De, ha...
3: de nem, tehát, hogy lehet őket kezelni.
1: Abszolút.
3: Tehát, hát, ide jön, és látod
1: én ebből éltem 5 évig a Balázsóval, tehát én abszolút tudom, igen.
3: De... Figyelj, a fél óra, és az neki maga volt a mennyország. Itt fent ültünk a teraszon, beszélgettünk egy picit. Így.
1: Furán nem nézett néha körbe? De. Nem rejtette valamit az ülés alá? Nem jött, de...
2: Balázs itt szokott ülni, ilyenek
3: igen,
2: voltak?
3: Igen, volt ilyen. Itt bejött, megnézte a stúdiót, elállt
1: a hátamon, hallod? Egyszer ott várnak majd egy parkolóba, egy plázába, a kocsitba beülve az anyósülésre. Szia! Tudom, hol tartod a kulcsot. Tudtam, hogy jönni fogsz. Most végre elmondom, hogy 20 éve akarlak elrabolni.
3: Kicsit fura volt, hogy oda ment a székethez, és megsimogatott.
1: Ezért mondom, meg, hogy bolondok.
3: Azt mondta, itt több Balázs, és itt Feri.
1: És átadta a levelet. Miért nem olvassuk el? Hát vedd elő, olvassuk el, hogy odaadtad neki a lánynak. Hát add ide, olvassuk
2: itt
1: el.
2: Itt a levél, na, gyerünk.
1: Hozd ide, olvassuk el.
3: Nincs itt nálam, mert mondtam. Szóval annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy egyrészt nem nekem írta.
1: És el kell juttatnod valamelyik egykori szebb időket megért kölykidősnek.
3: Hogy ezzel a taggal sajnos egyáltalán nem tartom a kapcsolatot, mert hogy normális is lerázott minket. Jó ide, 10 évvel ezelőtt lezárt ezt a kapcsolatot. Úgyhogy mondtam neki, hogy hát hiába adja oda, mert nálam csak elakad, akkor. És nem fog tovább jutni ez a levél.
1: Azt írja, itt vagyok most is, látlak titeket, most is itt maradtam. Múltkor engem is fel akar csalni a Juli. Juli, inkább vidd a Minipolisba, ott is egy rádió és tudni. Egyébként
2: tényleg jött. Jászott el, hogy ez az rendes stúdiónk.
3: Nem is tudjátok.
1: Van barátnő, de szerelmes levet szorongat 20 éve egy csajnak egyébként. De várj, ez lány.
2: Ez megvan. Persze, tehát 20 éve írta ezt meg, vagy ő mondta?
1: Szefors, mondom, szefors.
3: Nem is 20 éve, hát 30 éve.
2: Te is ez 30 éve megírt, és az a levél megvan. És te őt beengedted ide?
1: Semmi baj. És egyébként kedvesek a bolondok, nincs velük baj.
2: De jó, csak egyszer fordul.
1: Egyszer rosszul sül el, egyszer elővesz egy kés valamelyik, de mondd, nincs baj a ketyósokkal. Tényleg.
3: Figyelj, ha nagyon akarnak, akkor itt a ház előtt elkap.
1: Mutasd meg, hol parkolok, várjon már meg engem. Ez egy hosszú beszélgetés lesz.
3: Ez
1: a Balázs parkolója, de most lefekszem, és mikor jön? De szombat van, menj már, nem baj, itt fekszem hétfőig.
3: Én szinte biztos vagyok, hogy ti már ezerszer találkoztatok vele, mert hogy ő disznóvágáson is ide szokott jönni, itt szokott állni az épület előtt.

0: Jó, de akkor megvolt az évi egy jó cselekedeted a hallgatókkal kapcsolatban,
1: nekem,
0: a közös tortázás.
1: Évi több ilyen van.
0: Évi több ilyen van. Egyébként a minipol az nem egy rossz ötlet. Tehát ez oda elviszed, azt mondod nekik, hogy minden rádiózunk.
1: Majd ledumálom velük.
2: Mi a végén pénzt adtál neki?
1: Nem, kivitelesen. Igen. Mert nem kért.
0: Balázs, ne piszkáld az orrod, és gondold meg, hogy felállsz a székből. John Lennon gyilkosa és rajongó volt, csak mondom, hogy Mark Chapman egyébként, amikor lelőtte Lennon a Dakota ház előtt, 81 vagy 82-ben, akkor ő odáig volt a John Lennonért. Tehát, hogy így, mondom, óvatosan, Juli, óvatosan. Vidd Vekerlére őket. Tarts neki garázsvásárt, érted? Turkáljanak a konténeredbe, ami ott van a lakásodnak előtt, az építési konténerben. Mit tudom én? Fölhozza őket ide, hallott Feri? Hát.
1: A legrosszabbat fel. De figyelj, ezek teljesen hétköznapi emberek.
2: De aki... minden így indul, hogy tök hétköznapi. Érted? Igen. Tehát az a gyerek, aki most elkötötte a hétvégén a repülőt, az tök hétköznapi volt.
0: Teljesen.
2: Péntek estéig, amíg be nem rugott. Ennyi.
0: Bárcsak részegen el tudnék kötni egy repülőt. Erre a sztorira így vagyok. Miért nem én kötöttem el ezt a repülőt? Igen, most talán most sokat vagyok Vekerlén. Beugorhatok valamikor, Juli?
1: Gyere, várlak egy kávéra. Ami nagyon fura ezeknél az embereknél, ugye az, hogy gyakorlatilag az első perctől az utolsóig végig hallgatják a műsort.
0: Igen.
1: Így aztán annyira képben vannak mindeneddel kapcsolatosan, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy ők nagyon-nagyon jól ismernek téged, tehát valószínűleg te is nagyon jól ismered őket, és olyan...
0: Igen. Olyan Wesley Snipes, Robert De Niro, a Rajongó című film. Hát azért van sok minden szól erről, igen. Mark Chapman, John Lennon, tényleg tudjuk, írt a hallgatót, tudjuk, mi lett a vége. Tehát, hogy azért...
1: Érzem a szagot, Bali.
0: Ha bárki feniránk a fogunkat, jó, hogy úgy akar híres lenni, hogy bármi, kezdje Julival.
2: Higgyétek el, nagy hírt csinálunk
1: belőle.
0: Nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, jó? Tehát várja meg Julit Vekerlét.
1: A szőkéért nem kár.
2: Hát de kár, csak te szabadítottad ezt ránk, úgyhogy...
1: Nem, én ezt betartom ezt, hogy akkor hívok ide bárkit, amikor tudom, hogy ti jó eséllyel nem vagytok.
0: Igen, de mindig hitegeded. Balázsik, mindjárt jönnek, gyere, igen, egy kis kávét. Balázsik, mindjárt itt vannak, üljél egy kicsit.
1: Pont lecsúsztál róluk. Ha 3 perccel korábban jössz, akkor még elkapod őket.
0: Azt a mindegy, de kemény vagy. Na jó van, gyerekek, megyünk, jövünk mindjárt, 2 perc van pontosan 7 óra, ha van közlekedés, küldjétek kinek, hogy indul a szeptember, mi van, gyerekek, ráfordultunk erre is. Iskola, meg óvoda, meg minden kezdődik, úgyhogy vissza sajnos a normalitásba, mi pedig akkor jövünk 7 óra után mindjárt, a hírek után.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Megértettük.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamát.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5

0: napon át a Premier Outletben.
1: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Anya, arra gondoltam,
11: rendet raksz a szobádban.
10: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
11: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: Reklámot hallottak.
14: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám. Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
15: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
16: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
17: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
18: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait?
19: Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között.
18: A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyírokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés kulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell.
19: Foglalj időpontot a Szalonék felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon.
18: Út a tudatos életmódhoz, találkozzunk szeptember 16-án.
14: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Licitálni lehet a Kálróczi téri vendéglátóhelyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Győr Projekt Kft. Licit útján adja bérbe az üzemeltetésében álló Kálóczi tér 10 szám alatti csónakház jelenlegi nevén Kálóczi téri rendezvényközpont vendéglátóipari egységét. Az érdeklődők szeptember 23-án délelőtt 10 órakor helyszíni bejáráson is részt vehetnek. A pályázatokat október 14-én délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a Győr Projekt Kft. Székhelyén. A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a társaság honlapján érhetőek. El, írja cikkében a győr.hu. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. A részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai is.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 12 perccel. Hello, drága hallgatók!
5: Hello, bello!
4: Ide valaki, nagyon igaza van, Bali, ez ma te napod. Reggel Balázsék, tisztel kívánság műsor, ezt sem most van itt. Egyébként tényleg, tehát ez, ma megtolom ezt a dolgot. Tehát, hogy ma mindenhol ott leszek. Rádió, kíváncsiságműsor.
5: Este tévé.
4: Este tévében vagyunk, mindenhol. Mindenhol ott vagyunk, Szabika küldte nekünk. Vértes kett helyen, tudom, van egy ilyen, én azt olvasom, amit írtok, szondázás, ittasan ne gyere erre. De lehet, hogy vértes kett hely. Vagy kett hely van ilyen, hogy vértes kett hely, mindegy. Az egyik, hogy valahol a vértes környékén szondázás, ha itt áll, akkor ne menj arra. Jó, ez fontos. Mindenki legyen óvatos. Sokan, sok helyen szondáznak, úgyhogy...
5: Ez egy darabig nagy divat volt ez a hétfő reggeli. Tudod, a fővárosban is hidakat állítottak, meg a hidakon az autókat.
4: De miért nyáron, mikor többet bulizol, meg koncertekről mész az, miért akkor, mikor kezdődik az iskola, de tényleg?
5: Mert hát, most még belehúztál hétvégén, ugye?
4: Igen, megtoltad a hétvégét.
5: Megtoltad utolsó nyári hétvégét, gyerünk!
4: Székesfehérvári lehajtó elesett, a dugó véget, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Ha van arról valami friss, akkor írjatok, jó? 0-23-111-111. SMS számú. No, gyerekek. Bocsánat, csak tűszögtem itt valami. Valamiféle parfüm van a levegőben. Na, mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg, hát ez a hétvége a híre volt. Hát zseniális a csávó, ő ugye annyit tudunk, hogy ő berugott, ugye?
5: Okay.
4: Tehát innen indult, hogy ő berugott Kalocsai reptér környékén való, vagy legalábbis odaérkezett meg. Mindenesetre jól sikerült éjszakája volt. Ivott egy kicsit.
5: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rugott, szombaton kötötte el a gépet?
4: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de
5: tehát
4: ugye...
5: Ez előző esti, vagy aznapi?
4: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indultál el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz, na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
5: Jó, mondjuk én...
4: Nem így gondolkodott.
5: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
4: Igen, ide jutsz, elrobsz.
5: Ugye, tehát
4: kerékpár.
5: Eddig ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok. A kerékpár és a kisrepülő ellopása között,
4: igen.
5: Én azt gondolom.
4: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? Uh-huh. De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz. És azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
6: Igen,
4: benne maradt
6: abban
4: a világban.
6: Igen. És azt érezte, hogy ezt most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet súrranni?
4: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
6: Oké. Okay. Várján,
5: tehát ott van, hogy jutsz be? Hogy jutsz be ugye a reptérre? Őrzik vagy nem őrzik? Egy, kettő. Ennek van kulcsa.
4: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
6: Úgy tudja.
4: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségül, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kisrepülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Nem mondd, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, grippenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
5: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a 2000 grippen.
4: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a Kalocsai reptérről, balra-jobbra nézel, és 2 darab grippen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a grippenek ilyen lassan repülni.
6: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
4: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy? Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A grippenek hogy repülnek ilyen lassan?
6: Azt mondod,
5: hátrafelé megy.
6: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. 4-szer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok. Nem enged.
4: Nem tudod?
6: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
4: Használd a grokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az Open AI-t, nem. Figyelj. Na várjál, megérkeztek a grippenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállás hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csáva az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy hogy megy a GTA-ban.
6: Te, neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
4: Igen.
6: Eljutottál bármeddig?
4: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy 2 személyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
5: Hát a gyengéknek, ugye?
4: A gyengéknek.
5: A profik azok beülnek és vezetik.
6: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
4: Ez a Cessna 172. Ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
6: Hogy indítod el egyáltalán?
4: Ha van benne kulcs.
6: Kell, hogy benne legyen kulcs.
4: Valamilyen indító van kell.
6: És ezt bent hagyják?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
5: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamilyen beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
4: az biztos, hogy nem.
5: Érintésével indította.
4: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted 2 grippen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van 2 grippen, és azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
5: Okay.
4: Meg vagyok.
6: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy
4: gondolom van valamilyen jelzés.
5: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell, gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted? Hogy ismerd a jeleket.
6: De vannak a nemzetközi
4: jeleket.
6: Mit csinálsz, te normális?
5: Állj le! Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
4: Szerintem simán.
5: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
4: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
5: Hát nem.
4: Ugye?
5: Hát
4: tehát, nem. Hogy... Igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
6: Van-e ilyenkor ott bárki az irányító toronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyit az ablakon, és azt mondja,
4: hajnali 4 óra van, nincs repülő. Mi a franc, és repül a Cessna, igen.
6: De Józsi, ki ez?
4: Igen. Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmnek legtöbb éve van, írja egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs. Ugye? Hát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
5: Szerintem tök véletlenül repült arra. Azt szerinted tudta, hogy merre repül. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved, hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott léped be. A paksi légtér az védett, ezért jöttek a grippenek. És
4: igen.
5: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni.
4: Igen.
5: Nem, menekült.
4: Ott, igen, menekült, de azt mondja, hogy nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt, és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg, akkor de, akkor ez lehetett.
5: El akart lopni a kocsit is.
6: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
4: Részegen?
6: Aha.
4: Hát szerintem nagyjából ez.
5: Ennyi, tehát, hogy hát ilyen... ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani?
6: Tehát,
5: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
6: eldobtál egy telefont.
5: Elviszed a sörös korsót, eldobsz egy telefont, ilyen, tehát ennél nagyobbakat nem?
4: Nagyjából ezeket csinálni, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, gyerekek, írjon valaki, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy helyi látványosság, lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol laki, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
6: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
4: Az apja nyilatkozott. Igen,
6: apuka.
4: Ott mond,
6: apukát is
4: nagyon szívesen megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
6: És az a durva,
4: azért az nagyon erős.
6: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
4: És képzeld, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elköltöttél egy Cessnát. Üldöztek a gripenek. Készen leszállás hajtottál végre. Leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit. És ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
6: Óriási!
5: Én egyedül?
4: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll. Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kiutást, az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőtelek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
5: kérdés.
4: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. Őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat? Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
5: Hát valószínűleg
4: igen. Lelövik, igen?
6: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
4: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, leszállás, üzemanyag 36 ezer forint, 4 ezer év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, azt nem tudom, hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, ha te tényleg makon vagy.
5: Abszolút. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
4: Nem volt hely, de letette, leizóhatott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
5: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül... olyan közel kerülsz, akkor egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
4: És valószínűleg lelövik, mi?
6: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
4: Igen. Figyeld. A kalocsai reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mezőn kényszerleszállást hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek.
6: Ez
4: hát azért ez zseni ez a sztori.
6: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
4: Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
6: Amikor
4: kecskemétre.
6: A tankot.
4: Igen, ő lopta el a big alkatrészeket a kecskemétről, érted? Múltkor az jött egy MiG-29-es hajtóművel kecskemétről lopta. Ahhoz képest...
6: Lezárták az eljárást.
4: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezésére.
5: Itt azért gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
4: Ez egy százacskában úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterrel, Gripenekkel, földi mentőegységgel, micsoda port kavart a csávó? És akkor mi van? 3 nap elzárás, kijózanodás, szabálysértés?
6: Valamit?
4: Eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
6: Nehogy aztán fényt kapjál?
4: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudtam így, csak valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
5: Nem megtámadjuk Paksot, meg ilyenek. Uh-huh.
4: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
6: Hát figyelj, van, aki...
4: Rosszálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
6: Mi pucér maraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom. Oké,
4: okay. Még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
6: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
4: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt olyan. Nem hiszem.
5: Hát miért elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta. Hát.
4: Aha. Azt mondja, hogy Paksonak saját légvédelme van a grippeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.
5: Milyen légvédelmi ágyuk?
4: Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, igen.
6: Kupola.
4: A repülésben a le- és a felszállás a legnehezebb. Nekem aktív pilótaként az a furcsa, van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni, a szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha. Látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
6: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
4: Igen.
6: Tehát, hogy sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
4: igen.
6: Azért az elég jedi.
4: Itt van egy hallgatónk. Tamás, hello Tamás, ciao.
2: Sziasztok, sziasztok.
4: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
2: Igen, én pilóta vagyok.
4: Pilóta.
2: Na,
4: csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
2: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az, az egész repülés.
4: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
2: Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
5: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
4: Nagyon-nagyon részeg vagy.
2: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt nem felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
4: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
2: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
5: Ja, az biztos. Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen.
2: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
4: Megőrül, tényleg?
2: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
6: Irány, Budaörs, próbáljuk.
4: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, a Kalocsáról indult, nem tudom, milyen
2: húzat nézőnszer. Perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem.
4: De pont a levegőben volt, de láttad, ahogy ő repül?
2: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a lajstromot.
4: És nem jelentkezett.
2: Próbáltam, nem jelentkezett be.
4: Ja, talán hát hívjunk már föl.
2: Rádiózni.
4: Nem tudott rádiózni. Nem tudta bekapcsolni a rádiót valószínűleg, igen.
2: Jó. Hát valószínű, igen.
4: Azt a mindent. Fölhívunk még egy-két kérdés erejéig, csak gyorsan, mert rövid az idő, csak egy rövidre még, jó? Hogy zajlik ki, amikor egy rádiózás kipróbálja letenni, hogy jönnek a gripenek, itt még van egy-két rövid kérdés. Milyen visszahívunk, jó? Köszi, ha rájössz, köszi, Tamás. Az mi, hogy a levegőben volt, és hallott, hogy hívják a Cessnát.
6: Senki nem érte el?
4: Senki nem válaszolt. Nem tudtam elnyomni a rádió gombját.
6: Mindig ilyen őt kereste.
4: Azt a mindeni, gyerekek, azért ez nagyon kemény. Jó, írjátok meg, gyerekek, nektek mi volt a legdurvább? Jó, na nézzük meg, tehát ehhez képest hol tartanak a mi hallgatóink. Jó, de nem ér kamuzni való sztorikat, ami megtörtént egy blackoutnál, ahol idegen esküvőn ébredtetek egy napos vonatot után. Jó, jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
9: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
7: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
0: Reklámot hallottak.
12: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
14: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
12: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. Részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Ismét egy helyen találkozhatnak a gazdira váró cicák és leendő örökbefogadóik Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én rendezi meg immár 10. alkalommal örökbefogadó és családi napját az Etó Parkban. A szervezők várhatóan 25-30 mentett cicával érkeznek, emellett gyerekprogramokkal, állatorvosi tanácsadással és adománygyűjtéssel is készülnek, írja a győr.hu. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én szombaton 15 és 18 óra között várja a cica barátokat. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek, reggel. Továbbra is keresjük azt a 24 éves férfit, hát ha megtaláljuk, vagy ismerős, vagy szülőt, vagy márkit, aki ugye szombaton hajnalban ellopott egy Cessna kis repülőjét a kalocsai reptérről, és Paks felé vette az irányt, riasztva a légierő gripeneit. Nem volt repülési tapasztalata, nem volt az apukája, azt mondta, hogy jogosítványa sincs a srácnak. A férfi leszállt ugye egy napraforgó táblában, és utána az 512-es úton megpróbált elhajtani egy autóval.
4: Keressük a csajt, akivel szakított aznap.
3: Igen, keressük a csajt, aki szakított, keressük a Rockstar Games-nek a vezérigazgatóját, hogy integrálja a történetet, és halasszák el a GTA 6 bemutatóját azonnal legalább egy évet, és ezt a sztori legyen benne, mert ez full GTA, elmondom neked, elkötni egy repülőt, leszállni, oldalra borulni, utána elkötni egy kocsit, ez egy az egybe GTA.
4: Legyen ő a díszvendég a nagy bemutatón.
3: Ha ez nincs benne a GTA 6-ba, ez nem lesz benne ez a sztori, egy órát se játszunk vele. Szóval igen, és ugye beszéltünk Tamással, akit mindjárt visszahívunk a Cessna pilótájával, de és Tamás a levegőben volt, és hallotta a légiforgalmazást, hogy a torony keresi a srácot, hogy szóljon bele, hogy mégis miért repül a Cessna, és hova repül. Nyilván nem volt rádióforgalmazás, mert valószínűleg nem tudta bekapcsolni a rádiót.
5: Lehet, hogy hallani hallotta, de visszaszólni nem tudott.
3: Visszaszólni nem tudott, és ott tartunk ugye, hogy vagy szimulátorozott, és ott tanult meg, vagy valamilyen előképzettsége kellett, hogy legyen. És hogy ezek a dízel Cessnák, ezek nem kulcsosak, hanem startgombosak.
5: Az ajtóhoz van kulcs, tehát bezárni be tudod, de ha ezt elfelejtetted, vagy nem zártad be, akkor megnyomod a startgombot, szivató, az gyerünk.
3: Most nem tudom, Zsül ezt... megtalálta, bocsánat, Zsül megtalálta a repülését, figyelj, ezt repülte. Tehát igen, itt azért van baj, ez körülbelül úgy néz ki, mint amikor egy 3 éves gyereknek adsz egy rajzlapot, hogy rajzoljál, és elkezd vonalakat húzni. Felszállt egyenesen, nyomt egy balost, utána nyomott egy visszafordulót, átrepült a hát én nem is tudom minek, a másik oldalára, és ott egy hatalmas nagy, de nézd meg, atomerőmű déli bejáró fölött körözött a csávó, de Paks fölött, érted?
4: Ott az éles jobb kanyarnál, ott már nagyon bátorra repült a vadát, nem? Igen, ott volt egy, mit tud ez a gép?
3: Igen, és valahol az atomerőmű déli bejárójánál a betonút mellett leszállt a búzamezőn, ez a Flight Radarnak a repülési adata.
4: És a Gripeneknek az konkrétan. Útonal terve megvan? Arra lennék még kíváncsi, hogy ők hol szálltak be a buliba.
3: Hol szálltak be a buliba, és a Gripenek ugye köröztek még a levegőben, amíg megérkezett a mentőhelikopter és a jármű.
4: Hát ez nem lesz olcsomulatság.
3: Ez nem lesz olcsomulatság.
4: Előzetesben van a csávó, azt írják.
3: Aha, nem hát, fogunk tudni vele beszélni.
4: Nem valószínű. De egy rokona talán csak...
3: Azért csak van egy rokona, aki elmondja, hogy milyen, igen. Szóval nyilván anyagi kár van, nyilván a Cessna kárát ki kell fizetni, nyilván ez egy komoly bűncselekmény, tehát mi sem istenítjük őt. Maga a sztori érdekes, hogy ez hogy mész be egy repülőtérre és kötsz el. De hívjuk akkor Tamást még, itt van a vonalban állítólag, mert hogy még van egy-két kérdésünk vele kapcsolatban. Hello Tamás, újra jó reggelt!
6: Sziasztok!
3: Csáu. Szóval te hallottad a rádióforgalmazást, hogy őt hívja a torony. Ilyenkor a kalocsai torony hívja őt?
6: Nem, a Hungarokontroll tájékoztató szolgálat keresi, mert ugye a gépe, legtöbb gépben egy transponderek úgy vannak bekötve, hogy ahogy áram alá helyezik a gépet, a szűrtség alá, az ugye azonnal működésbe lép, valószínűleg ennek a gépnél is ez így volt bekötve, és onnantól kezdve ez a transponder jelet ad rólunk, tehát látják, hogy merre megyünk, milyen magassan, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a paksi légteret. Nyilván őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat. Valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a röplőgép nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi, és akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
3: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat, és Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, igen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
6: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a Gripeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentőhelikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a Gripeneket.
3: De ezt itt a srácok rá is emelték a Gripeneket.
6: Hát igen.
3: Ez akár lehet tűz parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
6: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
3: ütletik. Aha. Lehet, hogy akkor nem hát, így beszélünk igen, erről mi igen, sem, igen.
6: Hát, sőt, valószínűleg nem beszélünk egyáltalán, de rendkívül súlyos dolog azért, amit ő csinált úgy, hogy képzetlenül ráadásul. Ezek a magasságváltásai is nyilván azért voltak, mert fogalma nem volt, hogy mit csinál. Hát valószínűleg láthatott filmekben, hogy mit kell húzni, nyomni, és akkor ezt próbálta leutánozni fejből, de... De hát ez
5: így sikerült. Figyelj, csak a reptéren, a kalocsai reptéren is van irányító torony, ugye?
6: Nincs és nem kötelező, ott csak mondjuk rádiószolgálat van, ha aha. van, de ez nem, ezeken a reptereken ez nem kötelező.
5: Tehát simán benne van, hogy valaki...
6: engedély a reptérnek, akkor nem is lehet.
5: Aha, tehát simán benne van, hogy valaki úgy száll föl, hogy ezt nem veszik észre.
3: Hogy ott senki nem vett, nincsen senki.
6: Hát, sajnos igen, ugye napközben nem szokták bezárni a gépeket, mert ha jönnek pilóták, akkor ugye neki a kulcsot adni, venni. Hát nyilván ez eddig a pillanatig volt így. Nekem is vannak repülőim, én már tegnap intézkedtem, hogy minden repülőt bezárni, és eldobhatatlannál, vagy elvihetetlen.
3: Igen, most az összes reptérnek átnézik, a biztonsági szolgálatot szigorítanak, igen. A Gripenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a Gripenek. Ez nagyon
6: hát
3: durva.
6: Ugye a Gripenek közel 1000 km/h képesek menni, ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, gyakorlatilag egy másfél perc repülés, és ott vannak. Tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármi kerületén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
3: De milyen lassan kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár 1000-rel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
6: annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
3: Ő valószínűleg meglátta a Gripeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borul, de valahogy leszállt.
6: Hát igen, ezt azért inkább zuhanásnak mondjuk, de igen, hát azért
3: fölgetélek.
6: Azért a volt nem sok maradt.
3: Tényleg full GTA az egész, de egészen elképesztő. És azt mondja Júli, hogy előzetesben van.
4: Hát azt mondják, igen.
3: Aha.
6: Hát szerintem az a minimum, de hát nyilván ki se kéne engedni, de valószínűleg sajnos kifogják. Én attól félek, hogy nehogy a kortársai fényt kapjanak, és elkezdik járni a reptereket, hogy honnan lehet még esetleg
5: örök példa lenne.
3: Csak nem, azért ez ritkán történik, meg mi is ezért beszélünk erről az esetről, mert azért ez ritka, tehát ilyen nincs minden nap. És ráadásul nulla előképzettsége, full részegen. Tehát a sztori önmagában nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan. Mi azért hárman beülnünk, ilyen Cessna, azért vakarnák a fejünket, nézzünk nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljunk.
6: Nagyon kemény. Valamilyen képzettsége biztos, hogy volt, vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
3: Másik kérdés, ami nagyon izgalmas azért, hogy mit evett és mit fogyasztott, nem? Hogy gyerekek, azért egy csapatépítőn ezt a koktélt azért meg tudnánk küldeni, nem? Aztán megnéznénk, hogy Gyuli megtámadja Feri egy kettőt. Hát azért nem mondta, hogy...
4: Jövő héten lesz Lacinál egy csapatépítő, ha egyszer csak eltűnök.
3: Nem mondta, hogy nem veszük be Feri egyet, valamelyik magángépet, és kötjük el az OTP gépét, érted? Hát ne csináljuk már. Tamás, nagyon köszi, ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá, meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült, ez egészen megdöbbentő. Párhuzam, köszi.
6: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történt, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már ez volt.
3: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
6: Köszönjük.
3: Köszi, ciao.
4: Teljesen jogos a kérdés, nem lehet, hogy csak a paksi munkálatokat akarta ellenőrizni.
3: Igen, nagyon lelkes.
5: Tényleg a meder munkák.
3: Ott van a Cessna 172-es gép a búzamező közelében, és figyeld a mentőket kivonulva. Ott mutattak egy totált az országúton, 5 tűzoltóautó, 2 mentő, figyelj, írdatlan költség. Írdatlan nagy.
5: Csendesen nézik a repülőgépet a tűzoltók.
3: Egybe van, nem is esett az oldalára, kicsit így a jobb szárnyára ráborul, de nincs fölborulva a gép egyébként.
4: Ő vajon volt ennek az egész akciónak egy pontja, amikor elkezdett bepánikolni, tehát amikor kiszállt.
3: Szerintem van az a blackout, hogy nincs. Nem. Hát még elkötött egy autót utána.
4: Hát mert menekülni akart.
5: Valószínű.
4: Tehát, hogy volt már egy olyan, hogy úristen, valami nagy szart csináltam.
3: Szerintem nem, igen. Megnézte a GTA 6 trélert, igen, és a Csernobyl sorozatot, és a kettőből össze akart tenni valamit, igen. Egy barátom egy kádárkockában lakott, emeleten volt a szobája, hogy nagyobb buli után elindult haza, felment az emeletre, lefeküdt aludni, reggel arrébb lett, hogy egy idős házas pár figyeli. Ekkor derült ki, nem csak a házat, de még a települést is eltévesztette. Betörési ügy lett belőle, ugye reagálva arra, hogy jönnek hallgatói SMS-ek, hogy ki mit csinált. Velence fürdőtáblát ástuk ki, majd a talpán lévő 30 kilós betontömbbel együtt hazáig cipeltük egy órán
5: szóval
3: keresztül.
5: Szóval ti voltatok.
3: A konyhában csak átlósan, saroktól sarogva beszorítva fér be. Őszintén sajnálom, Feri.
5: Jó van, megbocsájtjuk.
3: Hajrom, megyom a vezetett a faluban, igazoltatni akart a rendőr, nem tudott megállni, úgy telébe verte a rendőrautót, berepült az árokba. Azt a mindenségét neki. A kecske legeltetés közben szalonnát sütni, talált aknát utána rádobni a tűzre és elszaladni.
5: Na, ez hülyeség volt.
3: Igen, ez is részegen sikerült.
5: Gondolom, a kecske 100 darabba távozott a helyszínről.
3: Én az ágyamban ébredtem egy 2,5 méteres piros-fehér közutas deszkával.
5: Nagyon jó.
3: Ezek az elterelő deszkák, ugye azt a mindenit.
4: 25-30 éve történt agglomeráció, és hát egy szőlőhegyi parti után hajnalban egyik ismerős úgy gondolta, hogy nem szeretne hazagyalogolni, és hát volt ott egy kombájn, abban meg benne volt a kulcs. Hát el is indult fel a szomszédos falunk keresztül, úgyhogy már jött utána a gazda. Emberünk a sziklázó aszfalttal ment tovább a kombájnnal a főúton.
3: Jézus
4: Isten!
3: Azok
4: meg kiabáltak, hogy állj meg! Kónya pisnya!
3: Állj meg! Igen. Azt mondja, hogy én Nyíregyről mentem Pestre, az Andrássyn ébredtem, semmire, de semmire nem emlékszem. Mi részegen kecskét loptunk, végigbuliszuk vele az estét, másnap nagyon kellemetlen volt bemenni a rendőrségre a kecskével. De legalább visszaadtátok, tehát van. Az is
5: azt kell mondani, hogy találtátok.
3: Így van. Természetesen elrettentésként mondjuk szörnyű ezeket a sztorikat, jó? Tehát ezeket senki ne csinálja, és mindenki vigyázzon magára. Na jól van.
4: 50 millió egy ilyen gép.
3: 50 millió az ára?
4: Azt írják, igen. Na most, ha azt úgy oda vágtad, lett benne egy 25 milliós kár.
3: 25 milliós kár.
4: Ezt neki vállalnia kell.
3: Trippenek, tűzoltó, kivonulás. Mondom, ez egy százas. Ez egy 100 milliós este volt.
4: Ez egy kemény hétvége volt.
3: És két mosolygó unoka, aki majd így hallgatja, hogy nagypapa, te csodás ember voltál. Te voltál a Trippenek sztori, nagypapa, csodás ember vagy.
5: Le lehet ülni a 100 millió forintot?
4: Biztos, van, aki nem üli le.
3: 5000-esével azért hosszú ideig vagy benne.
5: Na, tehát ezt akartam
3: kérdezni. 13000 évig.
5: Amikor van a gépen biztosítás, már pedig biztos van, akkor azt talán fizet, de hogyha ráhátékázzák a csávóra, hogy ezt a százas ki kell fizetni.
4: Hát valamennyit ebből muszáj vállalja, és mivel nem fogja kifizetni, ezért
3: nem
4: kell, hogy...
3: Nincs, nem tudom, 5000-esével, 10000-esével, hogy üled le. Tehát azért az
5: kemény lesz.
3: Na jó, van, jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 8 óra. M1 Budapest felé a Bicskei lehajtó előtt műszakhívás kamion a külső sávban. Hatalmas dugó lesz pillanatokon belül. Ezt Grizzly küldte nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jövünk a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
5: Ez a reklám

0: és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
11: Reklámot hallottak.
12: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
14: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
15: A garázs új szintje. Prémium garázs. Online 3D tervezés, azonnali árkalkuláció, prémium kivitelezés. Prémiumgarage.hu. Az autód otthona.
16: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabinkezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
17: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
18: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
19: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
0: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait?
1: Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között.
13: A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Foglalj időpontot a Szalonik felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon.
13: Utat tudatos életmódhoz találkozzunk szeptember 16-án.
12: Miért hallgatják egyre többen a

0: Helyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Győr Projekt Kft. Licit útján adja bérbe az üzemeltetésében álló Kálóci tér 10 szám alatti csónakház, jelenlegi nevén Kálóci téri rendezvényközpont vendéglátóipari egységét. Az érdeklődők szeptember 23-án délelőtt 10 órakor helyszíni bejáráson is részt vehetnek. A pályázatokat október 14-én délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a Győr Projekt Kft. Székhelyén. A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a társaság honlapján érhetők. El, írja cikkében a győr.hu. Értékes dokumentumokkal bővült a Dunaremetén található helytörténeti gyűjtemény. Pollák Rudolf, mosonmagyaróvári magángyűjtő, a Dunaremetéhez kapcsolódó dokumentumokat ajándékozta a Honismereti és Faluvédő Egyesületnek. Az adomány több különleges, a település múltját őrző emléket tartalmaz. A gyűjteményben egyebek mellett a II. Világháború idején írt naplófüzet, egy hadifogságot igazoló levél, valamint az 1908 és az 1950-es évek között keletkezett könyvbe foglalt adóívek is megtalálhatók. Az értékes helytörténeti emlékek a faluházban működő gyűjteményben kapnak helyet, ahol a látogatók is megismerhetik őket. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hát sajnos ez is eljött. Lassan ráfordulunk a szeptemberre.
2: Holnaptól.
1: Gyerekek, iskola, óvoda, és minden, ami ezzel jár.
3: Már csak 24 óra van hátra.
1: Így van.
3: A nyári szünetből.
1: Holnap becsöngetnek. Vagy hát már néhányuknak már ma is. Ilyen évnyitó könyvosztás jelleggel már kis finom ráhangolódás, de kedden ez már elindul, úgyhogy sajnos. Sajnos megint itt. Itt vagyunk, és vége ennek a nagyon rövid, de nagyon szép nyárnak.
3: Most nézzétek el, hogy nem kellett esetleg olvasónaplót írni valamilyen kötelező olvasónaplót.
1: Nézzétek meg, hogy van-e hangos könyvben.
3: Egy nappal előtte derüljen már ki.
1: Igen, gyorsan még hallgattassátok meg a gyerekkel, hogy olvassa el, nézze meg, hallgassa meg, legyen valami, igen. Egyes főút Biatorbán legyen, mindkét irányba áll, mint a Gerely és Bicskei lehajtó előtt M1-esen műszakhibás kamionunk van, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt lehet, majdnem azt mondom, hogy dalt kérni, de még nem. Itt lehet közlekedési híreket küldeni.
2: Izgulsz, mi?
1: Hú, gyerekek.
2: Haver, srác,
3: a Zsül mennyire izgulsz?
1: Tíztől itt vagyok még kettőig. Életemben először 8 órát dolgozom, mint egy rendes ember. Nem is tudom hova tenni. Ti így éltek? Ennyit dolgoztok?
2: Hogy bírjátok ezt?
1: Napi 8 órát?
3: Normális ez?
1: Normálisak vagytok? Hát ez nem élet így, hogy bejövök reggel 6-ra, és benn vagyok kettőig. Hát ez most csak jött először, érted? És 50 éves vagyok, hát ezt nem most kell elkezdeni, nem is értem, komolyan. Igen, ma van ez az extra nap, hogy itt kell maradnom a kívánság műsorba. Ugye elveszettem egy fogadást, már nem tudom melyik meccsen, vagy hol, de fogadtunk, hogy aki veszít, annak ki kell állni egy próbatételt, és azt találtuk ki, hogy a vesztes itt marad, és levezet egy 4 órás kívánság műsort.
3: De ezt egy kicsit szeretted volna, én azt hiszem.
1: Nem. Azért ezt én nagyon szívesen megcsinálom, ha már így van, megcsinálom, de nagyon rögtem volna, ha Feri itt ül 4 óráig kívánság műsort.
2: Most én rögök.
1: Én el tudok menni 11-től edzeni egyet, szaunázni egyet, kicsit ráhangolódni az őszre.
2: Pont ezt fogom csinálni, tudod, mi lesz 11-től edzésem, van az elejét megvárom. Déltől pedig megyek masszázsra.
1: Na, és pont ugyanezt
2: csináltam. Szóltam a masszírozós kislánynak, hogy egy rádiókészüléket szerezzen be.
3: Hol meg tudjuk
1: hallgatni? 10 déltől vagy masszázsod? Ne üzenek majd a masszörökbe, ha déltől. Hol van most egy kicsi?
3: Személyi jegyzőt lemondtad mára?
1: De áttettem.
3: Szóljál neki.
1: Áttettem délutánra, hogy délután. Ez is nem marad el.
3: Nem.
1: Hát azért az edzést nem hagyjuk ki. Csak délután edzünk ma, mert ez így alakult. Na, viszont nagyon sokan játszanak ugye különböző szerencsejátékokat Magyarországon. Ugye viszonylag érintettben vagyunk, alkohol, szerencsejáték, hát ez egy olyan dolog, hogy sokakat érint, és hogy járt egy borsodi férfi, ennek próbálunk utána járni, mert nem teljesen értünk egyet a gyakorlattal, az van, és kicsit támogatjuk ezt a borsodi férfit, mert hogy ő ugye 600 000 forintot nyert volna a Tipmixen, de történt, hogy nem fizette ki neki a szerencsejáték ZRT. És hogy mi történt, ő ugye megtett egy csatárt, hogy az majd betalál a Liverpool ellen. És ő azt látta ott a fogadó szelvényen, vagy digitálisan, tök mindegy, hogy 100-szoros pénzt fizet akkor, ha bejön az, ha gólt lő ez az ember. Ugye mit kiderült, ez az ember ez 1 éve nem lőtt gólt, a pacák pedig úgy gondolta, hogy miért ne lehetne 100-szoros szorzó, reális, hogy 1 éve gólképtelen a csatár, vagy a középpályás. Megtette ezt valószínűleg, ha 600 000-et fizetett volna, egy 100-szoros szóval, akkor megtette, hogy egy nagyon durva 6000 forinttal megtette. És mi történt? Emberünk gólt lőtt.
3: Igen.
1: Gólt lőtt. És hát ugye ilyenkor állsz a pénzedért, és bemész a...
3: És borsodi emberünk nagyon boldog lett.
1: Igen, borsodi emberünk megvilágosodott, azt mondta, ide nekem 600 000 forintot.
2: Már nyilván ilyenkor fejbe elköltöd, ugye? Hogy van 600 000, tehát hogy már mit csinálok vele?
1: Igen.
2: Úristen, az egész falu a kocsmába fog inni.
1: Szépen borsodi, azért ne legyen.
2: Magamból indultam
1: ki. Azért egy komplet megyét azért ne soroljunk a bűnöző és alkoholista kategóriába. Igen, vannak problémák.
2: Az alkoholista nem bűnöző, ezt te tudod a legjobban.
1: Igen, vannak nehéz helyzetű borsodi lakosok, de azért nem mondjuk egyből azt, hogy 600 000 forint, Józsi, mindent tudod inni. Hát olyan alkesz vagy, érted, alig állsz a lábad.
2: Én csak magamból indulok ki. Ha nyernék egy ilyet, biztos, hogy meghívnám a haverjaimat.
1: Szép mentés, igen. Antoni Elanga, így szól a neve. Antoni Elanga, ugye ez a neve a csávónak, aki gólt lőtt, 100-szoros szorzóval, pedig ő bement, hogy adják neki oda 600 000-et. Na és akkor itt csatlakozunk be a történetbe, és hívjuk fel emberünket, hogy nem fizették neki ki.
3: Az elején még úgy volt, hogy kifizetik, vagy volt 2,5 óra.
1: Két és fél óra kávalán.
3: Igen, hogy azt mondták, hogy Kifizetik.
1: De már ez ki volt, egy dohánybolt, egy csávó, akinek van szerencsejáték engedélye, vagy bement valami kifizetőhelyre, vagy
3: bement
1: egy lottózóba, és mondták neki, hogy adjuk a pénzt. Elkezdte leszámolni, és 500-nál megállt, és azt mondta, hogy most szóltak mégse.
3: Nem, ott vakarták a fejüket, mert azt mondják, hogy tehát ott már nem akarták kifizetni.
1: De
3: első
1: miért
3: körben,
1: nem?
3: Mert azt mondták, hogy itt valami nem stimmel.
1: De és azt mondták, hogy szorzó belőtte, megnyertem, tessék keselni. Ennyi, tessék kifizetni.
3: Így van. És aztán azt mondták, hogy jöjjön vissza később, és addig azt elintézni.
1: Addig mit csak telefonálnak egyet?
3: Hát igen.
1: A vörös
3: hát
1: vonalon?
3: Hát utána járnak, mert nem látták a gépben egyébként ezt a nyereményt. Tehát azt mondták, hogy ezt ők így nem fizethetik ki, mert hogy ez a fogadás nem volt
1: nincs
3: szabályos,
1: benne.
3: Nincsen benne. Mire mondta a Habs, hogy hát de itt van a szelvény a kezemben. Hát,
1: jogos. De volt írva, hogy 100-szoros.
2: Amikor befizetted a 6000-et, akkor jó voltál?
1: Akkor jó volt, Antoni Elangára, te befizetted a 100 szorzott. Igen, akkor elvették a 6000-et.
2: Akkor nem mondták, hogy ilyen szorzó nincs.
1: Igen, na mindjárt megkérdezzük. Hello, Otto, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt. Szia, Balázs.
1: Hello, hello. Otto.
3: Mire költötted volna a 600-et először is?
1: Ugye nem iszol.
4: Figyelj, én inkább megmenteném Balázsnak a napját. Hivatkozzál arra, hogy szavak átviteli hibát követtél el a szóbeli szerződésnél, és akkor nyugodtan mehetsz majd délelőtt gyúrni.
2: Nagyon kiokosodtál.
1: Otikám, hát ráadásul a nevem miatt már nagyon kedvelek, Otto. Na jó, várj, visszatérve erre. Tehát évtizedek óta játszol, oké, sose volt még ilyen helyzet. Föltűnt a 100-szoros ott, és azért tetted meg, mert neked is valami föltűnt, hogy ez jó pénz, 100-szoros, ez ritka.
4: De persze, nyilvánvaló, hát az a piac ott a Liverpool, ugye az elég sok embert érdekel. Én is, ahogy reggel felkeltem, átfutottam a Liverpoolnál, hogy milyen kínálat van, milyen fogadási lehetőségeket kínál, és mondjuk például ő konkrétan eszembe se jutott volna, csak mivel megláttam a 100-szoros szorzót, mondom, ez annyira hízelgő ajánlat, hogy akkor nem Szoboszlaira fogok fogadni.
1: Igen. Ugye egy csatár, aki nem lőtt gólt egy éve, te megtetted, hogy ha gólt lő, akkor 100-szoros az ottszám. 6000-et tettél, 600000-et kaptál volna.
4: Igen.
1: Mi volt a kifizetőhelyen?
4: A kifizetőhelyen először ilyen zavarba voltak, mert azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kosszúválnánk a folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd te telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
1: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
4: Figyelj, végül is igen szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízósert is. Egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
1: Na, itt a borsodi sztereotípiák. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
4: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyereményt, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5990 forint. De hát ezt már végképp nem értettük, megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
1: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a 100-szoros szorzót?
4: Igen. Azért kínáltam fel neked a szavak átviteli hibát, mert hogy ez egy picit így hasonlít. Igen, hogy ők elméletileg rosszul írták be, és akkor, hogy igazából pénz a...
1: De ilyen alapon, ha valaki nyer egy nagy összeget, akkor tudjuk azt, hogy rosszul írtuk be, bocsánatot
2: igen,
1: kérünk.
2: Nem ezeket a számokat akartuk kérni.
1: Bocsánat, számokat akartuk 16-szoros szorzót erre, hogy a kapus lő egy gólt, hát belőtte. És akkor te most ott vagy, hogy nem is kapod meg a pénzt.
4: Most per pillanat még nem tudom, hogy igazából tegnap adtam be a reklamációt. Benne van a általános ilyen szerződési feltételekben, hogy nekik van egy ilyen hatalomkártyájuk, egy ilyen mindent visz kártyájuk, hogy igazából ők azt csinálnak, amit akarnak.
1: Hatalomkártya, ezt tetszik? Mire hivatkoztak, hogy géphiba?
4: Nyilván ez ilyen jogi bikfa nyelven van megfogalmazva, de ez a lényege. Nem tudom, ez lehet, hogy jogilag ilyen valós helyzet, csak nem tudom, akkor ez ilyen tök egyszerű. Bárki, aki céget alapít, írja bele ezt a belső szabályzatába, és akkor onnantól kezdve nincs semmi baj a világon. telefon, mert hogyha nem
2: neki nem
1: tudják. Akkor előhívjuk ezt a kártyát. Előhívjuk ezt a kártyát.
2: Figyelj csak, azt nem mondták, hogy mi lett volna egyébként a jó ocs. Tehát ők 100-at írtak, de csak 10-et akartak?
4: Igazából nem, igazából csak idézgették a ő szabályzatukból azt a néhány mondatot, mert 2:10-ben is telefonáltam, érdemi diskurzust nem tudtunk folytatni, gyakorlatilag, mintha automatákkal beszéltem volna.
1: Hogy... Jó, de azért nyugtass meg, hogy nem rúgtál be annyira, hogy elkötöttél egy Cessnát hajnalva kalocsáni, az nem te vagy.
4: Nem, abszolút nem.
1: Jó,
4: és
1: jó.
4: Egyébként, hogyha így követitek a sztorit, felajánlottam egy állatvédő alapítványnak a pénzt, úgyhogy
1: meg
4: egyébként
1: nem kaptál semmilyen pénzt, úgyhogy ne ajánlgass
3: semmit.
1: Könnyű ajánlat, nem nyertél semmit igazából. Tehát én is felajánlok bármennyit, hát nem nyerted meg, hát nem fogják neked kifizetni. De ez egy jó dolog azért.
4: De ki fogják.
1: Igen? Beleállsz?
4: Mindenféleképpen persze, tegnap azért adtam be a hivatalos reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építésre, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének
1: hát
4: rád a tőkéjek.
1: Bizalmi tőkét erodálnak. Hát, nem is vagy borsodi. Csak viccelek.
4: Kossuth Lajos is az volt amúgy.
1: Mivel foglalkozol ott egyébként, de mit csinálsz?
4: Egy laboratóriumban dolgozok, analitikus vagyok.
1: Laboratóriumban analitikus. Más is járt így? Tudsz arról? Vagy tudsz azon magadon ki, hogy más is járt így?
4: Igen. Egészen biztos, hogy más is járt így, illetve ilyen informálisan, ugye ez kicsi ez a világ, bizonyítani nem tudom, hát hogyha auditálhatnám ugye a szerencsejáték ZRT-nek a számítógépes rendszerét, akkor lenni benne biztos, történt kifizetés is erre a fogadásra.
1: Tehát valaki ezt ilyen? Valakinek kifizették?
4: Aki még vasárnap, igen.
2: Írt hallgató a is, igen. Lőrinc nevű hallgató, hogy neki kifizették.
1: De szerintem az poén, hogy üdv Lőrinc.
2: Ja.
4: Igen.
1: Nekem kifizették, hogy ez az ott üdv Lőrinc.
3: Igen. Csináljatok egy Liverpool káros útak Facebook csoportot, és ott lehet.
4: Egyébként hétfő délután törölték a fogadást, úgyhogy ott eltelt egy 24 óra, aki addig akarta felvenni, az igazából fel tudta venni. Úgyhogy utólag gondolták meg, hogy jaj, ők nem is így gondolták, ők teljesen másra gondoltak, illetve, hogy még kacipántosabb legyen, mondom, hogy van, akinek kifizették, van, akinek nem. Hát így a társadalom igazságérzetét egy picit így
1: birítják. Na mindjárt megkérdezzük a szerencsejáték ZRT-t, jó? Mindjárt fölhívjuk őket most még ebben a megszállásban, beszélünk, csak megkérdezzük, hogy ez hogy megy. Mert azért ez minket is érdekel, hogy oké, hogy géphiba, de hogy egyébként meg elegáns lenne, a gyerekek, mi hibáztunk, rendben van, nem bukunk annyi pénzt, hárman mondjuk megtették a százszoros otthon, nem tudom, mennyien tették meg. Hibáztunk, de elegánsok vagyunk, kifizetjük. Azt szerintem ez egy jó kártya lenne a szerencsejáték ZRT-től.
4: Igen, a brandet nem leépíteni akarják, igen. Hanem kellene gyápolni.
1: De nagyon szépeket kapsz, azt mondják, Otto választékosabban beszél, mint Kazinci. Tehát nem tudom, milyen szépeket kapsz.
2: Az analitikusok ilyenek.
1: Otto az MVVH élére.
4: Igen. Figyelj, véletlenül elírják, tudod, adatbeviteli hiba, lehetek holnap már az is.
1: Igen, holnap már az eszem. Na, mindjárt feljük a szerencsejáték ZRT-t, megkérdezzük, hogy hogy van ez, jó?
4: Vonalban maradjak?
1: Akarod hallgatni a beszélgetést? Nem kell megszólalod, de maradj itt, és akkor végighallgatod, hogy mit mondanám. Jó, csak azért lehúzlak, de szerintem fogod hallani. Jó, köszi, ciao. Hello. Na, itt a szerencsejáték ZRT-t, Horváth Zoltán, innovációs igazgató. Hoppá, gyerekek. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Ugyanolyan hangod van, mint Ottónak. Te vagy az Ottó? Mi van, Ottó, Laci is, Laci Ottó.
2: Saját magának nem akarta kifizetni a nyereményt.
1: Mi van, a két ember egy és ugyanaz? Na, mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
5: Hát van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni. És hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Tehát majdnem azt mondom, heti szinten alakul ilyen helyzet, amit valahogy kezelni kell. Ha egy kicsit megengeditek, hogy kontextusában megvilágítsam, hogy a sportfogadás az ma hogy néz ki, egy-két perc lesz csak, hogyha erre kapok feladatom.
1: Nagyon kevés időnk van, tehát hogy hagyatkozzunk a rövid tényekre erre az esetre. Mondd el azt is csak röviden, hogy akkor mi a protokoll? Előveszitek a mindent vívő kártyát, ami azt jelenti, hogy géphiba, nem fizetünk, vagy tényleg érdekel, hogy miért nem lehet ezt ilyenkor kifizetni, vagy mi a rendszerhiba ilyenkor, mire hivatkoztok?
5: Az a rendszerhiba, tehát most megnéztük egy időben, nagyságrendileg 100 000 fogadási esemény van, nyilvánvaló, hogy ezt én meg az 5-6 kollégám nem tudja manuálisan létrehozni, adatszolgáltatói partnerekkel dolgozom, ezek az adatszolgáltató partnerek küldik az OTS-ot, tehát mi magyarán szóval fizetünk azért, hogy küldjön OTS-ot, és aztán van egy másik informatikai partnerünk, ez egy nagy nemzetközi amerikai cég, aki pedig ezt az adatot, ami érkezik, egy ilyen XML formában érkezik, feldolgozza, bedolgozza a rendszerükbe, kikerül az oldalra, ügyfél megnézi, aztán kitölti a szelvényt, vagy odalép a terminálkezelőhöz, és játékba küldi a szelvényt. Mi szeretnénk, hogy 100%-os pontossággal tudjunk dolgozni, de, és ezt én is, vagy 10-15 évvel ezelőtt tapasztaltam.
1: Oké, okay, értem, vannak hibák, de akkor ilyen alapon mindig hibák. Mondhatjátok, hogy ez hiba volt, nem fizetünk.
5: De nem bármilyen alapon mondjuk, hanem van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részvételi szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik OTS-mester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek mondjuk 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-a beleesnek okay. ilyen-olyan.
1: Miért nem fizetetik-e a céggel, és adjátok oda az embernek a 600.000 forintot, és azt jelentek, hogy figyelj, haver, ez hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600.000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600.000-et. Miért nem ezt csináljátok?
5: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt. De hát,
1: és ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
5: Hát, sőt, ahogy hallottam...
1: Ott adjátok a fogadónak?
5: Már van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
1: Tehát akkor valakit kifizettetek, valakit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
5: Hát ugye, ahogy mi észleljük a hibát, próbáljuk utána lereagálni, és a szabályok szerint eljárni.
1: Na de a szabályok, őt is érinti, de őt kifizettétek.
5: Hát ott a szabályokat nem tudtuk betartani maradéktalanul. Ezért lehet, hogy a hatóság azt fogja mondani, hogy miért fizetted ki annak is, akinek a szabályzat szerint nem járt. Ugye ez olyan, mint egy sportesemény, előre rögzíteni kell a szabályokat, hogy ha valami történik, akkor hogy járunk el? Ugye a TIFFMIX jövőre lesz 30 éves, 30 éve gyúrjuk ezeket a szabályzatokat, és írjuk bele azokat az eseteket. Okay.
3: Igen, de a fogadás pillanatában százszoros volt a szorzó. Igen. Tehát, hogy ha bemegyek a kisboltba, és a 3000 forintos nylon harisnya 300 forintért van kirakva, és én előre megyek, és azt mondom, hogy ez van kiírva, akkor nekem 300 forintért oda kell, hogy adják azt a nylon harisnyát, és nincs appelláta.
5: Tehát mi annyiban különbözünk ettől, hogy a kettőnk közötti kapcsolatot kezelő részvételi szabályzatba a hatóság jóváhagyásával beleírtuk azt, hogy ha ilyen jellegű technikai adatátviteli hiba van, akkor részleges érvénytelenítjük a fogadást. Itt a logokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es OTS-ot küldött el, csak az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel OTS-át rakta ide, és ezért lett 100-as.
1: Aha.
5: És erre van egy szabály, ami azt mondja, hogy ilyen esetben, hiszen az én és a fogadó kölcsönös akarata kell ahhoz, hogy egy szerződést kössünk, hogyha mi egy adásvételt kötünk bármiről, mind a két félnek van egy akarata, és azt rögzítik aztán le, ez itt most nem valósult meg.
1: És akkor akinek kifizettétek, attól visszakéritek?
5: Igen, szeretnénk, ha visszahozná, de nyilván nem fogja visszahozni.
1: Ilyen jótékos segítségét.
5: Sokan hallgatnak arra kérni, hogy szétálljanak vissza és hozzák vissza.
1: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon. Tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600.000, most nektek ez nem egy nagy tétel, tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600.000, oké, kisújatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen, elegánsak maradtok, nagyvonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jó a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalak vagytok, és kifizetitek?
5: Ez egy jó kérdés. Egyébként nyilván ez bérlegelés. Tehát, hogy ha Ottónak a panasza beérkezik hozzánk, még azelőtt, hogy elmegy a médiához, vagy a sajtóhoz, van egy eljárásrend, ami alapján a panaszokat elbíráljuk. És nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, most azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem. Több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
1: Oké, okay, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőlök, ti azt mondjátok, hogy bocsánat, éves volt az OTS.
5: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát a múlt héten is. Őszintén elmondom, TIFFMIX Pro-n kinyertek minket az ügyfelek.
1: Az mi, az mi az, hogy kinyertek? Tehát egy túl nyertek.
5: Mint amennyi, hát igen, többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
2: Jó, az lesz. Én csak jól látom.
1: Szomorú, könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szerencsétek.
5: Igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
1: A rohadt életben egyszer egy mínuszos hetetek. 51 pluszos hét után egy mínuszos hét azért.
5: Olyan ős a hajam már, hogy nem is tudjátok elképzelni.
1: Nem tudom, szerintem ez egy jó dolog. Lehet, hogy ilyenkor ezen nektek is változtatni. Igen, nyilván nem minden esetben mindent kifizetve, de hogy van egy ilyen tétel, kifizetitek.
5: Azt javaslom, hogy küldje be a panaszát, tegye.
1: Megtett, nem szabadultok, Otto nagyon pitbullnak tűnik.
5: Jöjjön az Otto, hát sőt, én elhívom az ottközpontot, megmutatom neki, hogy hol dolgozunk. Még az is lehet, hogy annyira szakértő, hogy kedvet kap.
3: Hát őt ezt nem igazán.
2: Szerintem neki a 600-ezre hiányzik leginkább.
1: Na jó van. Oké, köszönjük szépen, azért jó, hogy tudtunk beszélni így akkor. Köszi Zoli, jó munkát, ciao,
2: hello.
1: Itt vagy, Oti, itt vagy?
4: Igen, itt vagyok.
1: Menned kell, pitbull legyél.
2: Várlak.
1: Pitbull legyél.
4: Figyelj, mindenféleképpen megyek, mert ez nekem ilyen nagyon ilyen komuszogú volt. Egyébként
1: történt,
4: hogy tényleg ez a full hárítás, hogy mivel ennek úgy sem tud senki hétköznapi ember utána nézni, meg egyébként van egy olyan dolog, hogyha
1: most
4: én elveszítem ezt a dolgot, tudod, elbukom a fogadást, akkor ők benyelik a pénzt. Tudod, hogy mert akkor jó, ők nem törlik
1: Otto,
4: a fogadást.
1: Ez a kis ember nagy története lehet. Egy kis ember elindul Borsodból, és letérdelteti a szerencsejáték ZRT-t. Hajrá, Otto!
4: Igen, egyébként a médiát meg azért választottam, mivel meg kétszer lepatintott a szó nélkül.
1: Köszi, menjünk el, vigyázz magadra, drukkolunk.
4: Jó, sziasztok.
6: Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
13: Reklámot hallottak.
14: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen, tankolj az Oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
14: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. Részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Ismét egy helyen találkozhatnak a gazdira váró cicák és leendő örökbefogadóik Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én rendezi meg immár 10. alkalommal örökbefogadó és családi napját az Etó Parkban. A szervezők várhatóan 25-30 mentett cicával érkeznek, emellett gyerekprogramokkal, állatorvosi tanácsadással és adománygyűjtéssel is készülnek, írja a győr.hu. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én szombaton 15 és 18 óra között várja a cica barátokat. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

0: Reggel. Itt vagyunk, mindenki Ottónak drukkol, gyerekek. Otto Zeus legendás utazása megkezdődött. Annyit tudunk, hogy egy-két hét múlva felhívjuk. Rajta maradunk ezen a sztorin, és felhívjuk, lekövetjük, megnézzük, hogy két hét múlva hogy áll.
1: Mit tippeltek? Lesz kifizetés?
2: Persze, hát hogy ne. A hős mindig eléri célját, Juli. Vagy nem? Az a baj, ez pont ezen gondolkoztam, nem tudom, hogy jót tette. Jót tett, hogy ez,
0: nem?
2: Hogy így megszellőztette mindenütt.
0: Nem tudom, hogy akadtunk rá, vagy hogy ő hol írtak. Ő nem ment sajtó, szerintem ezt egy Facebookon posztolta, vagy valahova. Mármint az Otto. Tehát, hogy mi hívtuk aztán őt föl, és kerestük meg, ő nem ment egyből a médiába, csak kiposztolt a Facebookon, gyerekek, így jártam, és aztán egy-két újság erre talán lecsapott, vagy észrevett, és mi is így jutottunk el hozzá, ő nem ment el panaszkodni, de szerintem az, hogy te kiírod a Facebook oldaladra, az rendben van, hogy így jártál, mi a megoldás? Nem? Mit lehet csinálni?
1: Hát meg nem kérjék őt számon azért, mert a médiához fordult, és
0: az nem
1: ért.
0: Tehát, igen, ha csöndben van, ugye,
2: akkor kifizetjük, igen.
0: Ebben azért, amit elmondott itt a szerencsejáték képviselő, azért volt ilyen fura félmondat, hogy ha és amennyiben nem megy a médiához azonnal, ez egy egzakt dolog. Hát igen, érdekes volt az érvelés. Mindenesetre nyilván lehet hiba az ő oldalukról is, persze, meg ugye ezzel azt is figyelembe kell venni, hogyha egyszer fizetsz, akkor utána minden hibát mindig ki kell fizetned, mert kifizetted a 600-szoros occot, akkor vagy a 100-szoros occot, akkor utána minden hibánál azt tudják mondani, hogy azt kifizetted, ezt nem. De lehet, hogy itt elegánsnak érdemes lenni, és akkor nincs hír. Azért már történt mostanában ez az a szerencsejáték zihet, hogy jót tesz nekik, hogy
2: tisztára mosni.
0: Kicsit így pozitívabb színben tünteti föl őket ez a történet.
1: Hát emlékeztek, hogy van például az utazómajom, akik kifejezetten az ilyen típusú rendszerhibákra mennek rá, és ott vannak komplett járatok, amiket eladnak 3 forintért a repülőjegyet, 300 ezer forint helyett, és azt mondja a légitársaság, hogy basszus.
2: Mert a légitársaság nem volt okos, Juli, nem írta bele azt, amit az SRT beleírt, ugye, hogy van ez így.
1: Most már így csinálják. Jó. Ők is.
0: Lehet-e jövő héten fogadni a Tipmixen Ottóra? Lesz egy ilyen.
1: Kérdezi,
0: hallgató, hányszoros otcával Ottónak? Jövő héttől legyen rajta a mixen, hogy aluli a zárójelben Ottót kifizetjük-e? Igen, nem, talán.
1: Kellene csinálnunk egy ilyen mérlegen a valóság. Ön szerint kifizetik, és akkor megnézzük a szavazás végét.
0: Igen. Nem élem, hogy kifizetik, de foglalkozunk vele. Egyébként, és ja, itt igen, 600 000 forint is van érvényen szelvény, mi van, akkor én 2 milliárdot nyerek ezzel. Hát ez is egy jó kérdés, hogy felraksz mondjuk egy ottó. Mert bár nem tudom, ezeknél van valami felső limit talán, amennyit rakhatsz. Nem vagyok egy nagy fogadós. Én ezekben annyira nem hiszek, vagy nem tudom. Ezekről nem.
2: Már melyikben? Hát ez most egy sportfogadás, az azért tök más, mint a
0: klasszikus. Azt gondolom, hogy valahol a végén mindig a fogadóiroda, meg a szerencsejáték ZRT, meg a Lottónál is, meg a Kenónál is, meg a sportfogadásban. A legtöbbször a mínuszban van.
1: De most mondták, hogy kinyerték.
2: Igen, várjál, az egy játékban nyerték ki, és nem tudom hány játék fut a szerencsejáték ZRT-nél, de az azért szerintem tök más, ha valaki ért a focihoz, és megpróbál eltalálni egy eredményt, mint egyébként 90-ből megpróbálsz 5 számot eltalálni.
0: Igen, az szimplamázni. Egy Totónál például, na, amikor egy mixed van.
2: Azért szerintem egyre korrektebb.
0: Az korrektebb, mert ott valamennyire rajtad múlik.
2: Ha csak nem másítják meg az occot, mint most.
0: Ha csak nem szólnak oda Liverpoolnak, igen, hogy akkor kicsit máshogy kellene játszani.
1: Csak egyetlen gondolat, egy teljesen másik. A múlt héten ugye hír volt, hogy az Ontario-tavat át akarják majd.
0: Át is nevezte, Amerika.
2: Amerika tóvá
0: átnevezték az amerikaiak.
1: Így már van. A Google-ben is benne van.
0: Hát a Google amerikai cég.
1: Lake Ontario, és ott van Lake Amerika zárójelben.
0: Milyen szép. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy ugye Trump átnevezi a bizonyos tavakat, és ugye az Ontario-t ad, ami nem tudom, mi közel hozzá, mert Kanadában van. Ő átnevezi Amerika tóra, oké, hogy az amerikai kontinensen, de hát mégsem Amerikában.
2: De a fele átlók.
0: Vagy kicsi átlók?
2: Az úgy van, igen. Hogy fele itt, fele ott.
0: Na. Ott a határpont, igen?
2: Igen, keresztül megy rajta.
1: Tehát a térképen középre még az van beírva, tényleg, hogy Lake Ontario, de alatta már ott van zárójelben, hogy Lake Amerika. Előbb-utóbb megérkezik teljesen is.
0: Pedig előbb-utóbb, érted? Valamilyen vámmal úgyis lefekteti a kanadaiakat, és akkor már mindenhova azt írják be, igen. Szóval, hogy Amerika tóra nevezte át, így most az amerikaiak úgy hívják, amerikai térképeken kell átírni, de a világnak nem kell úgy hívnia, ahogy Amerika tó. Tehát ők meg a kanadaiak is nyilván tiltakoznak, hogy ők megtartják Ontario tónak. Aha.
1: Hát a Google-on már
0: pont,
1: úgy van
0: pont középen megy át, ja. Igen, tényleg a fele annak átlóg, igen. A fele átlóg, ja.
1: Teljesen jogos a követelés. És most írják, hogy 20 millió nyeremény a felső limit a Tipmixen.
0: Na ezt mondom, tehát hogy ezt mondja, hogy 5 milliárdot, 2 milliárdot, 1 milliárdot nem tudsz nyerni, valamilyen szinten azért ennek a felső határa azért az le van korlátozva. Na jól van, gyerekek, oké, hát megbeszéltük ezt, és érdekes ez a ma reggel, hogy milyen anomáliák történnek itt, nem? Az ellopott cesztam, meg a szerencsejáték ZRT. És van még egy egyébként, hogy hogy járt egy vizerútas, olvastátok ezt a történetet?
1: Figyelj, ez...
0: Én nagyon szeretem, ez úgy látszik, ez a hétfő kicsit a félbolondoké. Már nem ott óra gondolok.
2: Hanem az SRT-re.
0: Hanem az SRT-re, igen. A Vizer osztotta meg ezt a illetve a károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. És azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
1: Igen.
0: Ugye?
2: Így indult
0: el a sztori. El akart repülni Krétára.
2: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
0: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
2: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
0: hogy
2: menni.
0: Nem akarsz elmenni.
1: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
0: Igen. Leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
2: Nem megy. Okay.
0: Most, ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
1: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
0: Igen. Vagy... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet, ahogy jártam a Vizerrel meg a Ryanair-rel csoportba. Ugye ez a...
1: Kerestem egyébként, és azóta leszette a történetet.
0: Leszette a sztorit, igen.
1: Teljesen ez a sztorit teljesen.
0: Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt. Én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
2: Figyelj az ember.
0: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
1: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
0: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
2: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
1: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, azt mondják, szevasz,
2: hát fia, amíg
1: hagyják, úgy... hogy itt csiki-csukiz.
2: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
0: még lehet, hogy tudnak varjálni.
2: Egyébként van rá lehetőség.
0: Igen.
2: Érted?
0: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
2: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
0: eddig
2: jó.
0: Happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
1: hogy ez mégsem.
0: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
1: A csajhoz ment, szerintetek?
0: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
2: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
1: Nem, csak rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
0: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kekült?
2: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
0: Hogy? Semmit nincsen.
1: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
0: Semmit nincsen. szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgépre ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Héraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
2: De
0: van ilyen történet?
2: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
1: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
0: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most megkezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív levelet, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Figyeld, azt mondja, hogy előfordult, hogy Héraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
2: De ezt nem tudod időbe sem megcsinálni.
0: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a gépnek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
2: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
0: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzette még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
1: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg a vizet.
1: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
2: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
1: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
0: nem tudod megfejteni,
1: Kettyós.
0: Ilyen bizonytalan, ilyen
2: emlénés.
0: Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
1: szenvedett.
0: Hívjuk így. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
2: Amit is se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
2: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő csak kifelé...
1: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklioni csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
1: Sőt, te nem lehet, hogy a vize... a kalapját is.
2: Beülhetem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
0: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
1: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem nem engedjenek vissza.
0: Jöjjétek, küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
2: Nem nyaralgatunk, Zsül.
0: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodyászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
1: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
2: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi
1: nem
2: egy
1: volt,
2: ké...
1: nem
2: ki te kézipodgyászal utazol ki, úgy, hogy de nincs mi... visszarepülőjegyed.
0: De hát fulibuknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
2: igen,
0: az,
2: oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
0: Az csuviknál áldogált, az a sósmogyorót hoztad.
1: Leül a WC-re.
0: Persze.
1: Mi próbáltuk egyébként elérni a Wizzairnek a kommunikációs menedzserét.
0: És? Mit
1: mondod? Olivia, aki már többször megszólalt nálunk, harangozó Olivia.

0: ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Egyébként ott hagysz 200 embert 3 napra hidegélelem nélkül, de megszervezi Józsik a bizonytalan utas hazaútját, úgyhogy sebeszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
1: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Ha valid a történt, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
1: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
0: Valószínűleg hierakliumban bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt, de valószínűleg nem.
2: Egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen. Éppen.
0: Nem álltok, tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
2: Lehet, de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája?
0: A légitársaság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? De lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
0: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le.
2: Kitadunk
0: de fel. Már felszállni se akar.
1: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldj.
0: Jó, Peking.
1: Dubajt. De az nincs izé.
0: Sydney. Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
0: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
1: 2 órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
0: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
0: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappa a gyerekek. Akkor jó arcok voltak. Mondjuk rájuk fér, nem? Tehát van mit ledolgozni.
2: De a vízer egyébként tök jó,
0: jó fejtetek. Kifejezetten jó arcok, így van.
2: Mindig odaálltak, mindig nyilatkoztak. Most csak
0: jó, azért ne legyen valaki jó fejben nyilatkozik.
1: Utasok
0: millióit viszik évente Magyarországról. Az alap, hogy elérsz egy kommunikációs vezetőt, aki bármilyen esetben odáll és nyilatkozik, ha szar van a palacsintában, akkor is, nem?
2: Jó. Tehát, hogy... ez így lenne normális, de ez csomószor nem így történik.
0: Na jövő mindjárt 9 óra pontosan.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan.

0: Nissan Model X-Par 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
2: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
7: egy helyen?
6: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
4: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

Radio Show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Licitálni lehet a Kálóci téri vendéglátóhelyre. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Győr Projekt Kft. Licit útján adja bérbe az üzemeltetésében álló Kálóci tér 10 szám alatti csónakház jelenlegi nevén Kálóci téri rendezvényközpont vendéglátóipari egységét. Az érdeklődők szeptember 23-án délelőtt 10 órakor helyszíni bejáráson is részt vehetnek. A pályázatokat október 14-én délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a Győr Projekt Kft. Székhelyén. A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a társaság honlapján érhetőek. El, írja cikkében a győr.hu. Értékes dokumentumokkal bővült a Dunaremetén található helytörténeti gyűjtemény. Pollák Rudolf, mosonmagyaróvári magángyűjtő a Dunaremetéhez kapcsolódó dokumentumokat ajándékozta a Honismereti és Faluvédő Egyesületnek. Az adomány több különleges, a település múltját őrző emléket tartalmaz. A gyűjteményben egyebek mellett a II. Világháború idején írt naplófüzet, egy hadifogságot igazoló levél, valamint az 1908 és az 1950-es évek között keletkezett könyvbe foglalt adóívek is megtalálhatók. Az értékes helytörténeti emlékek a faluházban működő gyűjteményben kapnak helyet, ahol a látogatók is megismerhetik őket. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 9 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára összekapcsolódunk, gyerekek, a reggelivel. Mert hogy kértek velünk egy összekapcsolódást, mondtuk, hogy ettől mi nem tudunk elzárkózni, de csak 9 óra után tudunk, úgyhogy megvártak minket. És nem sokára mindjárt akkor kapcsoljuk őket, de addig még mondjuk el, hogy az előző történetünknek az a vége, hogy kiderült, hogy emberünk csajhoz ment volna.
5: És igen. Ráadásul utalt egy kis pénzt előtte.
4: Utalt egy kis pénzt, tehát ugye beszéltünk erről a vizeres szorvilő, hogy a csávó meggondolta magát a reptéren, nem akar elrepülni Krétán, aztán elrepült, aztán rájött, hogy ott nem akar leszállni, visszahozta elvileg a vizert, tételezzük fel, hogy a sztori valid. Oké, de hogy itt most jönnek az infók, és az van, hogy ő csajhoz ment volna, pénzt utalt előre, a csaj valószínűleg eltűnt, és ő már nem akart elrepülni, aztán elrepült, de nem akart leszállni. Tehát, hogy itt egy szerelmi...
2: Megkapta a pénzt, és felszívódott.
4: Megkapta a csaj a pénzt, felszívódott, és a csávó rájött, hogy nem valós a sztori.
2: Milyen
4: és ő meg akkor visszajött, és elvileg a vízer visszahozta, ugye ezt az ügyet boncolgatok itt az elmúlt 15 percben, csak hát, ha valaki nem hallotta, és hogy úgy néz ki, hogy szerelmi történet van a dologban. Tehát, hogy itt nagyon sok szálon fut ez a ma reggel. Ott van Otto, aki Odysseus harcát vívja a szerencsejáték ZRT-vel, 24 éves csávó, aki Cessnát rabolt, és itt van a ismeretlen hősünk, aki elment Krétára, majd visszarepült.
2: Hát csodálkozó, hogy össze volt zavarodva?
4: Hát ezek után.
2: Hát fejreállt a kis lelke.
4: És valószínűleg tényleg egy Scooby megsajnálta, látta, hogy a csávó full rottyom össze van törve, teljesen rottyom van, és itt ilyen jóindulatú emberi tényezők azt mondták, hogy nem beteg, nem az, hogy nem beszámítható, nem részeg, nem bolond.
2: Csak egyszerűen arról van szó,
4: hogy ez egy összetört csávó, hozzuk valahogy haza. És a vizer hazahozta. Ugye ez egyébként le a kalappal.
5: Szegény még jól le is nyúlták.
4: Hát az év balekja így is.
5: Szegény,
4: de hogy igen, lenyúlták, nincs csaj, nem szállt ki Krétán, nem nyaralt semmit, hazajött, érted? Úgyhogy ez így szép ez a történet. Na mindegy. Úgyhogy ez van igazából. Na, mikor van az összekapcsolódásunk, ugye, mert itt kérték, hogy kapcsoljunk velünk össze, mondjuk sok részletet. Úgysem mondhatunk egyébként magáról a Mosfantidról, de majd akkor kérdeznek akkor.
2: Ennek apropóján?
4: Igen, így van, a Mosfant itt a kapcsán. Halló, jó reggelt, mondjál. De hát még ott a nyári beszél, úgyhogy még nem lehetünk ott náluk.
2: Mindegy, hogy a szót.
6: Ez milyen korrektül és piszi módon fogalmazta, ugye? Ez
4: a kukcse.
6: Itt van Balázs a vonalban.
5: Bizony, őt üldöztek.
6: Wow!
7: Minden igaz, itt van Balázs a vonalban. Jó reggelt, haló, itt vagy-e?
4: Itt vagyunk, itt van, haló, jó reggelt. Gyuli is itt van, Feri is itt van, itt vagyunk.
5: Sziasztok,
4: jó reggelt.
6: Hallom, fedett akciótok volt? Hát ne számomra ez most derül ki.
7: Jó reggelt, 100 000-es úr.
4: Igen. Szia Gábor, mikor jössz át hozzám? Vagy én menjek hozzád? Vagy hogy csináljuk?
7: Balázs, igen. Azt mondd meg, hogy te üldözőként mitől voltál ennyire felajzva? Mitől érzed azt, hogy ez most valami százszor brutálisabb lett még az előzőnél is? Mi volt
6: a világ is ellened.
7: Mennyire?
4: Mitől voltunk felajzva, azt nem mesélhetem el, mert az teljesen
5: nem legális
4: a dolog. Figyelj, maga a formátum, amit adott, az, hogy lehet üldözni, az adrenalin, hogy el lehet őket kapni, hogy menekülnek, hát az egész játéknak olyan hangulata van, mint egy komoly társasjáték. Úgyhogy ez egy full adrenalinba volt mindenki szerintem. A vezérlő, a celebek, mi, akik bennültek a buszba, mindenki szerintem 6 napig teljesen őrült módjára menekült és hajkurászott, úgyhogy a játék lendülete az viszi az embert.
6: Igazolom, elképesztő adrenalin. Az titeket meglepett, hogy idén valahogy fordult a kocka, és valahogy, ahogy beszéltük is Gáborral, egy picit átfordult, tehát rátok szálltak, mondjuk ki, rátok szálltak.
4: Hát igen, én szerintem ők nem teljesen értették meg, hogy miről szól ez a játék, de persze nem baj, és nem is voltunk rájuk mérgesek, de valóban nagyon megnehezítették a dolgunkat, mert hogy folyamatosan követték a buszt, első-hátsó követések, torlaszokat raktak, szállodából megpróbálták megakadályozni a kiutást, váltott autókkal követtek, ez egy picit megnehezítette a dolgunkat, meg egy kicsit azért úgy hát magát a forgatást is, de nem hibáztatjuk őket, nem értették meg, hogy a valódi segítség nem a mi akadályozásunk, hanem hogy jelentik, hogy hol vannak a celebek, vagy segítik őket autóval. Az, hogyha minket akadályoznak, vagy lejelentik, hogy hol vagyunk, az kicsit azért ugye hát megöli a történetet, mert hogy közben a celebek meg különböző social csoportokban tudták, hogy hol van a busz. De hát aztán megoldottuk a problémát. Ez nektek nagy segítség volt, igen.
2: De aztán Bali kiszállt a kocsiból, és elmagyarázta. Nagyon finoman, hogy mire szól ez a játék.
7: Gábor éppen valami ki akar egészíteni, mégiscsak ő a kreatív vezető.
4: Mond Gábor.
7: Annyit Kónya Gergely, műsor, kreatív producere vagyok. Senior kreatív producere, bocsánat. Igen, szóval, hogy
8: csak annyiban szeretem volna a Balázs kiegészíteni, hogy elsőre és talán másodjára is ijesztőnek tűnt ez a helyzet, de azért az ember mindig bízik a castingban, a formátumban, a műsorvezetőkben, talán bennük egy kicsit kevésbé, de hogy igen, és az derült ki, hogy ez valójában egy új réteget hozott a műsorba. És a Balázséknak végül sikerült újra lenniük a helyzeten, ha kicsit nehezen is meg kellett mozdítaniuk mind a hatat sejtjüket ahhoz, hogy ez sikerüljön, de végül ez olyan új megoldásokra kényszerültek, ami még izgalmasabbá, még szórakoztatóbbá tette a műsor.
6: Nagyon érdekes lesz, hogy alakítani fogja a formátumot a jövő évre, vagy a következő évekre, és az ő hozzáállásukat is, ebbe biztos vagyok, és a játékosokét is, tehát hogy itt nagyon sok új elem érkezett ebbe a műsorban, ami az elsőben nem volt.
7: Balázs, búcsúzol, annyit hadd kérdezzek, hogy a hármas üldözői brigád miben egyezett meg, mi lenne az, ami marhaciki lenne, ha őket nem kapnátok el? Tehát melyik volt az a páros, akit mindenképpen úgy éreztétek, hogy azért őt illik lekaszálni?
4: Majd láttuk a castingot, igazából tudtuk, hogy senki nem lesz túl nagy kívás. Tehát hogy azért nem volt olyan félelmünk, hogy valakit nem tudunk elkapni. Hát nyilván itt volt egyfajta korkedvezmény, hogy a Gabit meg a Svábit hagytuk egy ideig tovább futni. Igen.
6: De a kórházak és patikák.
4: Ennek azért úgy kellett neki menni, hogy mi mindenkit szeretnénk elkapni. Úgyhogy hát majd kiderül, hogy mi lett.
7: Többet nem is akarunk tudni, mert az izgalmak még csak most indulnak majd.
4: Szevasztok. Köszönjük. Ciao. Na ezért csak telefonos interjú, ezért igen. Nem megyek be. Nem könnyűek ezek a riportok, bocs.
5: Mi lenne, hogyha a főnök még szeretne is benneteket?
4: Ja, Gábor, imádom. Hát, 30 éve dolgozom vele, úgyhogy...
5: Hatadsejtes
4: műsorvezetők, igen.
2: Mi volt a legnagyobb dicséret, amit valaha tőle kaptál?
4: Tőle nincs.
5: Nem,
4: tőle nincsen egyébként. Igen. Na innen, gyerekek, láttátok visszatérő még egy picit a US Open-re, hogy Gyoko meg elsírta magát? Néztétek? Nem néztétek? Most jönnek a képek.
5: Búcsúzott
4: az első forduló után, és elsírta magát a pályán. Édesem, azért ez milyen megható, csak egy fél mondatra így, hogy most láttam, reggel esett ő ki az első fordulóba.
2: Sérült azért egyébként?
4: Én nem tudom, hogy mi van a háttérben, szerintem egyszerűen az van, hogy a tested már nem bírja, az agyad még minden. De hogy megható, hogy itt van egy 24-szeres Grand Slam győztes, aki a 25-et hajtja, és annyira kikészíti a saját teste, hogy nem bírja, hogy az utolsó game-nél, vagy az utolsó két game-et ő már szinte zokogva csinálta végig. Ebben benne lehet egy fizikai fájdalom, sérülés is, de hogy valószínűleg a lelki része is, hogy igen, én még mennék, az agyam menne, de a testem már valószínűleg nem bírja. Ez volt a Nadallal, ez volt a Federerrel, de hogy ezt így látva azért ez egészen megható. Nézzétek majd meg, nagyon, nagyon durva jelenetek, hogy ott áll a csávó, és szerva közben zokog, hogy nem bírom már. Egyszerűen kész, fel kell adnom.
5: És tudod, elértem a végéig. Magad, mint egy év alatt, fölgyúrod magad erre, hogy még egyszer megmutatod, és ott a meccsen derül, hogy nem.
4: Hogy
5: már
4: nem bírod. Tudod. Ez durva lehet, mert hogy az agyad tudja, te tudod, hogy valamikor tudtad, de ez olyan, mint hogy egyszer nem tudod felemelni a bal kezed. Az agyad tudja, hogy fel tudtad emelni, de kész, nem, már nem tudod megemelni. És minden skilled megvan, hogy nyerjél, agyilag, pszichésen, de hogy egyszerűen a fizikumod már az, hogy elfáradt. És ott van a csávó, nézd meg, lehajtott fejjel.
2: Úgy megölelni.
4: Nézd meg, és várja a labdát, várja az adogatást, mert nyilván 5-1-6-1 zokog az ember. Áll az egész stadion, mindenki tapsolja, mindenki ünnepli. 24-szeres Grand Slam után még a csávó így akar nyerni, Gyoko, hogy meglegyen a 25-dik, de már valószínűleg nem megy, és elsírja magát, és két gémet még zokogva csinál végig. Nagyon, nagyon kemény, nem hallottam a sajtótájékoztatóját, de mekkora sportember, hogy milyen szívük van, hogy mennek előre, hát, hogyha megnézed a 4 részes Nadal dokumentumfilmet a Netflixen, fantasztikus, hogy a csávó úgy állt már oda a végén még az utolsó nem tudom hány Grand Slamre, hogy már úgy érzést teremtették a lábát, hogy már nem azt mondták, hogy nem fog tudni járni, hanem már csak annyit kért, hogy csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit. Mindegy, hogy mi lesz utána.
2: De neki is ez.
4: Csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit, és megnyert még úgy egy Grand Slamet, hogy már a bal lábát vagy a jobb lábát már nem érezte annyira szétinyek.
5: Jó, lesz 25-dik?
4: 25. Grand Slam. Hát most látva ezt a Gyokót nem, de tudod, amikor mindenki leírja, akkor meg visszatér az Ausztrál Opera januárba, és megnyeri.
5: Olyan, szóval, hogy nem viszed el.
4: Nem tudom azt mondani, hogy nem, de ez nagyon megható, hogy ilyen sportemberek vannak, hogy ilyen érába láthatod, és élhetsz, és nézheted a Gyokót így teniszezni, hogy a Nadal már nyugger, Federer nyugger, de hogy ő még itt van, majdnem 40 évesen, és zokog a pályán, hogy gyerekek, nem bírom. Ne haragudjatok, csalódást okozok mindenkinek. Nagyon megható. Szóval tényleg nagyon megható. Úgyhogy ki is esett első fordulóban. Valószínűleg időkérdés, és ő is bejelenti, hogy itt a vége.
2: Lassan itt a vége
4: neki is.
2: Hány
4: Gyokó, közelít a 40-hez ő is. 38-al, ha nem tudom pontosan, hogy nem
2: 39
4: tudom pontosan. 39 éves, így van. Igen.
9: Istenem, micsoda férfi.
4: Na jó van. Mit szóltok a Budapest parádéhoz, gyerek?
5: Na. Yes! Jaj, nekem életem legjobb emlékei közé tartozik. A Danubiusos időkben mi még mentünk Danubiusos kamionnal, gyerekek.
9: És te fent álltál rajta.
5: És fönt voltunk. Hát mi muzsikáltunk is, meg jöttek a DJ-k. Rohadt jó
4: Igen.
5: volt. Nagyon nagy felvonulás, aki emlékszik rá, Budapest utcáin beöltöztetett, vagy kidekorált kamionok, irgalmatlan tömeg, és akkor a Hősök terén beállt minden kamion, mindenhol más zene szólt, tehát megőrültél.
4: Igen, és a kedvenc kamion előtt a kedvenc zenédre bulisztál.
5: Nagyon nagy volt.
4: Ugye felröppentek a hírek, hogy Budapest parádi 2027. Ugye? És tényleg van, aki ugye nem emlékszik erre. Feldíszített kamionok elindulnak végig az Andrássy úton, mondjuk a Lánchídtól. Van, ahol rave, van, ahol techno, van, ahol 90-es évek zenéje szól. Megjelenik egy-egy márka, mint az üdítőitalok, meg az energiaitalok, meg a rádiók akkor még.
9: Félmeztelen fiúk.
4: Félmeztelen fiúk, félmeztelen lányok. Tényleg minden jelentős márka felvonultatja magát, médium és kereskedelmi rádió. És mindenki egy nagyon feltitázott kamionon iszonyatosan vereti és táncol. Szóval egyébként tényleg nagyon óriási nagy buli.
9: Buli. Több mint 20 éve volt utoljára.
4: Igen, a berlini Love Parade-ből jött szerintem, aztán lett Budapest parádé, és évekig ment.
9: Miért kaszálták ezt?
4: Szerintem valószínűleg a szponzorok így kihátráltak mögüle, és az érdeklődés nem hiszem, hogy elfogyott volna, vagy valamilyen szabályozás volt, amiért esetleg nem tudom, akkor Demszkijék voltak, vagy nem tudom kik voltak, megfújták, hogy mondjuk hosszal utána, vagy nem tudom, és nem adtak engedélyt, de egyszer csak az így elhalt, és álltak végig az emberek két oldalt az
5: Andrássy
4: úton, és nézték ezeket a kamion csodákat.
9: Vagy követték, ugye, mint egy ilyen uszály.
4: Bizonyos kiváltságosok bemehettek a kamion mellé meg elé, és vagy a kamionon táncoltak. És írdatlan buli. Na most megnéztem ezt az oldalt egyébként, de hogy azért ez még nem tűnik annyira késznek. Mármint nem az oldal.
5: Csak föllökte.
4: Tessék?
5: Tehát lehet, hogy valaki így kitalálta, föllökte, és nincs mögötte még semmi.
4: Én szerintem az van, hogy ők szeretnék ezt létrehozni, és amennyiben erre van érdeklődés, adományozó, szponzor, adakozó, akkor lehet, hogy össze tudnak szedni valamennyit, de ez még nem úgy néz ki ez az oldal, mintha ez kész lenne.
9: Hát kész tények állítják a városvezetést, de egyébként hát nézd meg, bármelyik hírpoltát nyitott ki, az most tele van ezzel a hírrel. Tehát, hogy tulajdonképpen nyomás alá helyezik a.
4: Na oké, de hogy erre neked azért meg kell jelenteni X szponzort, meg kell jelenteni rengeteg lóvét, meg kell csinálnod magát a kamionokat, tehát hogy azért ez brutális lóvéjám.
9: Jó, Bali, ezt mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
5: Csak nem egy olyan kamion.
4: Nem, ott jön álló brand. Nem csatlakozunk sehova. Ha mi akarunk csinálni, akkor csinálunk egy házi bulit a szigetet. Ja, tehát értjük nagyon jó, de hogy tömegrendezvényekre nem járunk, mi saját bulit csinálunk. Nagyon szeretjük. Egyébként a Budapest parádi, de ez szenzációsan jó.
9: Nem, egy kamion lesz. Igen,
4: ő megy elől.
5: Azt most gyerekek azért komolytalan, mert adományozásból akarják ezt megcsinálni. Tehát van egy ilyen fülé, most fölmentem az oldalra, igen, hogy adományoz 10-20-25 ezer forintokat, tehát abból ez nem fog összeállni.
4: Igen, és megnéztem az oldalt, erre is hiszentem, hogy azért ez még nem annyira konkrét. Terveink szerint 30 kamion az Andrássy úton, elektronikus zenet, magyar külföldi képviselői, célunk a hagyományok feltámasztás, és akkor itt van, igen, hogy rendezvényünk ingyenes, adományoz, bankkártya, átutalás, egyéb. Na itt már egy kicsit megrettentem, hogy akkor ez mi.
9: És minden idők legnagyobb adathalász oldalát reklámozzuk most, hogy mindenki utal, hogy jól legyen még egy.
4: Óriási lenne, és novemberben felszívódna az oldal. 30 milliót összegyűjtenének. Hú,
9: mindenki csak várja, hogy nem, mi
4: utalok
9: mi
4: neki Budapest parád, de jó, hova kell utalni, igen. Októberben nem elérhető az oldal. Mennyire tipikus magyar szó, igen.
9: Mindenki behirdette minden oldalon.
4: Amennyiben szponzori megállapodást szeretnék kötni, vagy hirdetnél a fesztiválon, a kamionokon, netán örökbe fogadnál egyet, vedd föl felünk a kapcsolatot. Aha, tehát hogy ebből azért az vagy, ez még nem egy kész üzleti koncepció, hanem egy puhatolózás, hogy egy mondjuk lenne rá igény, lenne rá 3-4 nagy szponzor, aki beszáll, és utána megvalósítható-e a dolog. Mert azért ez, ha te fizeted, akkor ez brutál. Tehát a területfoglalástól kezdve a kamionokon keresztül, a biztonsági személyzetig, a lebonyolításig, a kaja, a pia, a biztosítás, tehát ez brutál lóvé.
9: Teljes Andrássy utat ugye lezárták, és a Hősök tere volt a vége. Tehát, hogy azért ez egy hatalmas buli. A Danubius kamionon, ott mi történt? Ti fent ültetek és ittatok? Vagy hát, lehetett számokat kérni? Vagy volt elő valaki, aki DJ-skedett? A
5: nagyon szép fölvezetés volt. Fent ültetek és ittatok? Nem. Egyrészt ugye akkor nekünk volt a rádiózenekarunk, azzal nyomtuk a dalokat, amit kiértük, és utána jöttek a DJ-k, és akkor ott táncolt mindenki. Nagyon imádtuk. Tök jó nézett ki a kamion. Nagyon jó buli volt. És mi úgy muzsikáltunk, hogy végig az Andrássy úton játszottunk, és jöttek velünk az emberek. Menő. Rohadt jó volt.
4: Igen. Még nagyon messziről indítják a szervezést. Amennyiben DJ, producer vagy MC vagy, és szeretné fellépni valamelyik kamionon vagy színpadon, jelentkezz. Tehát ezért ez inkább tűnik egy vivatévés hőálló megálló felhívónak jelen pillanatban. De aztán lehet, hogy innen indul a dolog. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy pro és kontra ez nem működhet, vagy nincs mögötte valódi akarás.
9: Hát
4: de
9: kéne,
4: hogy ez így most még azért ebben a formában így óvatosságra int, amikor megnéztem ezt a honlapot.
9: Azokat kéne megtalálni, akik 20 évvel ezelőtt ezt szervezték, hogy az akkor is így ment, szerintem nem.
4: Nem tudom, hogy
9: a közösségi adakozásból dobták össze.
5: Nem, cégek
4: beszálltak.
5: Irgalmatlan szponzorlóvék voltak.
4: Igen, arra emlékszem, mint például volt egy bombakamion, ugye, mint energiaital, és félmeztelen sárgára, feketére festett, brutál, mellű csajok verették a bombakamion úgy, hogy én ott álltam, mint zenetévés műsorvezető, írunk 97-et, vagy 98, és azt mondom, ilyen van.
5: Mi történik?
4: Ezt miért nem láttam a gimnáziumban? És 30 félmeztelen csaj veretett úgy, hogy nem hitted el, és én nagyon lassan gördültek ezek a kamionok, iszonyatos installációval. Igen, nagyon jól nézett ki.
9: Nagyon
4: és 90-es éveket írunk, várjál. Tehát nem az volt, hogy azóta túl voltál 100 Tomorrowlanden, meg 100 más fesztivál, és már láttál minden. Ha ott álltál, hogy wow, na ez most menő, ez király, és valahol a Sterbinski, vagy a Nácsi, vagy a mit tudom én, meg iszonyatosan zenéltek és verették.
9: De Berlinben ez most még van?
4: Ezt nincs. Meg nem mondom, hogy a Love Parade az éle Berlinben jelen pillanat, nem tudom, hogy ez most hogy van. Roxy kamion is volt. A Roxy rádió akkor dübörgött, ugye? Aztán volt rádió DJ kamion
9: szerintem
4: is?
9: Volt, igen.
4: Roxy kamion az volt? Igen.
9: Debreceni virágkarnevál.
4: Olyan lesz, mint a Debreceni virágkarnevál, csak más a zene.
5: Igen.
4: A Nácsi szombaton mondta a Budapest Barban, hogy szervezik a dolgot. Aha, tehát lehet, hogy aztán a Nácsik vannak mögötte. Úgyis utána járunk, meg eljutnak hozzánk, hogy beszéltünk róluk, és akkor megkeresnek minket, hogyha ez tényleg komoly, akkor beszélünk róla. Egyébként jót tenne, nagyon. Nem? Tehát egyébként jó moka
9: lehet
4: lenne.
9: Egy rádió, egy kamion is.
4: Az biztos vagyok benne, hogy lenne.
5: És amikor VV Peti leütötte a VV Sziszit az egyik kamionon,
9: volt ilyen.
5: Nem tudom, a hallgatói.
4: Tényleg? Igen, de várj, akkor az már 2000-es évek, mert az viszont való világ.
5: Igen.
4: Hát akkor az viszont 2001-2002, hát akkor az való világ 1, való világ 2.
5: Van még biztos, hogy volt.
4: Hogyne, hát azt mondom.
5: Az tuti.
4: Az való világ.
5: Összeérhetett.
4: Az 2002-2003, akkor még volt.
9: Sziszi, az 2004 volt.
4: Az való világ 1-2.
9: Igen.
4: Jastól, igen, Nóci, vagy már Lilu. Igen.
9: Mert azt még én csináltam.
4: Az, igen, Lilu akkor került át az RTL-hez, igen. Én még mindig hőálló megállót vezettem. Zsumár TV2, Lilu RTL, Filip Fidesz.
9: Ő már akkor is helyezkedett.
4: És én mit csináltam? Én zalegesztek megállót foglalkozni. Értem, meddig? 100 évig? Már minden műsorvezető mindenhol volt. Én még mindig mentem megállózni. Itt fogok megrohadni a Zene TV-nél. Ebben biztos vagyok. Senkinek nem kellek.
9: Mindent te csináltál.
4: Igen. Na mindegy. Jó, jó kis történet lesz ez. Kíváncsiak vagyunk, hogy működik-e. Na, jövünk mindjárt. 2 percen pontosan 9:30, és itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Augusztus 31-től több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje is módosul. A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, amelyek jelenleg hétfői vagy vasárnapi napon is nyitva tartanak. A hétfői nyitvatartási napok másik hétköznapra kerülnek áthelyezésre, míg a vasárnapi nyitvatartási napok egységesen szombatra kerülnek át. A változtatás célja, hogy a hulladékudvarok működése egységesebb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A módosítás a heti nyitvatartási időt nem érinti, kizárólag a nyitvatartási napok átrendezését jelenti. A részletek a győrihírek.hu oldalon, illetve a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Ismét egy helyen találkozhatnak a gazdira váró cicák és leendő örökbefogadóik Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én rendezi meg immár 10. alkalommal örökbefogadó és családi napját az Etó Parkban. A szervezők várhatóan 25-30 mentett cicával érkeznek, emellett gyerekprogramokkal, állatorvosi tanácsadással és adománygyűjtéssel is készülnek, írja a győr.hu. A Győri Puha Praclik Egyesület szeptember 12-én szombaton 15 és 18 óra között várja a cica barátokat. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, délutánra 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
3: Na itt vagyunk, fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Igen, 2007-ben már nem volt Love Parade, Zürichben van minden évben. Kaptuk SMS, hogy itt a elvileg újra éledő Budapest parádéről beszéltünk, hogy mennyire valid vagy nem valid, és közben jelentkezett a vízer.
4: És te így fogsz még 4 órát műsort vezetni.
3: És még azt szoktam, hogy szóval jelentkezett a vízer, bocsánat, hogy csak mióta vért köpök, sokkal jobban vagyok.
5: Nagyon.
4: Szakad föl.
5: Ne nyeld vissza.
3: A véres köpet az sokkal. Szóval jelentkeztek erre, hogy holnap beszélnének erről.
5: Nem értük el, mert valóban szabadságom van, de Radó András bejelentkezett azzal, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy mi volt a tuti, és akkor holnap elmondja majd nekünk, hogy tulajdonképpen mi történt.
3: Igen, abszolút. Azt hívja valaki, ne légy szkeptikus Balázs, a DJ Otira elment ennyi ember a szigeten, egy újraélesztett Budapest Palád, mindenképp nagy sikerrel tudna működni. Gábor, nem vagyok szkeptikus, sőt, hát tökre örültünk neki.
4: Itt de inkább a honlap az, ami egy kis szkeptikusságra ad okot.
3: De hiszem azt, hogy maga az Oti jelenség, nagy képűség nélkül mondom, ezt jobb lenne, ti mondanátok, de nem kell kimondani.
4: Nem akarjuk mi.
3: Hogy maga az Oti jelenség, meg a sziget, meg az, hogy ez így betalált mondjuk az elmúlt 1-2 évben, szerintem ennek köze van ahhoz, hogy ők ezt elmerik indítani.
5: Tehát nem, hogy lesz rá igény.
3: hogy lesz rá igény. Ja, szóval ez a, igen, ez a tömeg, igen, ez megmutatta, hogy itt van egy valós réteg, aki vágyna arra, hogy visszajön a 2000-es évek, hogy nosztalgiázzon. És szerintem az, hogy volt még egy Oti a szigeten, az lehet, hogy a parádé készítő is azt mondja, hogy gyerekek, ha azt tudott így működni, akkor nézzük meg, és lehet, hogy egy parádét is meg tudunk csinálni. De szerintem, ha nincs Oti, akkor nem biztos, hogy van, hogy, hogy van Budapest parádé. Tehát én a kettő között vonok párhuzamot. De most nem a nagy képűség szól belőlem, hanem azt gondolom, mint jelenség, hogy, hogy ez annyi embert megmozgat, hogy akár mondhatták a parádénál, hogy nézd már meg, itt van az Oti, 65 ezeren ott vannak, miért nem élesztjük újra, ha ekkora igény van. Nem az Otira, hanem mondjuk a 2000-es évek, 90-es évek, 2000-es évek eleje dance, trance, house, techno zenékre.
4: Meg a bulira, mert
3: meg,
4: a zenéket
3: meg ennek a generációnak a buli, a közös érde, buliára.
4: Otthon meg tudod hallgatni ezeket, igen, de nem ugyanaz.
3: De nem ugyanaz, mint
4: itt
3: amikor...
4: Itt a nagy közös együttmozgás volt a lényeg, a felszabadultság volt, igen, a lényeg, ezekkel a zenékkel. Tehát, igen, hogy biztos, hogy működne.
3: Abszolút.
5: Felmentek az oldalra, megnézték, hogy mennyibe kerül egy jegy. Hajlandok ennyit fizetni.
3: Ezért. Igen, igen, igen, igen. De mert meg tudjuk, de tényleg szerintem van. Van párhuzam. Na, de akkor mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Hát egészen elképesztő történet, hogy 24 éves szomorú férfi szombaton hajnalban Kalocsáról ellopott egy kis repülőt ittas állapotban.
5: Szomorú férfi, most már biztos szomorú.
3: Igen, most már biztos nagyon szomorú. Grippenek kísérték, Paks fölött repült, letette egy szántóföldön, autót próbált meg elkapni, szerezni utána, és semmire nem emlékszik. Telefonál Tamás, aki egyébként Cessna gépet vezet, és akkor is vezetett, és a levegőben volt, amikor a torony megpróbálta hívni emberünket, aki részegen felszállt egy Cessnával. Ezt az esetet boncolgattuk hosszan, azért ez egészen megdöbbentő. És berepült Paks fölé, hát jó, hogy nem lőtték le a Grippenek egyébként.
5: Tényleg... Jó, hogy nem haltunk meg mindnyájan. Jó, hát... Beleszáll a Paksba.
3: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mi lett volna, ugye, de a Grippenek már ott voltak mellette, aztán letette egy szántóföldön. Tehát tényleg megdöbbentő történet. És Ottóval is találkoztunk, aki nyert 600 000 forintot Tipmixen, de hogy az SRT nem akarja őt kifizetni, mi felhívtuk Horváth Zolit az SRT-től, a játék és innovációs igazgatóját, hogy igazságot szolgáltassunk Ottónak. Hát kérdés, hogy mennyire sikerült.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyelj, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mondd, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Grippenek kísérték az elrabolt Cessnát.
5: Én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
3: Kérdezem, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre, elköltöttél egy Cessnát, üldöztek a Grippenek, kétszer leszállást hajtottál, végre leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ülsz, és azt mondod, hogy igen, ezt csináltam.
5: Óriási!
4: Én egyedül?
3: Itt van egy hallgatónk, Tamás, hello Tamás, ciao.
6: Sziasztok.
3: Te Cessnát vezetsz?
6: Igen, igen, én pilóta vagyok. Pilóta.
3: Lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
6: Teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen. Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
4: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
3: Nagyon-nagyon részeg vagy.
6: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
3: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
6: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
4: Ja, az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebben van egy ilyen...
6: Nem, ez egy dízel Cessna, ezek egy startgombbal indulnak.
3: Megőrül, hát, tényleg? Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a Kalocsáról indult, nem tudom, milyen
6: perceket. Perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik.
3: Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
6: Szerencsére gyakorlatban ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye, aki, ha nincs kétoldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a Grippeneket, hogy itt veszélybe van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentőhelikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel. És ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
3: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
6: Hát igen.
3: Ez akár lehet, hogy ez parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
6: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az ütetik.
3: Aha. Mi azért hárman beülnék, ilyen Cessna, azért vakarnák a fejünket, nézzünk nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljunk.
6: Nagyon kemény. Valamilyen képzettsége biztos, hogy volt vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
7: Azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kocsibálnak egy folytába, mivel én csak másnak mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
3: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, vagy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
7: Figyelj, végül is igen szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízós ertés. Egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon
3: tetszett. Na, itt a borsodi sztereotípiák. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
7: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyeremény, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5.990 forint. De hát ezt már végképp nem értettük. Megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
3: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
7: Igen, igen. Tegnap adtam be a reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építése, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének hát rád a tőkéjek.
3: Bizalmi tőkét elrodálnak.
7: Hát, mennyi lenni a szabadjátő.
3: Nem is vagy borsodi. Csak viccelek.
7: Viccelek.
3: Na mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
8: Van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni, és hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részleti szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik orcmester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyt, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-a beleesnek
3: ilyen-olyan. Miért nem fizetetik-e a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentok, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
8: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt. De hát,
3: és ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
8: Van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
3: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
8: Itt a logokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es odszot küldött el, csak az az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel ott rakta ide, és ezért lett százas.
3: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hagyjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon. Tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 000, most nektek ez nem egy nagy tétel, tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 000, oké, kisújatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen, elegánsak maradtok, nagyvonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalak vagytok, és kifizetitek?
8: Nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem, több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ha ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
3: Oké, csak ezzel tudom, felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőlök, ti azt mondjátok, hogy bocsánat, téves volt az ott.
8: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát a múlt héten is. Őszintén elmondom, Tipmix Pro-l kinyertek minket az ügyfelek. Többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
4: Jó, az ez nagyon az évig én csak jól
3: láttam. Szomorúan, hogy könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szerencsétlenségért.
8: Igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
3: A rohadt életben egyszer egy mínuszos hetet, 51 pluszos hét után egy mínuszos hét azért.
8: Olyan ősz a hajam már, hogy nem is tudjam, hogy elképzelni.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azért, na Feri, akkor jó pít, mára ugyanitt szeretném kérni az Abbától a Boniemet.
5: Van a saját szlogened?
3: Nincsen, semmilyen szlogenem nincs.
4: Hát akkor az első dal.
3: Na, ugye? Az első dal az te vagy, de ez nem most kérd.
4: Ne?
3: Hát azt majd szeretném, hogy 10 órakor betelefonálnál, és hát, ez még nem a kíváncsi, és nem kérünk ide, a telefonáljál be szépen. Kapcsoljon az operátor, érted? Utána kerül Laci kezeljük közé, Laci kapcsoljon át ide, és telefonba. Hát hallják, hogy legálisan működik ez a kíváncsi műsor.
4: Tehát, hogy ide bárki bekerül.
3: Persze,
4: én is.
3: Telefonba utána jön Júli, ő is kérjed.
5: Én kérek.
3: És már Anna is kérjed, meg is van, lement az első óra. Hát nem gondoljátok, hogy itt aztán minden lesz. Bari, a műszak fele már lejárt. A következő 4 órában vörösen fognak izzani a vonalánk, Szabika. Igen, hát a fiúk, lányok mennek, én maradok egy kicsit még, mert hogy egy elvesztett fogadás után 2 óra itt kell írnom, és most mondja a Zsűl, hogy déltől, mert már csak Pesten hallható. Erre
5: be... Mi volt? Eddig berángottak?
3: Ezért, ez olyan, mint a Alonzót beülteted egy moszkvicsba. Hát, ezért hát vagyok felé. Itt, déltől itt már nem vagyunk vidéken, de online vagyunk. Persze. Vagyunk, jó. De online lehet minket hallgatni, és déltől már csak Pest. Ezt a hálózatot, ha egyszer megértem, komolyan mondom.
5: Hívánsz egyet? Bali nem mond
3: nemet. Bali minden kívánságodat teljesíti. Hívjuk a nap hallgatóját még gyorsan. Szécsi Pál egyszer harangvilág megvan. Fia, ha kéred, meg lesz. Elmondom neked, hogy ha betelefonálsz, eljutsz hozzánk és bekéred ezt a dalt, akkor le fogom adni. Balázsék, jó reggelt! Elfogadjuk?
4: Elfogadjuk. Sornap van.
3: Így van, ez majd különleges nap. Hogy hívnak?
9: Csaba vagyok, sziasztok.
3: Hello, Csaba. Azt írtad, hogy a részegen a legbátrabb dolog, amit csináltam, hogy visszadumáltam az asszonynak, ugye ez az ellopott cesznára jött, hogy ki mit csinált már. Vállalhatatlanul. Igen. Ez durva ez a sztori, hallottad?
9: Hát olyan tőletek hallottam most reggel, hogy a kocsiba jöttem dolgozni. Na. Ott hallottam ezt a sztorit. Hát bátor volt nagyon az ifjú titán, az tuti.
3: Az biztos. Van itt anyagi kár, meg mindenféle kár esemény. Honnan hívtál minket, hogy hol vagy, hogy hol értünk el?
9: Jelenleg Kecskeméten vagyok.
3: Kecskeméten vagy.
9: Így igaz. Itt dolgozom jelenleg. Egyébként makói vagyok.
3: Makói.
4: Átjársz minden nap?
9: Nem minden nap kell ide jönnöm, csak néha beugrós vagyok.
4: Ja.
9: Beugrós vagyok, és akkor úgy.
4: A grippeneket szerelem.
3: Szerelem a grippeneket, ami felszállt. Jól van, Csaba, van egy plusz ajándékod, ez nem tártorít tőlünk ez az ajándék, úgyhogy 3. hete itt van, figyelj, mutatjuk.
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
3: Richter Safari Park nagyon belénk szeretett. Most már nem tudom, hogy egyik hete
4: osztogatjuk. Jó ajándék.
9: Az igen. Nagyon, pont 2 hete jártam ott a családban.
3: Na,
5: és jó volt?
9: Jó, igen. De
4: kint is aludtatok?
9: Nem.
4: Akkor
9: ez
4: most
9: megfejelheted.
4: Azt mondhatod, hogy most akkor még egyszer megnézzük plusz kint alvást.
3: Igen, ez ilyen kinnalvós, akkor majd menjetek, hogy adod a valakinek, jó?
9: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
3: Oké, jól van, ciao.
9: Köszi, sziasztok!
3: Hello. Na jó, a gyerekek, nektek jó pihenést. Mondom a hallgatóknak, hogyha valaki itt maradna diskurálni velem, szívesen betelefonálna, akar velem beszélgetni. Én gyerekek, én itt ülök kettőig. Laci is itt van, Zsüli is itt van, Anna is itt van. Tulajdonképpen itt szolidáris, itt el vannak velem, közben teljesítünk egy-két kívánságot is, és jöhet minden. Tehát, hogy felhatalmazásunk van arra, hogy itt minden lehet.
5: Ne felejtsétek, ti kértek, Bali teker.
3: Te kis utcud! Mit csináltok most? Masszázs, edzés, délelőtt ebéd?
4: Én megyek egy edzésre, utána egy masszázsra, egy jó ebédre, egy megbeszélésre.
5: Nincs, én csak kifekszem oda valamelyik babzsák fotelre, azt tudom, onnan
3: hallgatom. Jó, ha néha úgy gondolod, hogy gyere be, és elváltoztatod hangod, arankaként kérje, hogy minden órában legyen egy aranka, az mindig te lesz.
5: Halló!
3: Aranka?
5: Halló!
4: Nem, egy első órában aranka, a másodikban legyél Sanyi.
5: Józsikám!
3: Kérnek egy számot. Na jó van, gyerekek. Úgyhogy akkor ja, kívánságműsorra fel.
4: Telefonszámot mondjunk, húzzuk föl, hájpoljuk be.
3: Telefonszámunk, hogy a rohadt franciák nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az összes egy falábú. Tudjátok, mit gondolok? Hogy falábúak vagytok, francia válogatott. 0-23-111-111. Ugyanaz a telefonszám?
4: Hát mit szerintem tudom, hogy te vagy a kívánságműsor vezetője.
3: Gyerekek,
5: hogy készültél erre?
3: SMS-ben is lehet számot kérni, Viberen is lehet számot kérni, mert ezt is látjuk, tehát minden felületet látunk. Én nem tudom, Atis milyen felületeket használ még, de nagyjából ezek a felületek vannak, hogy SMS-ben, telefonon és Viberen. Bökjétek ki a kis csőrötökön keresztül, hogy melyik dalt szeretnétek meghallgatni, és aztán azt megkapjátok.
4: És van kötelező játékod is.
3: Ne csinálj! Na ott fogok szekunder szégyenlésedbe esni. Játék, játszalom kell?
4: Ja,
3: mert eladták a mai kívánságműsort. Kívánságműsor még soha nem volt eladva.
5: Ebből hagyomány.
3: Most először sikerült eladni egy kívánságműsort.
4: Először az lesz a kérdés, hogy Bali hetente egyet meg tudsz csinálni.
3: Igen, egy big no a válasz, gyerekek. Ez egy egyszeri alkalom, és többet ilyenben nem fogadunk. Na jó van, hát akkor ti erigyetek. Jó? Mi pedig akkor megyünk tovább.
4: Holnap reggel itt vagyunk azért.
3: Holnap reggel gyertek.
4: Benn is maradhatsz.
3: Egyébként kettőkor már minek menjek haza.
4: Már most arra rövid időre.
5: Kényelmes az itt.
3: Rendelek egy ebédet, elalszom, jöttök aztán. Jó? Dua Lipa, Lady Gaga, azt menjél aztán, azt kéressed anyáddal. Jó? Tehát, hogy ezeket felejtsd el. Jó? Tehát nyilván egy-két ilyenkor rotált dal is belefér, de kevesebb. Tehát kicsit próbáljunk elrugaszkodni a rádió egy valóságától, és valahogy valamilyen másfajta platformra nevezni. De ha nagyon akarjátok, lehet. Nem fekszem ellen egy Lady Gagának. Tehát, hogyha ez kell, ez kell.
5: Legfeljebb nem teljesíted.
3: Legfeljebb nem kerültök be a műsorba. Így van, igen. Na puszi gyerekek, sevasztok!
0: Balázsék! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett.
14: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
16: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
18: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
19: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. a kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
20: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
21: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
22: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Extra kívánság műsor.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 10 óra után 3 perccel. Ez itt a rendhagyó kívánság műsor. Mi legyen a nevem? Hogy hívjanak? Hú, de szar így egyedül, gyerekek. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várjuk a kívánságokat, nagyon izgulunk. Itt van Atis is egyébként, itt van Laci, itt van Zsűl, itt van mindenki. És hát látjuk már az SMS meg Viber falon, hogy rendhagyó kívánságok jönnek, de mindjárt megmutatjuk a mi egyik kedvenc rendhagyó kívánságunk. Lehet tőlünk dalt kérni, gyerekek? Hát ez egy magányos műfaj, így egyedül. Hol? Milyen fórumokon lehet? Telefonon lehet, Viberen lehet, SMS-en lehet, és... személyesen, ha valaki idejön, akkor láthatóul is tud kívánságot kérni, jó? Rendhagyó kívánság műsor, ez azt jelenti, hogy más dolog is lehetnek igazából, nem csak az, amihez hozzászoktatok, Dua Lipa, meg Lady Gaga, meg nem tudom. Szóval, hogy egy kicsit így elkaptunk engedélyt arra, hogy így elrugaszkodjunk a valóságtól,

0: És mi élünk ezzel az engedéllyel. Tehát ha azt mondták, hogy itt most azt csinálunk, amit akarunk, akkor szeretnénk megmutatni az első kívánságot, csak hogy milyen rendhagyó kívánságműsorra gondoltunk, és hogy mit szeretnénk pontosan. Jó, hogy ez lenne így tulajdonképpen. Ennek a mentén kell majd nektek is dalt kérni, ennek a mentén kell elképzelni, hogy mi lesz a következő 4 órában. Jó, fogadjátok szeretettel akkor. Ez a 0. kívánság, mert az első kívánságot Ferinek ígértük, és azért azt nem felejtettük el, tehát az első kívánság a Feri, de akkor ez legyen tulajdonképpen a 0. kívánság. Jó, amivel elindítjuk ezt a mai rendhagyó kívánság műsort, íme.
1: Rendhagyó kívánság műsora, és már itt is van a következő telefonáló. Szia, szia, mutatkozz be, kérlek.
2: Sziasztok, Marika vagyok, Sárgó Tarjánból.
1: Mit küldenél?
2: Váradi Roma Cafétől, a hiába menekülsz, hiába futsz.
1: És kinek küldenéd ezt a dalt?
2: A volt uramnak, annak a Rákosnak.
1: És mit üzensz neki, mert az is nagyon-nagyon fontos ám.
2: Hogy akkor rohadt kérdője, amikor más bratta, bátyáim már keresik.
1: Jó, ez egy nagyon-nagyon szép üzenet, biztos örülni fog neki. Szóljon hát akkor neki a dal.
0: Hát gyerekek, nagyjából így van, jó? Tehát ez lesz. Anna ilyen telefonokra számít, Laci csak ilyen embereket talál, úgyhogy indítjuk a mai rendhagyó kívánságműsort. Egy váradi Roma kaféval, hát azért ez sem szól sűrűn a Rádió 1-en, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, ti pedig kérjetek dalt, mi itt vagyunk 2-ig.

0: leszek, mert már nem hiszek.
1: Ez a Rádió 1 Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Na jó, ezt eddig bírtam. 10 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ne haragudjatok. Néha azért, na, szóval tisztázzuk itt a dolgokat, hogy mi hogy történik. Mi történik ebben a kívánság műsorban? Egyrészt annyi kívánság jön, hogy nem látok konkrétan, tehát így állunk jelen pillanatban, hogy brutális kívánság mennyiség van Viberen is mindenhol. De hogy egy-egy dal azért közben le kell, hogy menjen általánosan, mert arra azért szóval írdatlan mennyiségű hallgatót kellene nagyon gyorsan adásba tenni és a zenéket válogatni. Tehát muszáj egy-egy dalnak azért így a standard formában lemennie, csak azért érezzétek a különbséget, hogy mi van dal és dal között. Úgyhogy lesznek azért inkább így fogalmazok általánosabb dolog, és közben természetesen folyamatosan jönnek a kívánságok. Ami a lényeg, hogy azt nyugodtan írjátok meg, hogy kinek és miért. Ugye? Tehát ezek a klasszik kívánság műsorok, ez mindig úgy szóltak, hogy akkor küldeném, nem tudom, Jutkának, mert van az 50. születésnapja. Hát ennél azért próbáljátok valami frappásabbat írni, mert ezzel nem nagyon tudtok adásba kerülni, mert erre vannak a rendhagyó kívánság műsorok. Jó? Tehát mit tudom én, azt elmondjátok, hogy Zolinak küldeném, egy gyökértövése volt, és egy picit most fájdalmai vannak. Az oké, tehát hogy valamilyen szinten legyen rendhagyó a kívánság. Jó? Nem kell azért nagyon elszakadni a valóságtól, de hogy általános dalaink azért közben lesznek, mert egyet-kettőt, hogy fújunk egyet, be kell rakni. Úgyhogy ez is lesz természetesen. Na, és akkor van egy telefonálunk, nem? Haló, jó reggelt kívánunk, kívánság műsor, tessék parancsolni.
1: Jó reggelt kívánok, a Feri vagyok.
0: Rohadnád te meg ott, ahol
1: van. És küldeném mindenkinek, aki életében először 8 órát dolgozik.
0: Hallott, tudod, hogy ki vagyok? Hallott, hogy ki vagyok, hogy 8 órát kell dolgoznom? Sose volt még ilyen.
1: Délután 2-kor, de tudod, milyen jó a teraszon, a napfényben, egy kényelmes kalapéba bedőlve hallgatni a kívánság műsort. Én minden napra követellek.
0: Szeretnéd-e valakinek küldeni, van egy üzeneted, névnaposod, születésnaposod, van-e valamilyen aktualitás annak, hogy te most itt dalkész tőlünk Ferenc Békés Csabáról parancsoljál?
1: Azon kollégáimnak küldeném, akik bent rohadnak a munkahelyükön. Míg én élvezem a napsütést.
0: Élvezd a napsütést, gondoljám gyúrás közben, és ott rohadjál meg, ahol vagy.
1: Nem, te fogsz megrohadni. Egyébként figyeljetek, azt akartam, hogy Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény című dalát akartam
0: ne kérni. Ne csináld!
1: De az a baj, hogy már volt mulatós, és nem akartam szétrólkodni az egész reggelt, úgyhogy legyen valami rokkosabb, mert az meg nem szokott lenni nálunk a rádió egyen, jó? Azt meg így rád bízom.
0: Hogy Kadlott Károly...
1: Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény.
0: De most szivatsz, vagy van ilyen dala?
1: Nem, van ilyen, ilyen vagy. Mi az, hogy van egy ilyen dal? Hát azt gondolod, hogy megcsúfolom Kadlott Károlyt? Hát persze, hogy van. Józanságra nagy bennem az igény.
0: De már megtaláltam, az nem úgy, hogy Józanságra nagy bennem az akarat?
1: Vagy akkor az akarat.
0: Hát akkor tudja, hogy mi.
1: Igen, jó, igen.
0: Tehát hogy egy Kadlott Károly.
1: Hát ha most akarsz még egy mulatósat, nem volt elég az előbbi, ugye a kiváló Váradi Roma Café, akkor mehetünk Kadlott Károllyal.
0: Jó, a Váradi Roma Café az egy kicsit váratlanul ért bennünket, racióztal, kedvenc kívánsága volt. Úgyhogy jó, akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Kinek küldöd, akik munkahelyen vannak, küldenéd-e még valakinek?
1: Mindenkinek, aki szereti.
0: Igen, aki szereti, küldjük. Jó van, berakunk valamit, jó?
1: Ja, Isten, veled vagyunk, Balázs. Ez életed csúcsnapja lesz az, kettőjén. Az.
0: Nyaraljál, pihenjél, gyúrjál, menjél masszíroztatni. Szevasz!
1: Szevasztok!
0: Köszi, csáó, szia, Ferenc Békés Csabáról. Köszönjük szépen. Egyébként tényleg van ilyen dal? Józanságra nagy bennem az akarat. Kérges a tenyerem. Kérges a tenyerem. Hát ebbe azért hallgassunk bele, kérges a tenyerem mix, ezt találtuk meg, úgyhogy nagy szeretettel Ferenc hallgatónknak küldjük akkor Békés Csabára, és természetesen hát mindenkinek, aki szereti.

0: Ez a Rádió egy Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
1: Itt vagyunk 10 óra után 20 perccel. Hát ez eddig elég extra, mert hogy a mulatostól a rockig itt minden van, gyerekek. És közben hát látjuk a kívánságokat, tényleg meglehetősen széles a spektrum. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy én nem is tudom, a Hooligans-től kezdve a Radics Gigin keresztül, a Tóth Gabi, Eye of the Tiger-ig, tulajdonképpen minden van. Minden van, úgyhogy próbálunk válogatni, rengeteg kérő, rengeteg kívánság, rengeteg üzenet, Falkó Néki című számát kérnénk neked, küldeném Julinak, köszönjük szépen, mert őt messzenül akarjuk látni, Tibi sógoromnak küldenek egy számot, első fitmaszék szakadása alkalmából, Dynamite féktelenül, 9 éves okos kisfiúmnak, Márknak, Shakira dal, szóval gyerekek, tényleg minden van az iskola kezdéstől kezdve, itt a munkavégzésre ösztönző SMS-ek és Viber üzenetig minden van, úgyhogy tényleg mindenkit arra búzítunk, hogy kérjen nyugodtan, max nem kerül adásba. A kívánság műsor ilyen. Jó, ti kívántok, mi eldöntjük, mit adunk le. Jó, ez a kereskedelmi rádiózás legnagyobb átverése, úgy hívjuk kívánság műsor. Halló, jó reggel!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, szia Hermina! Veled ugye Spice Girls dalt kértünk, te nem azt akartad, de mi mondtuk, hogy azt kérd.
2: Hát igen, nagyon lekorlátoztat, azt mondjuk így, de...
1: Nem, igazából te tényleg Spice Girls-t akartál,
2: nem, ugye? Igen, a Wannabe-t szeretném, mert csodálatos emlékek fűznek hozzá, és a barátnőimnek szeretném kérni, akikkel együtt fogtuk egymás haját még a 20-as éveinkben. Ahogy láttuk a DJ Oti bulin is, ahogy szintén ez történt a buli végén.
1: Hát volt ott minden, igen. De egyébként Spice Girls az volt az első blogban. Tehát, hogy mi is adtunk egy kicsit, mert úgy éreztük, hogy annak helye van. Ezek mikori bulik voltak? 90-es évek? 2000-es évek? Vagy mikor volt?
2: 2000-es, inkább 2000-es azért.
1: Annyira ne öregítsenek.
2: Légy szíves. Bár nagyon közel vagyunk a 40-hez, és az lesz az új 20, legalábbis ezt reméljük, de meglátjuk, igen.
1: Jó, tehát barátnőknek egy Spice Girls dal, jó?
2: Igen, okay. Kérlek.
1: Megnézem, hogy mit tehetünk. Jó, köszi!
2: Jó, köszi.
1: Ciao, köszi. Hello. Na gyerekek, hát akkor ezzel megyünk tovább. Telefonszám 0-23-111-111, Viber, tudjátok, telefonszámot tudjátok. Telefonon is lehet kérni, viszonylag sűrűn foglaltak a vonalak, de valaki úgy érzi, akkor egészen nyugodtan. Jó, tehát lehet telefonálni is, úgy kevesebb az esélye, de örülök annak, ha tudok beszélgetni valakivel, mert ez a kívánság műsor, ez 20 perc után. Meglehetősen magányos műfaj, azt kell, hogy mondjam, le a kalappal mindenki előtt, aki ilyet vezet évekig, gyerekek, mert ez valami teljesen más műfaj. Na, megyünk tovább egy Spice Girls-el, aztán itt vagyunk már is. Ez átugrottuk, akkor megyünk még egyszer a Spice Girls-el, természetesen, úgyhogy megyünk a Spice Girls-el, aztán jövünk vissza már is. Ja, hogy ez így indul? Aha, hát itt csak a kopogás van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt vagyunk, 10:30 múlt, pontosan 2 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Őrületes rendhagyó kívánság műsorban, ami mindig lehet dalokat kérni, gyerekek. Így jár az, aki arcoskodik, majd elveszít egy fogadást, a kollégájával fogad. És hát a francia válogatott nem úgy játszik, hogy játszania kellene, ezért életében először 8 órát dolgozik, de hát ezt is el kell kezdeni, jobb később, mint soha, 50 évesen muszáj volt ezt is kipróbálni, hogy milyen, hát elmondom, nem, ez azért nem csak, mert nem jó, úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban. Viszont nagyon sok dalkérésünk, rengeteg Viber üzenet, már most látjuk, hogy sajnos minden nem fogunk tudni teljesíteni, mert hogy tényleg elképesztő, úgyhogy megpróbáljuk majd még ezeket a kisebb, általánosabb, ilyen kicsit megszokottabb Rádió 1-es dalokat is kikapdosni, hogy még több dal legyen, de hát itt úgy kell elképzelni, hogy 500 SMS, rengeteg Viber üzenet, és hát folyamatosan foglaltak a vonalak, de már most mondom a rádió vezetőségének, hogy egyszer és nem tovább, jó? Tehát ez egy egyszerű alkalom, ne kaptanak ettől fényt, ne kezdjenek el gondolkodni bármiben, holnap Atis érkezik, és teljesíti azt a 3 kívánságot, amit a családja kér tőle, csak hogy lássák, hogy hát nála is van érdeklődés. Úgyhogy jó, holnap már Atis. Na, viszont most megyünk tovább, és szia Bali, szeretem kérni Korda György Reptér című számát és küldeném a 3 csodás gyermekemnek, azzal az ünnettel, hogy habár idén nyáron nem tudtunk repülőre ülni, ők mégis repülnek holnap suliba, oviba. Zoli volt ilyen kedves a gyerekeivel. Úgyhogy gyerekek, akkor nagy szeretettel mindenkinek, aki szereti Korda György Reptér, itt a Rádió 1-en.

0: Na már itt is vagyunk, gyerekek, 10 után 37 perce pont, azt beszéltük itt a zsűrűre, hogy muszáj lesz fiatalítani a zenéken, mert picit elmentünk 70 pluszba. Úgyhogy a retro rádió hallgatóikat is ide szoktatjuk. És itt van velünk Anita, minden igaz. Hello Anita, jó reggel, ciao, mi a helyzet?
1: Hello Balázs, szia! Hello. Én a fiamnak szeretnék küldeni egy számot, estére költöztetjük a kollégiumba, úgyhogy a Költözdát című számot szeretnénk neki küldeni, és azt szeretnénk neki üzeni az apukájával, hogy nagyon fogunk szomorkodni az este, amikor ő már nem lesz itt velünk se.
0: Nagyon jó. Ő hányadik gyermek, aki elköltözik? Első és utolsó?
1: Az első. Igen, még van kettő sajnos, de majd valahogy őket is kirakjuk.
0: Árpika, a kis Árpika kirepült?
1: Igen, ki, hál' Istennek, megy katonának.
0: Katonának megy? Ki megy még a mai világban katonának? Vagy mivel szédítették meg?
1: Hát ez ilyen elvetemültek.
0: Ja, katonának megy. Aha, nagyon jó. És akkor költözik laktanyába, vagy hova?
1: Milyen kollégiumba megy ő, sima a kollégium, egy ilyen kadétprogram keretében lesz ő katona holnaptól, vagyis már ma sem lesz itt.
0: Nagyon jó. És hány gyerekből hány marad akkor? Kettőből egy, vagy háromból egy? Vagy mi
1: nem,
0: a
1: három van, három. A kicsik ők ikrek, ők még itt lesznek velünk egy darabig, de ő most már így akkor távozik.
0: Nagyon jó. Tehát akkor egy kicsivel könnyebb ennek. Ennek akarsz így hangot adni egy dal formájában, hogy, hogy elrepült.
1: Nagyon szomorú számunkra.
0: Szomorú, idézőjelesen. Igen.
1: Igen, igen, igen.
0: Jó, és az ikrek mekkorák?
1: 5-8 évesek.
0: Na jó, hát akkor nem azt mondom, hogy kint vagytok a vízből, de egy repült, 2-8 éves, igen, még van azért egy kicsi idő. Jól van. Anita, küldjük akkor, jó? Ez szerintem ez egy kaszadibi dal, arra gondolsz, ugye?
1: Igen, igen, igen, igen, neki van egy ilyen.
0: Igen, van egy költöz el. Ez szerintem még egyébként a reggeli műsorral kapcsolatban írta valamilyen témára, ő írt egy dalt, azt behozta, beszélgetünk a témáról, és akkor a végén megfejelte ezt egy dallal, és ebből lett a költöz el, ami egyébként tök nagy sláger volt akkor, meg azt hiszem talán, hogy koncerten is kérték tőle. Jó van.
1: Igen, elég kifeszóló.
0: Adjuk akkor, jó? Köszi, hogy kértél.
1: Oké, köszönjük.
0: Köszi, Anita. Szia.
1: Hello.
0: Szia. Na, nem így csinálják a kívánság műsorban? Ilyen bődületesen negédes mindenki, de miért? Hát nem is értem. Na, szóval gyerekek, Anitának és mindenkinek, akinek ma költözött el a gyermeke, ismerőse, szeretője, barátője, egy picit örüljön, és ünnepeljen együtt Kassa Tibivel.

0: extra kívánság műsor.
1: Így van, egészen 2 óráig lehet dalt kérni, az se baj, ha nem kértek, akkor előbb megyek haza. 0-23-111-101 az SMS szám, amik látom, ez nem fog előfordulni, látva a Viber üzeneteket. Tele vagyunk kívánságokkal, úgyhogy kérjetek dalt Viberen, SMS-ben, telefonon, egészen nyugodtan. Jó, amit tudunk, azt teljesítünk, rendhagyó kívánság műsor, egészen 2-ig. Igyekszünk azért úgy válogatni, hogy minden korosztály, minden zenei stílus kedvelő megkapja a magáét, tehát egyelőre 70 pluszosok tapsolnak hangosan, de fiatalítunk majd, lesz itt még sok minden, mert hogy hosszú azért ez a 4 óra, először lerázzuk a nyugereket, és ők már elmentek, akkor kezdünk majd 8 déltől egy kicsit jobban odapirítani. Nóri, jó reggelt, illetve hát már inkább kellemes délelőttet. Szia Nóri, mi újság?
2: Jó reggelt Balázs, hú, nagyon örülök, hogy bekerültem az élőadásba, köszönöm szépen.
1: Hú, de jó neked. Szia Nóri, mondjad, parancsi, mit szeretnél?
2: 15. kerületi rendőrkapitányságon dolgozom, és nagyon szeretnék küldeni a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a meló mindenkinek, és jobb kedvel teljen a mai hétfői napunk.
1: Jú, ez mennyire klasszikus kívánság, a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Aki kívánságműsort vezet, az biztos, hogy ezt így valamilyen formában már legalább ezerszer meghallotta, igen. És te mit csinálsz ezen a rendőrkapitányságon, Nóri, mivel foglalkozol, hogy mi a munka?
2: Én irodai melót dolgozom, nem hivatásosként, úgyhogy ilyen titkárnői pozícióban.
1: Uh-huh. Titkárnői pozícióban a 15. kerület rendőrkapitányságon. Sokan vagytok? Sok kolléga van?
2: Igen, igen, körülbelül 100-an vagyunk.
1: Jó, létszeres a neveket akkor halljuk egyenként.
2: Kapitány úrnak.
1: Ne, nehogy elmondd, csak hűltem, nehogy elmondd. Józsinak, a Tibinek, a Várnak, az Icának, nehogy csak
2: viccel. Hát lennének nevek, igen.
1: Igen, lennének sokkal. Jó, mi legyen a dal, Nóri, azt még nem mondtad, egy pörgős dal, hát itt konkrétumok kellenek. Tudom, hogy egy pörgős dalnak örül a műsorvezető, mert a kívánság műsor úgy szólnak, hogy kérj egy pörgős dalt, én meg majd berakom azt, ami nekem itt van a gépbe, de tőlem bármit kérhetsz. Tehát, hogy amit szeretnél, van-e valami tipped, vagy ránk bízod?
2: Hát lenne egy ötletem, az Anzweipolizeit szeretném.
1: Anzweipolizeit, de izgatott lettem. Jól van, Nóri, akkor legyen az Anzweipolizeit, jó? Az egyébként egy jó dal, meg kapcsolódik a mai naphoz, ennek így több jelentése van. Küldjük akkor az őrsnek, meg mindenkinek, jó?
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Puszi, Nóri, jó munkát. Sziasztok.
2: Köszi.
1: Ciao, hello.
3: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht, 1,

0: exalte kek, szíven árt, pute nárt.
1: Ez a Rádió 1 Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
2: Az nem más, mint... Halló, jó reggelt kívánunk, rendhagyó kívánság műsor. László? Ja, másik vonalon vagy.
3: Balázs.
2: Laci!
3: Józan Laci vagyok, szevasz!
2: Szevasz! Laci! Mit csinálsz te itt? Józan Laci, jó reggelt kívánunk! Hát már mindenkinek reggelt mondok, azért megszokás, mert mindjárt dél van. Mi a helyzet?
3: Kérlek szépen, igen? Vezettem, és hallottam, hogy végre 8 órát dolgozol egy nap, és gondoltam, hát, hogy akkor bejelentkezem, hogy mesélj róla egy kicsit, hogy milyen.
2: Rendes vagy, rendes vagy. Ez megterhelő, tehát ez számomra teljesen lehetetlen, hogy így élnek emberek, hogy napi 8-at lehúznak. Az 5. órám, de ki vagyok?
3: Megterhelőbb, mint minket üldözni?
2: Hát ja, annál meg pláne megterhelőbb, mint titeket üldözni, de jók voltatok. Nem spoilerezünk, de ti ügyesek voltatok.
3: Voltak, hát,
2: akik nem voltak ennyire ügyesek. És te most szeretnél tőlem dalt kérni, tényleg?
3: Figyelj, én hallgattalak már kora hajnaltól titeket, általában veletek kezdem a napot, hogyha kocsiban vagyok és dolgozom. Hogy volt egy ilyen mulatos vonal, és nem tudom mennyire emlékszel, de hogy volt nekünk egy közös műsorunk, ami állatos énekesre néven futott, és abban én énekeltem egy dalt, és nem tudtál rájönni, hogy ki van a maszk mögött. Hát ennek a dalnak a címe a nézését meg a járását.
2: Atyaisten, ezt énekeltette ebben a
3: azt
2: műsorban?
3: Azt énekeltem én, és gondoltam, hogy ez a mulatos vonal ez nagyon jó, úgyhogy menjünk tovább ezen, nem? Hogy most a végre kiderül számodra, hogy 8 óra munka az mit jelent, és akkor egy kis mulatos, nem jó. Szereted.
2: Jó, Laci, legyen ez, ami nagyon fontos, a kívánság műsor rész, hogy kinek küldött, tudod, ez egy általános kérdés.
3: Neked, ezt neked küldöm.
2: Csak neked, nincs egy rokod, nincs egy barát, senki?
3: Nincs, ez csak just for you, csak neked.
2: Jó, akkor de sokan előadták ezt a dalt, mindegy, hogy kitől, mert a kis grófotól kezdve ezért százan elénekelték, mindegy, hát neked csak ez legyen.
3: Figyelj, hogyha ha nincs meg az által elénekelt dal, mert ugye ez valószínűleg nem lesz meg, sajnos.
2: Nem, a megold, de kitöröltük.
3: Akkor a kis grofoltól tökéletes. Jó. Vagy esetleg te elénekled élőben, én annak körülnék a legjobban.
2: Az is meg lesz. Mennünk el, Laci, nagyon köszi, csak itt még sok kívánság van. Köszi, köszi, Jézus Mária, ne haragudjatok ezért. Szóval, erre is számítottam, hogy itt ilyenek történnek. Lacinak, akkor sok szeretett a gyerekek nézését, meg a járását, de azért jöjjünk el egy kicsit a mulatos vonaltól, jó? Tehát itt azért látom, hogy vannak más típusú kérdések, úgyhogy a következő órát valami nagyon más stílusban, más generációban máshogy kell nyitnunk, mert elmentünk erősen a mulatos felé. Úgyhogy ezt most még teljesítjük, aztán másfajta dalokkal megyünk már is.

Köszönjük szépen, ennyi volt Laci kívánsága, ennyit tudtunk belőle teljesíteni, sajnos ez egy rendhagyó kívánságműsor, úgyhogy már is megyünk tovább egy egészen másfajta dallal. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? I want to see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. Hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Be good. Bye-bye. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint, szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Álláshirdetés ingyen?

0: 103 egy Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom. Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

játék. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 11 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. És még egy kicsit muzsikálgatunk itt a saját szórakoztatásunkra, de most, hogy a retrosokat elküldtük, szabadon beszéltünk a hüvelygombáról. Így is van, telefonszámunk 0-23-111-111. Itt lehet dalt kérni. Egészen másfajta dallamok ezek, mint az előző órában, de ezt is nagyon szeretjük. Vagyunk legalább hárman. Akik nagyon kedvelik ezt a dalt, lesznek még ilyen kis finomságok is, kívánságnak álcázva természetesen mi rakjuk be ezeket a dalokat, ahogy a kívánság műsorban a műsorvezetők szokták, csak mi ebből nem csinálunk titkot. És elmondjuk, hogy Aranka kérte Orfűről a Papi című dal. Nyilván nem. Na, viszont van egy hallgatónk, aki, hát hogy is mondjam, csak meglepetés hallgató, legalábbis nekem nem mondták el, hogy ki az. Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Balázs, te vagy az?
0: Na, mi van?
1: Én csak azért hívom, kedves Sebestén úr.
0: Igen.
1: Nagyon régóta próbáltam adásba kerülni, nem sikerült. hogy a családomnak szeretném küldeni ezt a számot, amit nagyon szeretek, a FM-től megtalálok még.
0: Isten, te jó Isten! De miért ennyire ráérsz, te is, te jó Isten! És ráadásul pont egy FM-dal tönkre teszed ezt a gyönyörű Papi nevezetű nótát, amit szólt egy FM-dallal. Na mi van?
1: Itt ülök az autóban, és csak arra tudok gondolni, hogy milyen sok szar.
0: Gondoltad még egy FM-ben még helyre rakod? Jó, de jó.
1: Ez a végső döfés.
0: Ez a másfél órának a végső döfés. De ha ezt kéri a hallgató, ezt kell leadni. Tehát ha FM megtalálok még, akkor FM megtalálok még.
1: Igen, és nincs mese.
0: Nincs, akkor ezt le kell adni. Kinek küldenéd, Aranka?
1: Én szeretném ezt küldeni a rokonságnak, a rokonságnak, a szomszédságnak, és a kiskutyámnak, aki sajnos kimúlt.
0: Hát nagyon sajnáljuk, hogy hívták a kis blökikét? Mi volt a nevának a kis cuki kutyának?
1: Cézár!
0: Jaj, de aranyos kutya lehetett ez a Cézár. Hát nagyon sajnáljuk akkor, és akkor küldjük neki, ha megtalállak még egy FM-től.
1: Köszönöm, csókolok benneteket, Isten segítsen meg mindenkit a stúdióban.
0: Vigyázzál magadra, Aranka, puszikálunk, köszönjük szépen.
1: Puszika, viszont hallásra, puszálok benneteket, szerusztok.
0: Na most már mennyi. Cső, puszi. Gyerekek, ő se normális. Hát mindenki bolond ebbe a stábba. Gyerekek, hát akkor e felem megtalálok még.

0: A kívánság műsor.
1: Így is van, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne számot kérni, csak úgy, mint az előbb Eszter, azért jó néhányan megismertétek, nagyon nevettetek, így van. Milyen jó hozzá az öreg karaktert? Nem is hozta még így a műsorban, de nagyon, nagyon idős néniket többet kell hoznia. Akkor nyugodtan hívja a 0-23-111-104-es telefonszámot, Viberünk az nagyjából kimúlt, de azért még ott is lehet kérni. Illetve SMS fal, gyerekek, a sima, hagyományos SMS vonalon is tudtok még számot kérni. Egészen 2 óráig tart a rendhagyó kívánság műsor. Jelzem zárójában, hogy egyszer s utoljára. Jó, valakinek itt esetleg fény gyúlna az agyában a rádióban, nem, azt már most felejts el, 10 óra 5-kor, én már nem dolgozom soha többet. Úgyhogy nyugodtan, annyira betegek vagytok, szürreális, imádom, bánhatja, aki most lemaradt, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Ezután egy jó emberek mama című szám, és kiugorhat az ablakon. Levi küldte nekünk, egyébként tényleg így van. Jó, egy emberek mama című számmal zárjuk 2-kor. Jó, ezt akkor írjuk föl, és akkor ott az lesz a kiszállunk. Ez melyik rádió? Soha nem hallottam még ilyen zenét egy rádióban sem. Mostantól mindig ezt a rádiót fogom hallgatni. Máté küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát rengeteg kívánság közben. Nagyon fontos, hogy kire külditek, milyen apropóból, és hogy hova. Ezeket kell. Tehát ilyen klasszik kívánság műsoros itinerekkel. Jó, ha valaki pedig érez magában erőt, telefonáljon, folyamatosan villognak a telefonjaink, de nem lehetetlen bejutni, mert hogy nagyon szívesen beszélget a kívánság műsorvezetője hallgatókkal is, mert csak így egyedül a stúdióban, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. Na, megint valami mással megyünk tovább, ezt a dalt is nagyon sokan kértétek, hogy mi az apropó, igazából nem tudom, mert hogy ehhez még azért egy kicsit korán van, de más generáció, más dal, mi is nagyon szeretjük, és viszonylag ritkán szól itt a Rádió 1-en, úgyhogy már is mutatom, mivel megyünk tovább, ti pedig ne felejtsetek el kérni.

nem volt szignál, és nem baj, engedd el. Most úgy volt, hogy van szignál, de nincs szignál. 11 óra 19 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy inkább már szép délelőtöt. Hogy szokták mondani a műsorvezetők, akik kíváncsi műsorvezetnek? Jó étvágyat az ebédhez, hamarosan leülnek önök is a gőzögő húsleveshez, úgyhogy minden ebédelőnek jó étvágyat kívánunk. Ha valaki pedig dalt szeretne kérni, az felejtsen el bennünket, mert már 2 óráig bőven megvagyunk, leszerkesztettük a műsort, igazából egy jacuzziban üldögélünk egy medencében, nem vagyunk már a rádióban, előre föl van véve az egész. Ha önök bármikor is azt gondolták, hogy a kíváncsi műsor élő, baromi nagyot tévedtek. Nem, itt vagyunk még, és még lehet dalt kérni tőlünk, és önnek az ilyen általános üzenetek, hogy kicsit felpörgesd a munkakedvet, meg hogy küldeném a munkahelyemnek, hogy jó legyen a munkaked, meg hogy jól dolgozzanak, meg legyen egy kis tempó, meg legyen egy kis ritmus. Úgyhogy ezekre is megpróbálunk reagálni, mert hogy mi azért kértük, hogy legyenek ezek kicsit konkrétabb kérdések, de ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné egy pörgős dal, tudunk pörgős dallal szolgálni. Tehát ez is van, minden van, de fontos, hogy megfogalmazzátok, hogy kinek szeretnétek küldeni, és milyen apropóból jó, a kevésbé általános kérdésekkel, vagy kérésekkel nem nagyon tudunk mit csinálni. Na, de akkor menjünk tovább, itt többen kérdeztétek, hogy mi volt az előző dal, hát visszafelé nem nagyon konferálunk, de azért elmondjuk, ez egy Azia egy desszám volt, vagy az Azia desz volt, ugye ez a karácsonyi dal. Kicsit korai így szeptemberben, de hát minden szülő, aki most berakja a gyerekét óvodába, iskolába, az kicsit vakációzni megy, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy beszerkeztük ezt a dalt. Na, és akkor jöjjön valami, hát legkevésbé rádió egy kompatibilis, de nagyon szeretjük ezt a dalt, és szerintünk egy kicsit segít felpörgetni a munkakedvet. Jó, úgyhogy mindenkinek szeretettel, ti pedig kérjetek, kívánjatok, mert hogy próbálunk mindent teljesíteni.

0: megyárját, aztán egy jó kis pörgős nóta volt, aztán ez oda volt rakva. Itt vagyunk, 6 perc, pontosan 11:30, és most kapjuk a híreket, hogy hát itt aztán meg van támogatva a közlekedési hír, úgyhogy mondanunk kell közlekedési hír, de hát annyi kívánságunk van, hogy nincsen nagyon közlekedési hírünk, úgyhogy most... M1-esen elterelés van az első 80 kilométer, úgyhogy mindenki legyen óvatos. A Lágymányos hídon meg sárgán villognak a jelzőlámpák a Csepeli kijárónál. Támogass meg, Zsül. Ja, várjál, én megtámogatom.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szeretném nektek akkor ezúttal megmutatni, hogy tényleg hogy készülnek a kívánság műsorok, semmi nem igaz benne. Tehát Aranka, aki nem Aranka. Puff Daddy, ami nem Puff Daddy. És a Desert Rose az nem Desert Rose, hanem sivatagi róka, ha Stingtől kéritek. Viszont jött egy üzenet, és ez egy kérés, valójában így van. Csőbeli, a csofat feleségemnek szeretnék kérni Brünnchentől a bumerángot, egy kicsit megette az idő, szegény megérdemli. Ilyeneket is szoktunk teljesíteni egyébként? Ilyen kicsit személyeskedő feleségeknek szóló üzenetet is? At is mehet? Teljesíthetünk ilyet? Hát akkor teljesítünk. Ha kicsit megette az idő a feleségedet, akkor ezt is teljesítjük természetesen. Mi a helyzet, Anna?
2: Izzanak a vonalak, próbálok ura lenni a helyzeten, kérem szépen.
0: Jól van.
2: És veszem a kívánságokat.
0: Ati ezt egyedül csinálja, mi négyen vagyunk rá. Tehát azért nagyon fontos ember az, mi négyen oldjuk meg azt, amit Ati egyedül megold. Csak mondom, hogy itt azért teljes tábbal dolgozunk, és akkor már is megyünk tovább az előbb említett dallal. Attila feleségének személyesen szól a következő nóta.

0: Gyerekek, itt aztán minden van. Mondhatni, húsdaráló vagyunk. Szép délelőttet kívánunk mindenkinek, 11 óra után 28 perccel. Visit, Blümchen, de hát itt minden van, és minden volt, és minden lesz. Teljesen random dobáljuk be a dalkéréseket, úgyhogy hát valódi szerkesztés senki ne várjon. Mondtuk, hogy rendhagyó lesz ez a kívánság műsor. Úgyhogy mindjárt megyünk tovább. Itt van egy hallgatónk a vonalban, minden igaz. Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Balázs, Erik vagyok.
0: Erik, hello, Erik, ja. az Erik, aki írogatott nekünk régen. Hello,
1: igen, Erik. Hát természetesen, tudod, hogy én mindig követlek téged, titeket,
0: Erik.
1: És szomorúan hallom, hogy senki nem gondol rád a mai napon, és tudom, hogy van neked egy kedvenc számod, és én ezt szeretném kérni tőled.
0: Hú, én ettől az a baj, ettől félek. Úristen, te tényleg bekéred a Kelly Family-től az Angel című számot?
1: Az Angel-t, mert az egyik kedvenc számot, tudom, hogy titkolod.
0: De... igen, mindig taktosra bőgöm a zsebkendőmet, mikor meghalom ezt. Nagyon szeretem őket.
1: Igen, azt akarom, hogy egy kicsit igen. Érzelmes legyen a mai napod.
0: Érzelmes legyen. Tehát azt gondolod, akkor, hogy ezt leadjuk most nem, de a hírek után, akkor itt fogok ülni, egy kicsit sírdogálni, és akkor ezt csak is kizárólag nekem küldöd.
1: Csak neked küldöm, és hogy legyen egy jó nyugodt.
0: Ez a Kelly Family, ez az ennek arról a papa és a mama a testvérek, ugye? Tehát, hogy ez látva a családot, ott mindenki volt mindenkivel.
1: Látva a családot, nagy valószínűséggel ez van, igen, mindenki volt mindenkivel, mindenki ugyanúgy néz ki.
0: Igen, és még mindig felépnek, és még mindig megvehetőek egyébként, és nem is annyira a drágák. Jó, egy lassú dallal megyünk, ez egy lassú dal, ez nem baj?
1: Nem, jó az, kell az nekünk. Jó.
0: Erik, én csak rád fogok gondolni, te csak rám gondol, amikor felcsendül ez a dal. Csak egymás.
1: Rendben, úgy lesz.
0: Jó van, okay. Küldjük akkor a hírek után jön, jó? Vagy a reklám rendben. Után, most nincs hírek. Reklám után küldjük, rendben. Jó? Köszi, Erik, vigyázz magadra.
1: Szia, ciao,
0: hello. Ha valaki szeretne kérni 0-23-111-111, az SMS számunk lehet telefonálni, és a következő fél órában telefonos blokkot tartunk, szűrés nélkül bedobálunk mindenkit, akinek szerencséje van, az bekerül, míg az is lehet, hogy tudjuk teljesíteni, és akkor a Kelly Family Angel című dallal megyünk tovább mindjárt, a hírek után, vagy a reklám után, vagy bármi is jön.
2: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: híve a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bocsánat, itt vagyok, csak hánytam. Na, szóval, hogy itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Ez a Rádió egy Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri.
0: Hát mindjárt kiderül. Itt vagyunk, 3-4-12 lesz pontosan 7 perc, azért ezt a dalt kibírni az nem egy egyszerű élethelyzet, de Erik kérte, úgyhogy ez van. Ha Erik kéri, akkor hát mindenképpen teljesíteni kell. Jó, vannak közben szöveges üzeneteink is. Ma lettem 40 éves, jó, ez nem annyira érdekes. Az angyal számot fel akartam venni kazettára. Köszönöm szépen, hogy ezt elrontottatok. Valaki, igen. Azt, hogy Anettnek szeretném kérni Zsolti, a Béka című dalt a belgától a Strandfesten nagyon berúgtak, nem tudta végighallgatni a belga koncertet. Balázsnak szeretném küldeni a Dium Dissum című számot. Sajnos nem tudom a címét. Mi tudjuk, úgyhogy egyébként le tudjuk majd adni valamikor. Katinak a feleségemnek a reggeli szexért küldeném a Zoltán Erika Túl Szexi Lány című számát. Attila, de cuki vagy. Egyébként ez egy kedves üzenet lenne, de sajnos nem teljesítjük. Viszont vannak telefonálóink, és most megnézzük, hogy mit szeretnének. Haló, jó reggelt kívánunk. Kívánságműsor. Tessék, haló. Csendes vagy ma reggel. Megnézzünk egy másikat. Haló, jó reggelt! Na, jól működnek a telefonjaink. Kiválóan működik. Fel vagyunk készülve technikailag. Nem tudjuk egyből adásba rakni, csak ha megnyomsz rajta valamit, de folyamatosan próbáljuk.
2: A rádió egy weboldalán található.
0: Magunkat halljuk.
2: Tájékoztató szerint rögzítjük hívását.
0: Ez megy. A GDPR szerint ennek mennie kell. Haló, jó reggelt!
3: Ó, szia Balázs! Szia!
0: Úristen, hát nagy a baj. Szia, parancsolj, szeretnél kérni? Teljesen úgy szüretlenül most csak úgy bedobáltuk. Hogy hívnak? Ki vagy? Szia.
3: Igen, Ervin vagyok, 10 éves.
0: De 10 éves, jó, akkor veled aranyos teszek. 10 éves vagy? Ervin? Azt mondtad Ervin?
3: Ervin.
0: Hello Ervin, de miért nem vagy suliban? Neked már suli van?
3: Ja, nem, még nem.
0: Ja, még nincsen? Nem.
3: Még nincs.
0: És mit szeretnél kérni? Ervin? Jól mondom, ez a neved, Ervin.
3: A Dajdajdól szeretnék kérni, Shakirától.
0: Shakira Dajdaj. Jó, ez Shakira Dajdaj. Aha, nincs még más valami a tarsajodban? Mert Shakirát nem nagyon tudunk leadni, de van például egy kiváló likvidó narkotikum. Mit szólnál ahhoz? Ismered?
3: Mi van? Nem.
0: Jó, szereted? Mondd, hogy szereted. Likvidó narkotik?
3: Ki? Hát
0: a likvidót, mondd, hogy szereted.
3: Nem, azt sem tudom ki az.
0: Megmutatom, hogy készülnek a kívánság műsorok. Szia Ervin, itt vagy?
3: Igen, itt vagyok.
0: Hallottam, hogy szeretnéd kérni a likvidótól a narkotik című dalt. Kinek küldenéd?
3: Családomnak.
0: Nagyon helyes. Sokodaimnak. Nevezd meg őket.
3: Simon István, Simon Harangozó Dóra.
0: Így van. Akkor a nagy kedvenced a likvidótól a narkotik már szól is. Köszi Erik, szép napot, szia.
3: Szia.

0: Itt vagyunk, és telefonszámunk még mindig változatlan, rendhagyó kívánságműsor 0-3-111-111, ez az SMS számunk is, ez a telefonszámunk is, itt lehet dalt kérni, őszinte kívánságműsor, őszinte hallgatókkal, itt van egy következő hallgatónk a vonalban, ha minden igaz, halló, jó reggelt!
1: Halló, jó reggelt, sziasztok, Kristi vagyok, és a kisfiam trikosztárba megy.
0: Szia, várjál, ne rohanyj, várjál, ne rohanyj, kicsit beszélgessünk, szia Kristi, Kristi, jól mondom, szia Kristi, honnan hívtál minket, Kristi?
1: Sűrűsápon vezetek éppen.
0: Sűrűsápon vezet? Mit csinál Sűrűsápon?
1: Hát most már megyek haza.
0: Jó, gyors, de jó neked. Igen, még van 3 órám. Jó, az jó. És akkor gondoltad, hogy kérsz dalt. Mit szeretnél? Na, tessék, mit szeretnél?
1: Igen. A Fradi indulót szeretném kérni.
0: Micsodát? Fradi induló?
1: Fradi indulót, igen.
0: De hát abban van ronda beszéd? Vagy az csúnya? Nincsen.
1: Nincsen.
0: Miért szeretnéd Fradi indulót? Vagy azt kinek küldenéd? Vagy miért szeretnéd?
1: A kisfiamnak szeretnénk küldeni, mert kezdi a 8. osztályt, és nagyon szereti a Fradit.
0: De apuka focizik? Vagy fradista? Vagy miért
1: szeretnéd?
0: Nem,
1: apuka annyira nem szereti a focit. Uh-huh. A gyerkőc maradt. A gyerkőc lett ilyen foci rajongó.
0: És hogy hívják a gyerkőcöt?
1: Tamás.
0: Tamás. És hány éves? Mit mondtál?
1: 14.
0: 14, és tényleg Sűrűsápra Tamásnak 14-esen a Fradi induló című dalt akarod küldeni? Ez teljesen
1: igen.
0: Komoly? Aha. És ő se focizik? Tehát, hogy senki nem is focizik?
1: Hát a fiam.
0: Ja, a fiad egyébként focizik. Jó, figyelj, belehallgatunk, megnézzük, egy rövidre lehet, hogy le tud menni, de nincs benne ronda beszéd, meg semmi
1: jó.
0: Igazából, tehát nem kárunkodnak benne. Jó, meghallgatjuk, akkor küldjük Sűrűsápra meg mindenkinek, aki szereti, jó? Meg a kis Tomikának is. Jó? Küldjük.
1: Köszönöm.
0: Oké, ciao.
1: Köszönöm.
0: Szia. Én nem gondoltam, hogy meg lehet relepni kéréssel. Tehát azért ez a Fradi induló, ez most azért elégem elbevágott, megmondom őszintén. De belehallgatunk egy kicsit, jó? Megnézzük, hogy milyen. Fradi induló, Tamásnak Sűrűsápra.
2: Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi!
0: Köszönjük szépen, ennyi volt. Na, és akkor megyünk is tovább. Megyünk is tovább, 3-4-12 van, megpróbálunk még egy telefonálót adásba rakni. Haló!
3: Haló!
0: Szia! Hogy hívna?
3: Luca vagyok.
0: Luca! Szia, Luca! De aranyos vagy. Hány éves vagy, Luca?
3: 11.
0: 11 éves vagy, de aranyos vagy, Luca. Honnan hívtál minket?
3: Sárisápról.
0: Megtalált minket a környék. Jól van. És mit szeretnél, Luca? Mit csinálsz most ott? Milyen dalt szeretnél?
3: A Weaver Rocky-t szeretném kérni a testvéremnek és a családomnak.
0: Ez jó. És miért pont ez egy Queen óta? Miért szeretnéd ezt, Luca?
3: Mert az öcsém ezt szerette volna.
0: Az öcséd ezt szeretném. És holnap mi kezdődik? Holnap már suli, óvoda? Elindul minden?
3: Igen.
0: Hányadikos vagy?
3: 6. megyek.
0: 6. mész. Na jól van. Legyél ügyes akkor. Jó, figyelj, ezt teljesíthetjük. Tehát ezt akkor... Igen?
3: Nem.
0: Nagyon jól beszélgetünk, Luca. Vigyázz magadra, puszilunk, meg csókoltatjuk a családodat is. Jó, sok szeretet, akkor ez a dal nektek szól. Ciao. Szia, hello. Hello.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: élete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
12: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait?
13: Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között.
12: A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell.
13: Foglalj időpontot a Szalonik felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0639376034-es telefonszámon.
12: Út a tudatos életmódhoz. Találkozzunk szeptember 16-án.
14: Gazdasági infók az Arrabóna privát bankárral.
15: Brutális gyors jelentést tett közzé az Nvidia. Erről kérdeztük Sej Attilát, az Arrabóna privát bankár ügyvezető tulajdonosát.
16: Múlt héten tette közzé a második negyedéves gyors jelentését a világ legértékesebb cége, az Nvidia. A vállalat 96,2 milliárd dolláros bevételt ért el, ami éves alapon 106%-os növekedést jelent. Ennél is fontosabb azonban, hogy az amerikai óriás vállalat a következő negyedévre 108 milliárd dolláros árbevételt vár. A menedzsment szerint jövőre is jóval gyorsabban nőhet a vállalat, mint azt eddig az elemzők várták.
14: Arrabóna privát bankár, az Erste befektetési ZRT függőügynöke. www.aprivatbankár.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: és most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: 2026. augusztus 31-e van, 12 óra múlt 2 perccel. Jönnek a hírek Győrből, Sarek Zsuzsa összeállításában.
1: Idén 19 állami fenntartású iskola felújítását és karbantartását támogatja az önkormányzat Győrben. Derül ki Tóth Péter alpolgármester legfrissebb Facebook bejegyzéséből. A felhívásra összesen 39 intézmény jelentkezett, mintegy 123 millió forintos forrás igénnyel. A Tiszta Szívvel a Városért frakció kezdeményezésére elindult programban az önkormányzati forrásokat a tankerület és a szakképzési centrum is kiegészítette. A POSZ szerint jövőben még több iskolát támogatnának, ehhez azonban arra lenne szükségük, hogy a város bevételeit ne a központi költségvetésbe kelljen befizetniük. Ez idén több mint 13 milliárd forintos elvonást jelentett. Szeptember 1-én az iskola kezdéssel egy időben újra megnyitják a forgalom előtt a Győri Zrínyi utcát és a Hunyadi utcát, így kedden üzemkezdettől az autóbuszok ismét az eredeti útvonalukon. A buszpályaudvar Zrínyi úti oldalát érintve közlekedhetnek. A júliusban indult útfelújítás a tervezetnél hetekkel tovább tartott. A kivitelezést ugyanis több előre nem látható közműhiba és csőtörés is hátráltatta. Bár az úttest elkészül, a munka még nem ér véget teljesen a közműcserékkel érintett szakaszokon, a járták helyreállítását szeptember első felében végzik el. Ezért az útkezelő továbbra is kéri a gyalogosok türelmét. Borászok, borlovagrendek és borkedvelők részvételével hivatalosan is megnyitott a kapuit a 18. Győri Bornapok a Dunakapu téren. A háromnapos gasztronómiai fesztivál nyitó ünnepségén a szakmai zsűri döntése alapján kihirdették a rendezvény csúcsborát is. A kiemelt elismerést idén a Hangyál Pincészet 2025-ös örökség Rajnai Rizlingje érdemelte ki. A nagykorúvá vált eseményen 22 pincészet, összesen 66 bora versengett a díjakért. További részletek a győrihírek.hu oldalon olvashatók. Elérték tűrőképességük határát a szőlőültetvények a szárasság miatt, sok helyen alig van levél a tőkéken. Erről számolt be híradónknak az egyik nyúli pincészet főborásza. Cseri Norbert hozzátette, hiába van még hűrt mennyiség, a bogyókban nagyon kevés a lé. Folyamatos a munka az ültetvényeken, az írsai olivér pedig hamarosan a palackokba kerülhet.
0: Nem csak beérkezett, hanem lassan el is készül az írsai olivér ebben a nyúli pincészetben. Behozták már a traminit, a Sauvignon Blanc egy részét, születelik a rozé alapanyagot, jövő héten pedig a többi fajta lesz soron. Annyira felgyorsult az érés, hogy nem lehetett várni a munkával.
2: Pinot Blancunkat hozzuk be, most az idei évben nem lesz pezsgő alapanyag, az az, amit ki tudunk hagyni. Ugye meg kellett hozni azt a döntést, hogy annak oltárán, hogy legalább az alaptételeket el tudjuk készíteni egy ilyen visszhiányos év után, ahol borzasztó kevés lé van a bogyókban, el kellett dönteni, hogy mit szeretnénk elkészíteni, és lesznek olyan tételek, amik

0: Az idejében nem készülnek azért, hogy az alaptételek, amiből jelentősebb mennyiséget adunk el, és tulajdonképpen a pincének a fenntartását biztosítják, vagy üzemeltetését biztosítják, ezeknek kell elkészülni elsősorban.
1: Prémium tételeket pedig egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben készítenek idén.
0: Kékfrankos ma lehozzuk, hozunk be ma Merlot Cabernet Franc, de az még marad kint, a jövő héten az is valószínű, hogy érkezik még. Aztán valószínűleg elkezdjük a Rajnai Rieslinget is leszedni, nekünk még van kint egy területen Sauvignon Blanc, azt is leszedjük, úgyhogy nagyjából ezeket érinti a jövő hét. Hát biztos, hogy nem fejezzük be jövő héten, mert azért sok terület, és nem tudunk több területről egyszerre szüretelni.
1: A pincészet főborásza elmondta, az asszály és a forróság rendkívül megviselte az ültetvényeket, amelyek már elérték tűrőképességük határát.
0: Nagyon sok helyen már alig-alig van levél, és teljesen el vannak fásodva a vesszők. Teljesen szokatlan módon azért ilyenkor még ez nem annyira jellemző, hogy ilyen mértékben elfásodnak a vesszők, és hát természetesen nagyon kevés a lé a bogyókban, nagyon aprók a bogyók, hiába van meg a fürt mennyiség, a lé mennyiség, vagy amit le tudunk hozni, az körülbelül a fele az elmúlt éveknek.
1: A szárazság az amerikai szőlőkabóca terjedésének is kedvez, a pannonhalmi borvidéken azonban egyelőre kevés szőlő mutatja az aranyszínű sárgaság tüneteit. Mivel ezek általában augusztusban, szeptemberben jelennek meg, a fertőzöttség mértékéről csak később lehet majd biztosat mondani, tette hozzá Cseri Norbert.
0: Egy kis borvidéknek most jelen pillanatban az az előnye, ami eddig a hátránya volt. Mondjuk marketing szempontból nyilván egy kis borvidék sokkal nehezebben tud megmutatkozni, megnyilvánulni, mert kevesen vagyunk, ugyanakkor sokkal összehangoltabban tudnak védekezni a szőlősgazdák egy olyan borvidéken, ahol vagyunk 14-15-en termelők, és ma már azért elég jó növényvédőszerek vannak ahhoz, elég jó hatóanyagokat kapott vissza az ágazat, hogy hatásosan, hatékonyan tudjunk küzdeni a probléma ellen, de én azt gondolom, hogy a következő évek fogják megmutatni, hogy mennyire volt hatékony ez a munka, amit tulajdonképpen az idejében kezdtünk el.
1: A főborász arra számít, hogy szeptember közepére túl lesznek már a szüreten, boraik pedig a megszokottnál magasabb alkoholtartalommal készülnek, amit azért igyekeznek kordában tartani.
2: Módosul több vidéki hulladékudvar nyitvatartási rendje a GHG szolgáltatási területén hétfőtől. Megszűnik a hétfői és a vasárnapi nyitvatartás, a korábbi hétfői napokat más hétköznapokra, míg a vasárnapokat egységesen szombatra helyezik át. A szolgáltató kiemelte, hogy a heti nyitvatartási időkeret nem csökken. A MOHU-val egyeztetett módosítás célja pusztán a hatékonyabb és átláthatóbb működés. Arra kérik az ügyfeleket, hogy az udvarok felkeresése előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett telephelyek aktuális beosztásáról a cég hivatalos felületein. Újabb 317 diákot vettek fel a Győri Széchenyi István Egyetemre a pótfelvételi eljárásban, így szeptemberben már összesen több mint 5000 elsőéves kezdheti meg tanulmányait az intézményben. A most bejutottak harmada állami ösztöndíjas, kétharmada pedig önköltséges formában tanulhat. Az egyetem közleménye szerint rendkívül jól felkészült hallgatók érkeznek, hiszen egyetlen szakra sem lehetett alacsonyabb pontszámmal bekerülni, mint a nyári általános eljárásban, sőt, a ponthatárok több képzésen tovább emelkedtek. A pótfelvételén a legtöbben a mosonmagyaróvári, a mérnöki, az egészségtudományi, valamint a jogi karok képzéseire jutottak be. Gólerős moldovai csatárral, a 20 éves Nikolaj Rotaruval erősítette meg keretét az Eto FC Győr. A fiatal támadó kiváló formában kezdte az idényt, a hazai pontvadászat mellett a Bajnokok Ligája és a Konferencia Liga selejtezőben is többször betalált. A zöldfehérek kerete alaposan átalakult a nyáron, több alapember is távozott, az erősítés azonban folyamatos. Bár a győriek az európai kupa porontól idén már búcsúztak, az OTP Bank Ligában két győzelemmel és két döntetlennel továbbra is veretlenül állnak.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Hello Győr és a környék, nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és itt a Daily Mixben jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek, augusztus legutolsó napján, 31-én hétfőn, de azért az Erikákat és a Bellákat ne felejtsük el, ők a névnaposaink, úgyhogy nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben is és a környéken. Megyünk is tovább azonnal, Bibi Rexával, az amerikai énekesnővel, és a Faithless-szel ezúttal. Ez a New Religion.

103.1 egy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők óvatosan jelenleg is az egyes engönyőnél a 110-108-as kilométerkő között jelenleg munkálatok miatt kell ott útszükletekre készülni. A Győr Nagyszenk másodrendűn a 3-as és 7-es kilométerkő között vannak munkálatok, a Tétlévény összekötőn, Enesénél pedig a 19-es kilométerkőnél dolgoznak szintén útszükület mellett, úgyhogy óvatosan arra felé. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is autózzanak. A Daily Mixben a folytatásban pedig megyünk tovább.

Szászára megy, rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Itt a Daily Mixben, a folytatásban pedig megyünk tovább a 2026-os foci világbajnokság egyik hivatalos dalával. Shakira és a nigériai énekes Burna Boy hozták egyébként tető alá a Die Die-t, ami minden idők legjobban szereplő VB himnusza az angol kislemez listán. És egyébként ott volt a Billboard 100-on is, nem véletlen, óriási nagy kedvenc lett idén. Szóval már is a Die Die.

103 egy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 11 és 13-a között jön az őszi porték, a piknik, mégpedig a Dunakapu téren. A cél egy olyan közösségi esemény létrehozása, amely bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi és térségi kézművesek, őstermelők, gasztronómiai szolgáltatók és minőségi termékeket előállító vállalkozások számára. Mindez tehát a Dunakapu téren vár mindenkit, majd szeptember 11 és 13-a között. Itt a Rádió 1-en pedig a Daily Mixben. Martin Gerix jön, ez már is a Butterflies.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal. Csak igazi, magyar

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép délután mindenkinek Győrben és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és a folytatásban is szólnak a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek. Már is érkezik Accent, a román producer és persze zenész, aki annak idején még a 2000-es évek elején egy fiú bandában szerepelt, és akkor a Kylie című daluk bejárta egész Európát. Ezt most úgy gondolta, hogy érdemes átdolgozni. Szerát és Misa Mirrelt fel is kérte az együttműködésre. Jön tőlük már is a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

103.3 egy rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Autósok az Anesek kony összekötőn a 0-2-es kilométerkő között útszükület, emiatt pedig odrafelé óvatosan. A mérges bekötő úton az 1-es kilométerkőnél útépítés miatt van útszükület, valamint a Gicsokoropátka Mérfőcsanak összekötőn még ma 23-as kilométerkőnél félpályás lezárás mellett lehet autózni, úgyhogy mindenképpen körültekintően vezessünk ott is, de ez igaz bármere is járjanak, akár a városban, akár a környéken. Jó utat, balesetmentes közlekedést. Kamerád újdonsága jön a folytatásban. Ez a Hug Yourself.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es évad a Győri Nemzeti Színházban. Az eseményen Pintér Bence polgármester a színházépület felújításáról és a város hosszú távú kulturális fejlesztési elképzeléseiről beszélt. Dr. Bakos Kis Gábor igazgató pedig ismertette a következő hónapok bemutatóit és persze legfontosabb eseményeit. Az évadnyitón új társulati tagokat is köszöntöttek, valamint átadták az előző évad végén odaítélt örökös tagcímet Maszlai Istvánnak. Dr. Bakos Kis Gábor igazgató először az elmúlt időszak eredményeire tekintett vissza, kiemelte a Margit-szigeti szabadtéri színpadon bemutatott Anna Canerina sikerét, amely az Evita és a Rudolf után folytatta a Győri Nemzeti Színház nagyszabású zenés produkciójának sorát. Az előző évadban a saját előadásokra értékesített jegyek alapján a Győri Nemzeti Színház a leglátogatottabb vidéki színház volt. A társulatot a nyári időszakban ezért tudatosan kevesebb tájelőadást terhelte, hogy felkészülhessenek az előttük álló, ugyancsak sűrű szezonra. Az új évad próbái már megkezdődtek. Szeptemberben érkezik a Lira és Epika, majd Verdi Traviátája. Októberben pedig a Még egy kört mindenkinek színpadi adaptációját is bemutatják. A Győri Balett októberben a Lavra című produkcióval érkezik a nagy színpadra. Novemberben többek között a Jancsi és Juliska, valamint a Egressi Zoltán Fröccs című új darabja kerül műsorra. Utóbbi ősbemutatóként érkezik Győrbe. Decemberben a győri közönség is láthatja az Anna Kareninát, a Padlás Színházban pedig a Bárány utolsó megkísértése lesz műsoron. Hogy mi még ebben az évadban, arról bővebben a győrihírek.hu-n. Itt a folytatásban pedig az igazi mai slágerek között jön már is Cyrielle, a Stumble in.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Győrben és a térségben holnap is maradnak a gomoly felhők, bár nem túl sok az égen, zápor a zivatarra, csak nagyon-nagyon kevés helyen kell számítani. Marad a csapadékmentes időjárás, itt-ott pici széllel, emellett pedig 30-35 fokos maximummal, holnap még aztán. Szerdán jöhet pici változás, meglátjuk, hogy mennyi, állítólag pár fokot majd hűl a levegő. Itt a Rádió 1-en a folytatásban viszont tutira, Regál Lili érkezik, vele pedig az újdonság szól. Ez a Hilmi.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a környék, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Hársfai Istvánt hallották. Holnap délben találkozunk, de nem csüggedni, hiszen az igazi mai slágerek, a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek a folytatásban is szólnak. Én a Mondó vagyok, mindenki tartson ma is a 103.1-jel. Nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást mindenkinek, így hétfőn pedig természetesen jó munkát is a melósoknak. A folytatásban pedig száguldunk tovább a kedvencekkel. Már is érkezik az amerikai énekesnő, Olivia Rodrigo. Ez a Good For You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: Hello, én vagyok a torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
6: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
7: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
9: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
7: Ma is 17 órakor a lemezjáték.

0: hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Balázs kívánság műsora után nem térhetek vissza akármivel. Nem DJ Otti dalok lesznek a folytatásban.

0: Viktória vagyok, szia!
1: Viki, hello! Hallgatunk.
0: A páromnak szeretnék egy dalt küldeni, mert egy munkahelyen dolgozunk, és soha nem hallgatjuk, csak a Balázs miatt.
1: Akkor most miért hallgatod? Szia!
0: Halló! Ja, a páromnak szeretnék egy dalt küldeni.
1: Igen.
0: A High School Musical 2-ből a Benemonit-et szeretném.
1: Igazi, ma is sláger. De jó, élvezem. Van sok-sok hallgató. Köszi, Bali.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Csá, retro rádió hallgatóit köszöntjük, akik Balázs műsora miatt ide kapcsoltak. Megmutatnám, hogy azért ilyen újdonságokat is érdemes ám hallgatni, nem csak ezeket a régi DJ Oti féle zenéket. Az újak közül ezt mindenki szeretni fogja.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázs akkora felfordulást okozott adásban, hogy azóta is minden vonalunk csörög, folyamatosan jönnek az üzenetek. Én meg csak élvezem a sikert, mert úgy gondolom, hogy ez nekem szól. Halló!
1: Halló, szia! Tudom, hogy nem a Balázs vagy, de el kell, hogy mondjam neked, képzeld el, hallottam a slágeremet.
0: Korda Gyuri bácsi, igen, volt a sláger, és oda meg vissza voltak a hallgatók.
1: Próbáltam elérni Balázst, ha már elvégre egyszer voltunk a szigeten, akkor hát nem vettem fel, de te legalább felvetted. Hát,
0: igen, tehát ide legalább be lehet jutni. Bárki is vagy, nagyon jól hozod. Köszi.
1: Köszi. Hello.
0: Balázs Extra Kívánság műsorába beragadtok a hallgatók. Én örülök neki. Jó, hogy együtt vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: over the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan indul a Rádió 1 konténer, az ősz nagy játéka. Idén is megpakolunk egy konténer tele gyereménnyel, és egyelőre semmit nem tudni róla. Nem tudni, hogy mi van benne, hogy miket lehet majd elvinni belőle. Az biztos, hogy hatalmas összegű nyeremény idén is, és egy igazán mázlista Rádió 1 hallgató kaparinthatja majd meg. A Rádió 1 konténerhez a jövő héttől lehet majd kulcsukat nyerni adásban, a konténer melletti kitelepüléseinken is, például hétfőn délelőtt 10-től Budapesten a Corvin Plaza főbejáratánál. Szóval tessék készülni, hétfőtől megérkezik a Rádió 1 konténer, addig pedig igazi mai slágerek változat.

0: Rádió 1, csak aki igazi ma is sláger megy, nézem az SMS-eket. Szia Ati, te egyedül vagy nagyon ügyes, le a kalappal előtted. Minden nap hosszú órákon át szolgáltasz nekünk, szuper zenéket, köszönjük. Ezt édesanyám írta a SMS-em. Robi közlekedési infót küldött az M1-esen. Herceg, Halom és Bicske között a határ felé áldogál egy kocsi, meg mögötte a többiek is, 3 kilométeres a dugó. Az pedig Judy írt a Viberen, az M6-oson Iván Dárdánál kifelé haladva teherautó találkozott a szalakorláttal, a rakománya pedig megtalálható az autópálya majd 100 méter hosszú szakaszán. Hú, hát kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-gyel!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján. Wilcox lesz a DJ-nk, Rádió egy Live Mix Summer Edition ma is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en. Addig eltöltünk még egy-két zenei órát együtt. A Get Lucky-val indítom a következőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
7: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
10: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

ahogyan, csak igazi mai slágerbe egy, és az elmúlt évek legkedveltebb sporthimnuszával folytatom. Shakira, Burn a Boy, Die Die, akarva, akaratlanul mindenki összehasonlította annó a Waka Waka-val, és érdekes módon a kezdeti kritikus hangok szépen elcsendelődtek.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Jövő héten elindul a Rádió 1 konténer, drága Rádió 1-esek, a játék, amiről mindenki beszélni fog idén ősszel. Újra megmozgatjuk a Rádió 1 hallgatók fantáziáját, mert egyelőre óriási titok, hogy mi van a konténerben. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit rejt, az elmúlt év alapján viszont sejthető, hogy a nyeremény nem olyan óriási lesz, grandiózus, és csak egy Rádió 1 hallgató kulcsa nyitja majd. A Rádió 1 konténer kulcsait hétfőtől kezdjük osztani adásban és a kitelepüléseinken, ugye például hétfőn délelőtt 10 órától a Corvin Plaza főbejárata előtt. Érkezik tehát a Rádió 1 konténer, és idén is megváltoztatja egy hallgatónk életét.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. SMS, Viber 20-as 311-111, nézegetem, hogy ki mit ír. Marci írt a Szegedről, szia Atis! Szerintem a Rádió egy konténerben idén is lapul egy vadonatúj autó. Ha tényleg így van, már most jelentkezem rá. A mostani kocsim ugyanis már csak a te energiáidra indul be. Jól van, Marcikám, pörgök, akkor majd ezerrel, hogy beinduljon az a kocsi. Sziasztok, Nóri vagyok Győrből, én tippelek egy álomnyaralásra, ami a konténerbe lehet. Repülőjegy, szállod a tengerpart, koktél, ha ez van benne, akkor már most szólok, nagyon gyorsan meg fogom találni azt a kulcsot. De jó, elindult tippelgetés, jöhet még. Még egyszer a forrodrót, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111. Rádió egy konténer, hamarosan indul a kulcsvadászat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján is. Will Cox zenél majd nekünk 2 órán keresztül, Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma is 5-től 7-ig a Rádió Egyen. A következő zenei óra még az enyém, és Martin Garrix-el indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben. A Burger King támogatásával. Live Mix. Minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition, a Burger King támogatásával. Ragadj a Rádió Egyre, délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te.
7: Azt hiszem, holnap itthon maradok!
8: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
9: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
12: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu. Győr, Dunapart rezidencia.
13: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztrokiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
14: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
15: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
16: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait? Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között. A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk invati mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell. Foglalj időpontot a Szalonék felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon. Út a tudatos életmódhoz, találkozzunk szeptember 16-án.
10: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Ez a Rádió 1, 9 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Először is egy kérdés Tomitól. Sziasztok, az M4-esen ülőnél mi történt? 10 perce állunk mozdulatlanul, most jött egy mentőhelikopter is. Na hát itt vannak a válaszok, az egyiket Dani írta. Szia, Atis, M4-es autópályán teljes pályazár van Szolnok felé, az Üllő Gyömrő lehajtónál. Kerülni a régi 4-es úton lehet, bár ott sem lehet egyszerű most a helyzet. Nándi is írta, M4-es üllői lehajtónál súlyos baleset, 10 kilométeres dugó, most jött a mentőhelikopter. És sajnos dugó van az M0-áson is, az M1-es felé haladva Vecsésnél, itt több autó ütközött, a 40-es kilométernél vannak a belső sávban, a forgalom egy sávon tud csak haladni. Jöhetnek még az infók, 0620 311 111 a forradalom SMS telefonban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Rádió 1 konténer hamarosan megérkezik, hölgyeim és uraim. Jövő hét hétfőn megmutatjuk majd mindenkinek a Corvin Plaza főbejárata előtt, és ott a helyszínen akkor az első kulcsokat meg is lehet hozzá majd szerezni. Közben egyébként beindult a tippelgetés SMS-en, Viberen, látom. Tom írt a Debrecenből, Atis, ami tavaly nem volt a konténerben, és idén szerintem biztosan lesz, készpénz. Ráadásul annyi, ha kinyitod, akkor kifolyik belőle. Hasonlóra gondolt Peti is, Pécsről, szerintem idén egy rakás arany is lesz a konténerben. Én nekem tetszik, hogy a hallgatók elkezdtek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Egy perccel vagyunk fél öt előtt, közlekedési információk. Ugye megtudtuk, az M0-áson az M1-es felé haladva Becsésnél több autó is ütközött. Egy sávon tud csak menni a forgalom, ezért van legalább 3 kilométeres dugó. Az M4-esen is baleset volt Szolnok felé Üllőnél, a 28-as kilométernél, itt is áll vagy 3 kilométernyi autó. Robin ezt megerősítette Viberen. Ati is mond a balesetet az M4-esen, nagyon hosszú a sor, Üllői lehajtónál történt, mentőhelikopter most ment el, még további 4-5 mentő a helyszínen, aki tudja, kerülje, reméljük az érintettek jól vannak. Szolnok felé haladva van a sor, írta Robin. És Pista üzenete a 63-as főútról, kamion borult fel a 43-as kilométernél, éppen mentik, úgyhogy csak félpályán lehet haladni. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, még fél órán keresztül én zenélek, aztán 5 órától Live Mix Summer Edition, Wilcox lesz a DJ-nk, Juhász Gergő szabadságán pedig Király Tamás a stúdióban hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell!
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
13: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: termékmegjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom. Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
14: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
15: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
16: egy helyen?
15: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
16: akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen, tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
2: Rádió
1: Egy! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
3: És természetesen élőben, és közben az év utolsó nyári igazi live mixe, azt a mindenit.
4: Ne is mondjál ilyet.
3: Hogy?
4: Ne is mondjál ilyet, mondom, ez hihetetlen.
3: Nem tudok mit mondani. Közben Viakok Szigen, aki a tapsot is kapja a lemezjátszók mögött.
4: Köszönöm szépen, de kedves vagy, Tomikám. Ciao, ciao, sziasztok.
3: Hát mondanám, hogy régen találkoztunk, de nem volt az olyan régen a Szegedi Ifjúsági Napokon, erről majd még beszélünk. Most viszont tényleg, hát akármilyen rossz is kimondani, indítsuk el az év utolsó nyári live mixét.
4: Igen, és maradunk ennél a nyári hangulatnál, hogy senki ne bánkodjon. Kamerad és a Be Mine, ezzel indítjuk el a live mixet.
1: A lemezjátszóknál!

0: Köszönöm a kérdést.
1: Milyen volt neked az elmúlt egy hét? Lent voltunk a Szegedi Ifjúsági Napon, vele többször is dolgoztunk közösen. Nekem szuper élmények voltak, te hogy érezted magad?
0: Figyelj, nagyon-nagyon kalandos volt, nagyon éltem a rádiós közvetítéseket, amit lent játszottunk tulajdonképpen a part mellett. Nagyon éltem az arénát is, én zártam be, ez egy külön-különleges élmény volt, ugyanis egy fesztivált bezárni azoknak az arcoknak, akik már szétbulizták

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello mindenkinek és szép napot. Hát szépen lassan, közösen zárjuk már a nyarat. Eljutottunk idáig. A lemezjátszók mögött Will Cox. És hát így adja is a kérdés magát, hogy neked mi volt a legnagyobb élményed nyáron? Tudsz mondani egy ilyen valamit, ami beakadt, akár egy fesztivál, akár egy fellépés, akár egy privát dolog, ami elmondható?
1: Hát megmondom őszintén, pont ezen gondolkoztam a mai nap, hogy csinálok egy olyan posztot a social media felületeimben, amiben kicsit kitérek el a nyára, mert tényleg fantasztikusan jó volt. Nekem ez a nyár sokkal-sokkal jobban tetszett, mint a tavalyi buli szempontjából is. Aha. Sokkal tudatosabbak voltak a megrendelők, akik engem akartak a bulikra, ezért nyilván olyan közönség is jött el, akik tudtak velem azonosulni, és ezért nagyon-nagyon jó buliaim voltak, illetve nagyon jó voltak a személyes élményeim is, amit a családdal együtt tudtam gyűjteni, a barátaimmal együtt, szóval kicsit szomorú vagyok, hogy vége van ennek. Nem tudom, te hogy vagy
0: vele. Hát szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, és most hát a 18 év alatti hallgatók szerintem most kicsit könnyet elmorzsolva élik át ugyanezt a pillanatot, hogy jaj, hát holnap iskola, holnap óvoda, kinek éppen micsoda, de igen, egy csomó élménnyel együtt meg. Jelzem, természetesen ősszel is pörögnek az igazi mai slágerek, ősszel is pörög a Live Mix, és már indul is az újabb most.
1: Így van, Metszászere és a Waves of Love, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix Summer Edition-ben.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió egy Summer Edition Wilcox-szal. Mi volt ez a dal? Nekem ez teljesen új volt, de nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ez egy vadonatúj nyári saját dalom, ez a Sundown, wow. Ami még egyébként nem jelent meg hivatalosan, csak is kizárólag itt játszom a Rádió egyen, a Live X-ben és a World is My Radio Show-ban is, úgyhogy ez egy ilyen tesztüzemmód egyelőre még. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg mindenképpen.
0: Szerintem szenzációs, de tényleg várjuk ezeket, 0620 311 111, SMS-ben is várjuk az üzeneteket, és persze élőben vagyunk. A YouTube-on, meg a Rádió 1 összes felületén lehet nézni is bennünket, mert hogy mindjárt indítjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition következő óráját. Wilcox marad, és mindjárt visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabinkezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Cápa van a Balatonba. Azt írja valaki, ez uszonyatos.
20: És tényleg?
19: Igen. Na. Azt a horgász hívjuk, aki lefilmezte?
21: Igen. Igen.
19: Na itt valami horgászunk, Walter.
22: Halliho, sziasztok.
19: Halliho. Telefon volt a kezedbe pont, vagy valamit videóztál?
20: Hát mivel halat nem fogott ez.
22: Szoktam tiktokozni, live-ozgatni, aztán igazából pont ott volt a kezembe a telefon, aztán mondom, akkor megörökítem. A hullámmal együtt jött a part közelbe. Na akkor egyben levettem a telefonom, és pont úgy kaptam le, hogy eltűnt. Ez a busa, de mindenki megnyugodhat, nem cápa van a Balatonban, ez egy hibrid busa. Régen telepítették ezt, de most már kihalóba vannak, akár lehet 30 éves is ez a hal. 2-3 hete pont egy, ami meg is döglött sajnos, az is ott volt a nádba, az is egy ilyen 20-30 kilós volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: A lemezjátszóknál pedig Vilkox, itt vagyunk, újra jönnek a kamerák, lehet bennünket nézni, és jöhetnek az üzenetek. Sziasztok! Olyan fantasztikus volt az első órája a délutáni Live Mixnek, akár csak a Strandfesztiválon volt az első sorban. Hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongótok Peti pápáról.
2: Peti, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Igen, tudom, találkoztunk a strandon is Petivel, legalábbis intettünk egymásnak. Óriási nagy rádió egy fan, és tulajdonképpen mindig beszokott itt jelentkezni hozzánk. Óriási nagy volt egyébként a Rádió egy stage a Strandfesztiválon. Szerintem idáig az egyik legjobb volt.
1: Nagyon működött. Egyszerűen így imádtam én is. Na, viszont nincs felesleges duma. Mixek még egy órán keresztül a Live Mix Summer Edition pörög, a lemezjátszóknál pedig Vilkox, mivel kezdünk?
2: Ugyanezzel a pörgő hangulattal megyünk tovább, Alex Kenji és a Bambolé. Tudom, hogy nagyon szeretitek, ezzel megyünk itt a Live Mixben.

0: Nem pedig, hogy a focival te hogy állsz egyébként, bármennyire érdekel?
1: Én egyébként focizom minden héten, egészen gyerekkoromtól kezdve óriási nagy foci fan vagyok. Magyarországon egyébként a Fradinak szurkolok, nekik lehet. Mondtad fel a kérdésedet, Messi?
0: Igen, hogy most jött a breaking, hogy hivatalosan bejelentettem ezt, hogy visszavonulom az argentin válogatottól. 207 válogatott mérkőzés, 125 gól is. Hát befejezi, én sajnálom őt.
1: Hihetetlen a pali, mindig ugye volt ez a 6-7, hogy Ronaldo vagy Messi, ki a jobb,
0: Messi.
1: És nekem abszolút Messi volt a fan, így ő az az igazi ős tehetség, amit nem lehet tanulni.
0: Így.
1: De most is, amit a VB-n nyújtott, az brutál volt.
0: Igen, ős tehetség. Ronaldo is zseniális, de
1: így van, persze.
0: Messi ős tehetség. Jó van, na viszont ne erről beszéljünk, hanem a mixről, mert hogy az év utolsó nyári mixe a live mixek között a Summer Editionben pörög tovább egészen 7 óráig, és egy hatalmas kedvencet választottál megint.
1: És ha már nyári hangulatnál tartunk, akkor az egészségetekre egy saját dalt hoztam el, a Tequilát. Ezzel megyünk itt a live mix Summer Editionben.

0: infók, ezzel is próbálunk segíteni a hallgatóknak. És az M0-áson sajnos van is baleset. A keleti szektorban az M1-es felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, a forgalom a külső sávon halad, de ennek ellenére hatalmas a torlódás, és a 41-es kilométernél is van egy másik baleset. Itt három autó ütközött, nagyjából 8 kilométer a torlódás, az rengeteg. Emellett pedig az is fontos, hogy a fővárosban az iskolakezdéshez alkalmazkodva a mai naptól hétköznaponként az eddigi 17 óra helyett 18.30-tól válik autómentessé a rakpart, míg hétvégéken a megszokott módon egész nap nyitva tart a gyalogosok előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig csak egy pillanatra állunk meg. Wilcox, készen állsz még egy fél órára?
2: Nyomjuk.
0: Akkor pillanatokon belül indítjuk a következő 30 percet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamarosan.

0: és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
4: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
3: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
4: Most 4-re emelem.
3: Ne! És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
4: ez a
3: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
4: Olaj nélkül? Az nagy áldás
3: hogy
4: lenne.
3: Sírsz.
4: Az jó lenne.
5: Prémium.
3: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
5: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad farag.
4: Fúj, de rohadtunk.
5: Egy kis villa hozzá, Bali.
4: Jó, az én ezt megeszem.
5: De látod, tojás, az tojás.
3: Sóz meg, nincs rajta só.
5: Rögtön hozunk só.
4: És olaj nélkül így megsül.
5: Ez nagyon
3: így
5: szép.
3: Van.
4: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
3: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
4: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
3: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy
4: kicsit
3: hívják.
4: Megsózod.
5: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
4: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
5: Na, majd. Most azért, mert nem néz jól ki, attól finom.
4: Kicsit túl van sütve.
3: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
5: Ja, igen.
4: Azért olyan, mint a gumi.
3: Na.
5: Jó az, igyál rá.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi

0: szeptember 1-e van. Viszont ez egy nagyon menő feature, és ez régebben nem így volt, hogy augusztus 31-én, hogyha mondjuk ez hétfőre esett, akkor az még szünet. Én emlékszem, hogy ilyenkor már volt, hogy iskolába kellett járnunk.
1: Igen, nem megmondom, hogy szerintem ki is akartam egy kicsit, amikor megtudtam, hogy a gyerekek még hétfőn nem mennek suliba. Én már elképzeltem, ahogy egy kicsit végre azt kipihenem itt a nyári fáradalmokat. Azért nem volt egyszerű a gyerekekkel, sőt, természetesen nagyon jó volt, de azt szerintem nem kell egyetlen egy szülőnek se bemutatni, hogy milyen érzés az, amikor a gyerekek ilyen korán indulnak az iskolába.
0: Igen, gondolom mindenkinek már van készítve az a Facebook poszt is, amikor fellélegzünk, de a gyerekeknek meg szerintem azért ez tök menő, hogy még ezt a mai napot rá lehetett húzni erre a nyárra is. Egy picit még ezt a hangulatot szeretnénk átadni most mindenkinek a következő kb. 20 percen, amíg tart a Summer Edition. Mixben pörögnek az igazi mai slágerek fiakoknak köszönhetően.
1: Így van, kitartás, holnap már mennek a gyerekek. Opa, lájtosak, viszélyek, remix, ezzel hangolódunk.

0: 2026-ban legalábbis, ami konkrétan nyáron van, hiszen holnap már szeptember, de szerintem szenzációsan lehoztuk ezt a napot Wilcox-szal. Nagyon nagy taps neked.
1: És nagyon-nagyon szomorú vagyok, ugyanis vége van a Summer Editionnek. Remélem, hogy a továbbiakban is majd lehet, hogy lesz rá lehetőség, hogy két órán keresztül zenéljünk itt nektek, de nagyon imádtam ezt az időszakot.
0: Lehet, hogy lesz. Halkasugom. Meg holnap minden kiderül ezzel kapcsolatban is. Wilcox, mi a helyzet a héttel? Még azért nem zárult azért ez a nyár. Gondolom, hogy tele vagytok különböző opciókkal. Merre mész?
1: Így van, fullos lesz. Pénteken Kiskörösön és szombaton Tisza Szent Imrén találkozhattok velem, meg vasárnap itt a World is My Radio Show-ban.
0: Így is van, szóval hallgassatok továbbra is bennünket, hallgassátok az igazi mai slágereket, sőt kérjétek ezeket, mert hogy startol az élő kívánság műsor 7 órától 0620-311-111 a számunk. Ide jöhetnek a kérések. Wilcox, nagyon köszi!
1: Ciao, ciao.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
3: Anya, arra gondoltam, rendelni...
4: Rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta?
9: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez már az élő kívánságműsor. Jöhetnek az üzenetek 06 20 311 111. És itt is az első. Szia Tamás, én Balázshoz akartam ma bekerülni a kívánságműsorába, de nem sikerült. Szabolcs barátomnak ma van a születésnapja. Neki szeretnék küldeni egy regáli zenét. Köszönöm előre, és Árpitól jött. Hát igen, amit Balázs csinált, az valami szenzációs volt. 4 órás kívánságműsor, ugye elbukott egy fogadást, és hát lehozta, nem is akárhogy. Na, viszont én meghozom most akkor Regál Lilit, az igazi mai slágerrel, ez a Heal Me, és várom továbbra is a kéréseket. Kellemes délután, szép estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok a közlekedési info. A fővárosban például sajnos baleset van, a Dózsa-György úton az Ajtósi Dürer sornál, az M0-ás keleti szektorában pedig az M1-es felé vezető oldalon több személygépjárműt között Vecsés térségében, a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, egy sávon halad a forgalom, legalább 3 km torlódásra kell számítani, ezt többen megírták. Köszönjük az infót!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infok után pedig egy újabb kérés. Hello, én Király Tamás vagyok. Mivel folytassuk?
2: Sziaszt! Egy nagyon jó számot szeretnék kérni, hogyha meg lehet oldani.
0: Ezt meg?
2: Küldeném Tamásnak a tóparra, mert itt vagyunk, horgászunk.
0: Ó, hát akkor nektek így telik a nyár utolsó napja, és akkor horgászás mellé mi szóljon?
2: Free-diszkót kérném.
0: Intézem. A legújabb Rehab-el szemfeldre ez a Sleep Tonight, ami nektek indul a Rádió 1-en.
2: Köszönjük, sziasztok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az élő kívánság műsor, pedig pörög tovább, jöhetnek a kérések. Most például Noémitől. Jó választás, Excent, kinek küldjük, szia!
1: 8. B osztálynak.
0: Mit üzensz nekik? Holnap suli?
1: Én mindjárt suli, és hogy megzörgetjük ezt az utolsó évet.
0: Na ez egy jó hozzáállás. Élvezzétek, ezt kívánom mellé. És jön a dal is, köszönöm, hogy csörögtél.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!
1: Én köszönöm. Hello!
0: Excent, Sarah, Visa Miller, Don't Leave, amit indítok. És még van egy pici idő a kívánság műsorból, szóval használjuk ki. 0620 311 111 a számunk. Ez a Rádió 1.

0: party lit.
1: Rádió egyen csak igazi mai slágerme.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsor pedig egész este 8 óráig pörög, a számunk 0620-311-111. A folytatás pedig Blondisé, többen is kérték, elsőként Gergő, szia, te kinek küldöd?
1: Én meg Vizsinek futtokra.
0: Oké, ő is megkapja, a másik vonalban pedig Laci várakozik. A te üzenetet hova ért célba?
2: Küldeném a páromnak, ahol dolgozik a szobonyban.
0: Hát akkor Putnokra, a Fűdesabonyba és az ország legtöbb pontjára, mert hogy mindenhol imádják. Blondish, Lovers on the Dance Floor az igazi mai slágerek között. Ez jön most, 8-tól pedig már a diszkósít Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral. Király Tamást hallottátok, további szép estét, hát jó nyarat még erre a pár órára, aztán pedig jó szeptembert, jó ősz, sok élmény mindenkinek, na, hogy a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

emelte ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapest

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Disco Show.
4: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét! Hölgyek és urak, elindult a live! A TikTok még nem, de hamarosan az is, úgyhogy hallgassatok minket, nézzetek minket. Ez itt a Disco Show zenei hírekkel, újdonságok a frissességekkel. Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, ne beszélj közben Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Ebben lesz Boli és egyébként meg Bam is. Ezzel kívánunk mindenkinek ma jó szórakozást.
7: Ladies and gentlemen, madame, herre, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok. Jó magam, Hanvai PG, és itt vagyok, és hát számomra ez mindenféleképpen a rádiózás egyik gyásznapja. Hát a világ egyik legnagyobb slágere ma kikerült a rádió egyről, de azért fog majd még itt szerepet kapni.
5: Mi meg lázadók vagyunk, úgyhogy lesz az majd. Na, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, kezdünk Alex Kenji dalával. Van ebben tényleg minden, bomba, meg Bolé is. Mert ez jó, állítólag.
6: A Bolé?

menjünk Bárányi a mixre, itt van a Hanvai megint. Én annyit akartam mondani, hogy egyrészt 9 bulit megcsinált a múlt héten, az horror kemény. Tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet többet nem. Viszont a Made in Italy a hét utolsó napján vasárnap nagyon jó volt, a Hanvai PJ egyébként lejött. Jó volt a pizza, a zene az nem tudom, azt én játszottam, nem magamról.

0: Tehát bár abszolút,
1: tudtam volna egyébként.
0: Abszolút
2: így van, jó pap volt, az egész, tanul lesz.
0: De nagyon-nagyon jó volt a hangulat, ott voltunk, sokat beszélgettek, és rettenten sokat nevettünk.
1: Köszi, hogy jöttetek.
2: Oké, dalpremiér itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között. Ezt a múlt héten készítettük a bizonyos stúdióban, The False és a Late Night. Egyébként Farkas Balázs küldte át ezt nekem, hogy vannak náluk ilyen afro-house bulik, és hogy ott hallott egy egész jó számot.
0: Az még megy.
2: A sok közül ezt.

0: Rádió egy csekkig az mai slágermeddiszkosít Rédosó DJ Juniorral, Bárnyától és velem Hanvai PG-vel. Szerintem mindhárunk nevében mondhatom, hogy egy szenzációs nyár volt. Részemről életem egyik legjobb nyara volt, csodákkal mindennel fűszerezés. Tökéletes lezárás volt tegnap este, amikor DJ Junior a kedvenc lemezolvasom, a kedvenc pizzaszakásom társaságában átadta azt az oklevet, ami elismeri a magyar rekordunkat, ugye, amit csináltunk, az 50 órás pizzázást és diszkozást, ugyanis ezzel a papírral majd mehetünk a Guinness rekord elismerésért, szóval tökéletes lezárás volt tegnap este.
1: Én ahhoz képest, hogy megígértem magamnak, meg mindenki másnak is mondtam, hogy én nem fogok már sok bulit vállalni. Hát kopra ugyanannyit csináltam 3 hónap alatt, mint 1 évvel ezelőtt. 62-t, és ebből 4 minimum dupla volt, de volt, ami egész este, szóval totára vágtam magamat, már megint minden bajom van, de
2: nem, csak kamuzol, ez azért van, meg kamuzol, mindig kamuzol. Megígéred ezeket, és nem úgy van, de mindegy. Egyébként nekem is nagyon sok bulim volt ahhoz képest, hogy nem akartam annyit diszkozni ide nyáron, és tényleg nagyon jó volt, és a Made in Italy meg nagyon jó volt. Ennek lesz folytatása, megígérem.
1: Itt meg Tori Amos érkezik, és a Professional Video. 2026-os bizonyos ebben a Rádió 1-en. Csak a mihez tartás véget, mert nem csak a Junior tud ilyen nódolszokat csinálni.

játszom este 9 órától Szlovákiában, természetesen magyaroknak, ez Érse kurva mellett van, Novi Zemlje mellett van, és utána viszont egy barátom Daninak az esküvő, abszerre megyek még egy kicsit pulizni, meg zenélgetni, úgyhogy

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalma, adrenszínűlő diszkosita rádiájegyen megyünk TikTokon, YouTube-on, FM-en, webem, applikáción keresztül, full élőben vagyunk a Bárány Mixer, de itt a Hamai meg a Junior is.
1: Élő.
0: És együtt hárman legközelebb egyébként szeptember 12-én szombaton leszünk. Saturday Parade, Szombathely, készülj, érkezünk ott a Hamai, kezd egy kicsit játszik, aztán én érkezem fél kettőre, utána pedig hajnali háromtól Bárány Attila.

0: tudunk beszélni, amit akarunk. Gyerekek, állítólag lesz újra Budapest parádé. Állítólag.
1: Igen. Így van. Igen.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Igen. Vasárnap kijött a hír.
2: Igen, kijött a hír.
0: A hír kíváncsi
2: vagyok. Igen. És mennyi? 30 darab kamiont szeretnének? Azt
1: így van. Egy komoly cikk már van az egészről egyébként, és 30 darab kamionnal terveznek. Szerintem okay. Az jó.
0: Jó. Nagyon jó. Ami még jó, az ez. Billy

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermedizgusi Trader Show, DJ Junior Bárnyától és jó magam Hambai Pidzsi búcsúzom. Én azzal, hogy tessék csekkolni a TikTok csatornámat, kitettem az augusztus 20-ai Kossuth teres partiról, ahol állítólag ott a környéken, meg minden együtt több mint 90 ezer ember volt, az egyik kedvenc pillanatomat, tessék megnézni, gyönyörű és minden felülmúló. Szombaton mindenkit várok sokszor szeretettel, tetőtől talpig, egy romos kertben. Szavaztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt még egyszer köszönöm a Made in Italy bulinak, hogy eljöttetek, jól éreztétek magatokat, lesz még folytatás. Másodszor viszont azt akartam mondani, hogy Zsitlóbesen szombaton este 9-kor kezdek, Érsekurvár mellett, ez egyébként kim van Szlovákiában, de a helyi magyaroknak zenek, utána viszont Dani barátom esküvői játszom, és minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, holnap este én mixelek itt a rádió egyen. Szevasztok!

pedig a nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Beach Classic White Party keretén belőle csomó újat. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, holnap este 8-tól újra diszkosít a rádió egyen, most pedig itt egy igazi, új régi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, augusztus 31-e van, úgyhogy jönnek az idei nyár leges legnagyobb slágerei, így a nyár utolsó estéjén. Ezeket a mai első két órában Metzger Viktória mixeli. Hello Viki, kezdjük el!
1: Sziasztok! Startoljunk is a zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Augusztus 31-e van, a nyár utolsó estéje, úgyhogy Metzger Vikivel szépen végigvesszük a legnagyobb nyári slágereket, amik idén születtek. Bob Sinclair érkezik most.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és Kiesza közös. Egyébként Kiesza-nak a hangja ebben a trackben tiszta Kylie Minogue, én lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary. The way you

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória lemezjátszói mögött szépen végigvesszük a legnagyobb idei nyári slágereket, és hát ebből a felsorolásból Alex Kenji nem maradhat ki.
1: Igen, Alex Kenji egy régi motoros, régen egyébként többször is találkoztam vele külföldön, és ugye meséltem már neked, hogy amikor én elkezdtem zenélni, azért annak idején ő nagyon-nagyon népszerű volt abban az időszakban is, és tök durva, hogy most befutott újra ezzel a trackkel, nálunk Magyarországon mindenképpen, úgyhogy tőle jön most a Vámolé.

0: Pit Getta, Save Me Tonight, hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és most kezdünk csak belelendülni, zseniális zenék jönnek 10 után is, újdonságok Bibi Rexától, vagy éppen Q-Girl-től, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: mindenkinek, augusztus utolsó estéje van, még egy órán át Meszker Viktória a lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával, Bibi Rexa és a Fateless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

0: itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Robin Schulz újdonsága érkezik, Barbs, így hívják azt a 23 éves görög vokalistát, aki közreműködik benne. Better Times, jön tehát Robin Schulz.
1: Nagyon jó dalokat írnak neki, úgyhogy ez jön itt most a World is Mine Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

World is Mine radio show on Radio 1.

0: Anima és a Beautiful a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban hétfő este. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, a nyár utolsó estéje a mai Kollára lemezjátszói mögött. Augusztus utolsó 60 percében te fogsz nekünk mixelni. Szevasz Balázs, induljunk el.
2: Hello Geri, azt a mindenit, ebben vele se gondoltam. Tényleg a nyár utolsó 60 perce. Köszi, hogy itt vagytok, drága Rádió 1. Jön Tame Impala Drakulája és megharap mindenkit Christopher remixében, ami szerintem az elmúlt idők egyik legjobb remixe lett.

0: Dance DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál. Kullár! Cool!

0: A most érkezőknek szevasz Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello, drága rádió, egy köszi szépen, hogy még mindig ennyien itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban. És hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel folytatódik a Virgin Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket Kollár a lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: 2001. januárjában jelent meg a most érkeződő a legelső változata.
1: Abszolút, a Planet Funk slágere kapott egy ráncfelvallás 2026-ra, a Chase the Sun még mindig abszolút örökzöld, ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: hátra az idei augusztusból és a mai műsorból. Kollár, te hol leszel még a héten?
1: Igazából a szokásos vakár következik, leszek Budapest és vidéki rezidencián is. A nyári időszámítás véget ért, nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet. Maradjatok velünk összetélen, tavasszal, nyáron.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, ciao.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a Bird Is Mine után Király Tamás, megállás felesleges duma, ezután sincs, csak a legnagyobb kedvencek, most a Swiss Discót hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Blondie is, aki alig két héttel ezelőtt itt volt a Rádió 1-ben, élőben a stúdiumban kevert egy órás mixet, csinált nekünk exkluzívan, és valami szenzációs volt, érdemes is visszahallgatni. A Lovers on the Dance Floor jön tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Nekünk pedig jó sok igazi mai slágerünk, és ezeket hozom megállás nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már fél egy is elmúlt, és most lojjön! Szeptember 1-én már ősz van, ez viszont a Golden Summer-től a Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténer pedig hamarosan visszatér, jövő héten hétfő már be is mutatjuk, meg lehet nézni, és aki emlékszik a játék a tavalyról, már pedig erre mindenki emlékszik, tele van mindenféle vagány dologgal is, idén is tele lesz. Valaki pedig elviszi, ez viszont meg kell szerezni az egyik kulcsot, jövő héttől már erre is megvan a lehetőség, szóval mindenki készüljön, mert jön a Rádió egy konténer, most pedig Kámrád a folytatásban, az igazi mai sláger az I Believe a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra is elmúlt, és igen, szeptember van, szóval ráfordulunk az őszre. Az igazi mai slágerek pedig szeptemberben is nálunk szólnak. Most a folytatásban Accenture, a Misa Miller és a Don't Leave, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy elképesztően nagy újdonsággal készültem. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, imádni fogjuk. Ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira folytatja a Die Die-jal, hatalmas nyári kedvenc, így ősszel is. És tegnap, hát azt gondolom, hogy nagyon menő lezárás volt még így a nyár végére Balázs extra kívánság műsorra. Roskadozott az SMS és Viber fal, folyamatosan csöngött a telefon. Hát ez egy egyszeri alkalom, de ezt kimaxoltuk, szuper volt. Reggel 6-tól egyébként jön a stáb. Balázs miután egyszer végdolgozott 8 órát, ahogy ő is mondta, holnap újra munkába áll, 6-tól 10-ig. Szóval jönnek Balázsék, most viszont Shakira, hogy ígértem, ez a Die Die itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy DJ, Lotfi Begi, Király Viktorral és a Rannal, hát a Rádió Egy DJ-k ezen a nyáron tényleg a maximumot hozták. Minden nagy fesztiválon, most legutóbb a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Vele is bulizhattunk, meg az összes többi Rádió Egy DJ-vel. Nagyon köszi, aki ott volt velünk. Mi szuperül éreztük magunkat. Ez pedig az igazi mai slágerek között már is Lana Del Rey Rádió Egyen. Kiss me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi